valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
3: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szereted lángja által.
1: Ára szereted lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet

0: Szeretett lángja, világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál éretünk Istennek, Szent Anya,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltárain trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
0: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
2: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsora következik.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. A Szent Pál és a Pogány Irodalom című műsorunkban tovább megyünk, és egy újabb fejezetet nyitunk meg ebben a sorozatban, és pedig a rómaiakhoz írt levélből a 12. fejezet első, második vers sorát. Ebben a fejezetben, a 12. fejezetben az Intelmeket egy talányos mondat indítja. Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. A Vulgáta fordítása sokak számára, ugye máig irányadó. Ezt így fordítja a Békés Dalos szövege, hogy ésszerű hódulat. A Szegedi Biblikus Kommentár sorozatban értelmes Isten tisztelet. A Károli fordításban pedig okos tisztelet. Ez most egy általános elfogadott értelmezés, ugyanis a görög kifejezésben mégiscsak észrevehető, hogy nem az észről van szó, magyarul nem a logikához vagy észhez van köze, hanem lélekben való Isten tiszteletként. Miről is van szó tulajdonképpen? Az Ószövetség korában és népe számára egészen az Úr Jézus földi napjaiig a kultusz, az Isten tisztelet kiváltképpen való formája a véres áldozat. Naponta, hetente, hála áldozatként vagy bűnért való engesztelésül sokféle formája létezett, egészen a Jom Kippur alkalmával bemutatott főpapi engesztelő áldozatig. Gyakorlatát, legitimitását soha semmi kétség nem illethette. Ugyanakkor már a proféták szájából hangzott el figyelmeztetés, önmagában és hívő engedelmesség nélkül nem leli benne kedvét Isten. Két proféta már a Krisztus előtti 8. században így szólt: gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be. Távozzatok tőlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom land pengetéseiteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és étel áldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában, 40 éven át Izrael háza, hogy közben hordoztátok királyotokat, szikkútot és kijunt, csillagistenetek képmását, amelyet ti készítettetek. Olvashatjuk Ámosz prófétából, Ámosz könyvéből az 5. fejezet 21-26-os verseiben. Mikeás pedig így szól: mivel járuljak az Úr elé? Hanyongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Azt, hogy élj a törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Rövidség kedvéért lépjük most át a századokat, és figyeljünk a hellenista kor zsidóságra. Nem csupán a hellenizmus hatására, de annak jelentős katalizátor szerepet tulajdonítva jelentkezett egy olyan teológia és kegyesség, mely Isten személyét és tetteit igyekezett a földi materiális gondolatoktól és kifejezésektől megkímélni. Például Jákob nem Istent látja álmában, nem Isten birkózik vele, hanem angyal. A 8. Zsoltárban nem Istennel, nem Istennél kisebbé van téve az ember, hanem az angyaloknál, stb. tehát Isten méltóságát és szentségét már a kifejezések is védik. Ennek következménye, hogy Isten elvárásait, de az ember válaszát, kegyességét is próbálják ebbe az irányba terelni. Jellemző és irányadó Filó mondata, amint sokkal értékesebb az arany, mint a legjobb kövek, úgy sokkal szentebb a belső templomtér, mint az előudvar, mint ahogy sokkal magasabban áll a füstölőszer által bemutatott hála a véres áldozatnál. Az a tény is, hogy az eszénusok az intertestamentális kor templomát és kultuszát nem tartották tisztának és jogosnak, legitimnek, azzal a következménnyel járt, hogy nem vettek részt a véres kultuszban. És ezek után vegyünk sorra néhány ilyen szöveget, kifejezést. Először Poimandrosz imájából egy hála ima után olvashatjuk: Szent az Isten, előtted kell bemutatni lelki áldozatot, szentet, lélekből és szívből valót, kibeszélhetetlent, csendesen hangzót. Vagy a következő: neked, az Istennek küldök lelki áldozatot, Istennek, te, ó értelem, mutasd be lelki áldozatot, amelyet kívánsz tőlem. Te pedig, ó gyermek, mutasd be áldozatot a mindenség Atya Istennek, hanem ha ezt teszed, ó gyermek, a logosz által végzed. Végül ugyanebből a szövegből még egy idézet: a bölcs logosz általam dicsért téged, általam mutat be a mindenség logoszának lelki áldozatot. Salamon ódáiban található a következő himnusz: én az Úr papja vagyok, és ezért szolgálom őt papi módon. Neki mutatom be az ő lelki áldozatát, mert nem olyan az ő lelke, mint a világ és a test, és nem azokhoz hasonlóan áldozok, mint akik testi módon szolgálnak. Az Úr áldozata az igazságosság, a szívnek és ajkaknak tisztasága. Lévi könyvében, 3. fejezet 6. versében ezt olvashatjuk: jó illatú, szellemi áldozatot mutatok be az Úrnak, vér nélküli áldozatot. Ezt tulajdonképpen az angyalok végzik. Dániel könyvében, az 1. fejezet 3. versében azt olvashatjuk: az igazság a jó tettekkel együtt kedves és helyes az Isten előtt. Filó szerint, idézem Schlier kommentárjából szó szerint, az igazi áldozat nem a feláldozottak mennyiségétől és minőségétől függ, hanem az értelmes lélek az áldozat legtisztább módja. Idézem tovább: Isten azt akarja, hogy az áldozatnál először az ész szenteltessék meg a jó gondolatok által, azaz, majd az életmód által a jó cselekedetekből álljon elő. Tehát a méltó áldozat. Az az áldozat a valóságos és jó, amely feltételezi, amely az erényes értelem megfelel igen alapjában véve ez az ész, de talán Pál számára van még egy ellentétpár is, és itt hozza a Schlier a szövegét, amelyet már ugye idéztem az előbb. Kittel említi, hogy a logosz nem csak a filozófiai, hanem a misztikus nyelvben is jelen van. Filónál mindkét értelemben. Ugyanakkor a misztikus jelentést tartja megfelelőnek. Az Új Szövetségben említsük meg azért azt is, hogy találunk még hasonló szövegeket. Péter 1. levelében, 2. fejezet 2. versében azt olvashatjuk: mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok. Tehát itt a logikusz jelző nem értelmes jelentésű. Szintén ebben a levélben az 5. vers így hangzik: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek. Szenekát és Epiktétoszt néhányan titkos kereszténynek tartották. és náluk találunk ilyen ehhez fajta hasonló kifejezéseket. Marcus Aurelius szavai is ismerősen csengenek, lelki és értelmes térthajtás. Lépjünk tovább a logikus kifejezés boncolgatásában, néhány mai szerzőt is érdemes idézni. Wilkins kiemeli, hogy a kifejezés a filozófiai iskolai nyelv egyik alapszava. Főleg a sztoában volt központi jelentősége, a logosz a világ természete, ereje, mindent összetartó szerepe van. Így, amit a vallások az istenek keresése, imádása által megismerni és elérni szeretnének, igazából maga a logosz. Ezért kell az Isten tiszteletnek logikusnak lenni, és idézi Wilkins ehhez Poimandrész imáját, vedd, fogadd a lelki áldozatot. Otto Michel úgy értelmezi, hogy a kifejezés a hellenista irodalomban a hála ima megjelölése, ami a hála áldozat helyére lép. És ezt használják a hellenista zsinagóga szókincsében is, például a Lévi könyvében, amelyet, a Leviták könyvében, amelyet már idéztem. Tűzing így fogalmaz, mi úgy imádkozunk, hogy a bennünk működő Krisztus imádkozik. Bauer szótárában ilyen definíciót, megfogalmazást, meghatározást találunk. Az embernek, mint logikus, azaz Istentől értelemmel megáldott lénynek az Isten tiszteleten elmondott himnusza. És végül idézem hosszabban Schlier összefoglalását. A logikai latreia itt azok az imádságok és himnuszok, amelyeket a beavatott, vagy tulajdonképpen a benne lakozó logosz Istenhez küld, és ezeket ő, mint ész elfogad. Röviden szólva, aki a misztész által önmagához imádkozik. Pál is ilyeneket tart szeme előtt, akkor a hellenisztika misztikával szemben úgy fordul a római keresztényekhez, hogy ne a ti belső logoszotok önmagához fordulása legyen, tehát mint egy a ti lelki önkeresésetek, önigazolásotok, önimádásotok, hanem paradox módon a ti testi önátadásotok, életetek testi, test szerinti odaadása. Ez szerint egy kettős, egymásnak látszólag ellentmondó jellemzését találjuk az Isten irgalma által az embertől elvárt testi áldozatnak. Egyik oldalról az ember egzisztenciájának egy kultikus értelmű, azaz a világtól elvonatkoztatott és Istennek szentelt áldozati ajándékát. Másik oldalról ez nem morális vagy misztikus Isten tisztelet. Akkor feltetjük a kérdést, hogy akkor mi? Testi odaadás, ami nem egy bensőségessé váló és morális önigazolást jelent, hanem a világban való konkrét végrehajtásában világon kívüli, eszkatológikus, és ezért kultikus fogalmakkal felfogható létet. Aki ezt az áldozatot mutatja be, benne van a világban. És mindezek után lássuk, hogyan használja Pál apostol ezt a kifejezést. Szánjátok oda testeteket. Ebben a sóma kifejezés, a sokat mondó, és sokféle értelmezéstől, szóhasználattól eltérő és szembenálló. Ugyanis a sóma az ember teljessége, személyisége, egyénisége. Sok mindent jelent és jelenthet. Itt szívesebben kell gondolni a teljes emberre, testi és lelki, anyagi és nem anyagi voltára együtt, vagyis szőröstől bőröstől odaállítani Isten szolgálatára. Ez persze túl durva értelmezés is, így, de gondoljunk azonban arra, hogy a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, amikor az ember feltámadásáról olvasunk, végig ez a szó szerepel, hogy sóma, ráadásul, mint amely elmúlik, és mint lélek támad fel. Tehát, mint fizikai elmúlik, és mint lélek támad fel, és ebben érthető leginkább az ember teljességét kifejező jelentése. A testi és véres kultusszal szemben tehát Pál apostol nem egy vértelen lelki, a logosz által megfogalmazott hálaimát tart logiké látrejának, mint egy a kegyesség csúcsának, hanem az ember teljességének Isten szolgálatába, dicsőségére állítását. Gondoljunk itt például Albert Schweitzerre vagy Kalkutai Teréz anyára. Hitük, imájuk, kegyességük, emberségük, tudásuk, testük, létük teljes testi fizikai odaadása jelentette áldozatokat. Pál apostol ismerve és felhasználva a kortárs gondolkozás, filozófia, vallások szavait, azoknál is többet fejez ki. Nem az anyaggal szemben a lelkiség értékét és dominanciáját, ez sem volna azért akármi, hanem éppen a legmagasabb hőfokú hitnek és lelkiségnek az ember egészére visszaható dominanciáját, az anyagi részére is. Tehát az ember testi mi volta is benne van, alárendelve az ügynek, Isten szolgálatának, és ez az Istennek tetsző Isten tisztelet nem pedig egy ellen elszellemesített, misztifikált kegyesség. És röviden szólnék egy-két izgalmas kifejezésről, hogy ne igazodjatok-e világhoz például. Ugyanis a világ törekvése, ha kell, darabokra szed és újra összerak a saját elképzelésének megfelelőre, mint ahogy a gyermek teszi a Lego játékkal. Tehát szebb és tudományos kifejezéssel szólva, integrálni akar ebbe a teljes mi voltamba. És vele szemben pedig a megoldás, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál apostol, tehát aki ugyan elmondja, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden, aki elmondja, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, akitől nem idegen a nyelveken szólás, vagy a hatalmas misztikus élmény, aki bár még azt is elmondja, hogy neki az élet Krisztus és a meghalás nyereség, de éppen ilyen alapon az életben maradás az eredményes munkát jelenti számára. És ha erre van szükség, inkább életben maradni kíván. Amíg él, addig szolgálni akar az előzőek értelmében testi-lelki teljes mi volt a odaadásával. És a római levél 12. fejezet, amiről mostanig beszéltünk, ennek a szavai mellett hadd hangozzék el ennek a gondolatnak egész világos szinte nyers párhuzama is az első korintusi levél 9. fejezetéből. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet. Két egészen durván hangzó szó. Az egyik az ökölvívással van kapcsolatban, a másik pedig szolgálvá nyomorítás lehetne magyarul. Mindkét esetben újra ez a szó szerepel. Tehát ez Pál apostolnak az Ars apostolikája. Nekünk pedig azt üzeni mindezzel, hogy legyetek követőim, mint én is követője vagyok Krisztusnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba, következő műsorban tovább megyünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióban. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Santus lehet hallja. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. Megkérjük hallgatóinkat, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be.

Mennyei atyánk, te vagy minden megszentelődés eredete és forrása. A vigasztaló Szentlélek sugallatával hívtál bennünket, hogy kövessük fiadat. A szeretet édes bilincsével kapcsolódjunk hozzá, és testvéri lélekkel szolgáljuk egymást. Kérünk, Urunk, ma árazd ránk újra a szentség lelkét, hogy amit évekkel ezelőtt fogadalmainkban örömmel ígértünk, azt hűségben valóra váltsuk. Erősödjön szívünkben a tisztaság, az alázat, a derűs szegénység és az áldozatkész engedelmes lelkület. Erősödjön szívünkben a remény, hogy továbbra is van terved velünk szent hegyeden. Küldesz testvéreked neved dicséretére és szeretetből fakadó szolgálatra. Urunk, te vagy vezérünk és támaszunk, te légy pályabérünk is, örök szereteted országában. Amen.

Jöjj, Szentlélek, Úristen, újítsd meg a föld színét. Jöjj hét ajándékoddal, élet lelke. Jöjj egység és szeretet lelke. Az egyháznak és a világnak szüksége van rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál.

Úrunk, köszönjük most, hogy kiárasztod szent lelked. Add megígért ajándékodat ezen az ünnepen. Adassék a lélek a nyugtalan és békétlen, összezavarodott világ számára. Mennyei atyánk, ma is sötét fellegek vonulnak át felettünk, és borulátóak vagyunk, ha magunkra, a családunkra, magyar nemzetünkre, hazánkra, egyházunkra gondolunk. Elborít a káosz, a nyugtalanság örvényként húz és sodor bennünket egyre mélyebbre. Vedd észre kiáltásunkat.

Ajándékozz meg renddel, nyugalommal, átgondoltsággal, megújult és neked szentelt élettel. Adassék a lélek, hogy megtaláljuk és áldjuk meg nem szűnő békességet. Atyánk, mutass az élő forrásra, hogy tiszta levegőt lélegezve gyönyörködhessünk a teremtettség szépségében. Adassék a lélek, hogy észrevegyük és csodáljuk teremtő lelked munkáját. Amen.

könyörgünk egyházainkért, gyülekezeteinkért. Hadd hirdessük tisztán a feltámadott Krisztus szabadító erejét, bűnbocsátó szeretetét. Adassék a lélek, hogy növekedjen azok száma, akik magasztalják megváltó Krisztus Urunkat. Krisztus lelke adassék egyházaink fiataljainak. Könyörülj rajtunk, hogy hitvalló, elégedett életet élhessenek. Könyörgünk értük, hogy legyen mellettük hittestvér, akivel megélik az imádságos, hívő életet, amikor halványul hitük ereje. Amen.

Imádkozzunk azért, hogy az édesanyák és édesapák példamutató szelíd életet éljenek. Urunk, a felnőtt nemzedék tagjait tett készé arra, hogy nehéz harcaikban a tisztesség, a becsületesség, a tisztaság, a türelem javára döntsenek. Vedd pártfogásodba a közösségeinket, add, hogy megtalálják helyüket, feladataikat,

Pünkösd ünnepén szembesülünk azzal, hogy gyakorta magányos, magára hagyott, szomorú, megfáradt lelkű emberekként élünk a világban. A lélek tüzét add a szürkeségben, egyformaságban élőknek, a lelki betegségben szenvedőknek, a depresszióval küszködőknek add a vigasztaló lélek gyógyító erejét. Amen.

Védd meg azokat, akik félnek. Töröld le azok könnyét, akik gyászukban az elmúlás, a veszteség nehéz terheit hordozzák, és az élet győzelmének hírével enyhítsd a lelki sebeket. Hallgass meg minket, Urunk, és küldd el szent lelkedet. Ajándékozz meg, hogy örvendező életünk lehessen benned egy házadban. Jézusért kérünk, akié a dicsőség és a hatalom örökké.

Hiszek szent lélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől, megváltoztatja szokásaimat, legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet, megállít a rossz elkövetése előtt, felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat, szeretettel tölt be Isten igéje által. Hiszem, hogy elveszi kicsinyhűtűségemet, megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja az egész lényemet.

bennem, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam. Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Hódíts meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Amen.

Mennyei atyánk, kérünk téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő szűzanya közbenjárásával, áraszt ki ránk és az egész teremtett világra szent lelkét, a békesség lelkét, a kiengesztelődés lelkét, a védő ügyvédet és szabadítót. Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól. Állítsd helyre a te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket, és velünk vagy mindenkor. Amen.

örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged, szereteted áradásáért, amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk téged, szereteted örömszerző erejéért, ami mindörökre a miénk. Kitöltött szent lelked által, létezésünk kiapadhatatlan forrásában, a megvilágosító fényben, és minden életben, ami csak él és mozog a földön. Dicsőítéseddel van tele a szánk, értelmünk tisztán lát, szívünkben fellángol a szeretet tüze, mivel újra ránk ragyogsz a lélek kegyelmével, s a jövő felé fordított tekintetünket, amit elhoz majd hozzánk szereteted szentsége és győzelme, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: feléd is, alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk minden a török Istentek, én szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, ki veled él és uralkodik, szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségi imádást közvetítettünk a csíksomjai plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnál Xantus Leát hallottál.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: vannak irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűneinket.

0: nyilvánosra.
1: Ötödik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsé, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikért

szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetél lak bennem, a te tisztaságod kötelez, költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, hanem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak ma soknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell, kettőnk között Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: "44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja Péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prévost augustorrendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte a pappá Rómában Robert Francis Prévost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nyájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
1: per molti anni ha servito la chiesa,
0: ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek még nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi, polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, aki iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szent Mise evangéliumát idézte, amely segített gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyla pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondata János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Hosszan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigaszt rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa, Meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya Ruákó a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruákó valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról. Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruákó döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: Well, you create dialogue, They seek monologues.
2: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A vendégem Molnár Imre, szociológus, történész. Azért invitáltam meg erre a beszélgetésre, mert felfigyeltem arra, hogy mint közéleti személyiség a munkájában elhivatott történész és szociológus, mégis fontos az, hogy egy vallási háttér és támogatás az, ami erőt ad neki mindebben. Az első személyes találkozásunk is egy ilyen alkalomhoz fűződik. Még egyetemistaként volt lehetőségem részt venni egy szentmisén a pozsonyi ferences templomban, és ott egy ismerősöm bökötte az oldalamat, hogy ő az az ember, aki az a nagy Eszterházi kutató, a versenyeken mi is voltunk, és milyen nagyszerű dolgokat mesélt, és olyan áttéléssel. Ez felcsigázta az én érdeklődésemet is, és láttam a mély meggyőződést az arcán, és éreztem később a szavaiban is. Volt még néhány alkalom, amikor személyesen találkozhattam vele, viszont már ez a momentum megszólított. Talán ezzel is indítanám a beszélgetést, hogy egy elfoglalt közéleti személyiségként hogy fér ez össze azzal, hogy az ember, hívő ember a mindennapjaiban is megélje a hit életét. Mit jelent önnek az Istennel való találkozás?
1: Ha röviden mondanám, akkor azt jelenti, hogy mindent. Legalábbis azt szeretném, hogy mindent jelentsen, hiszen belőle élünk, és belőle indultunk, tőle indultunk el, és hozzá fogunk visszatérni. Úgy szoktam magamba ezt kifejezni, hogy mint az üstökösök, akik a naptól indulnak, a nap energiájával, melegével, sugárzásával utaznak az űrbe, és aztán visszatérnek a naphoz, hogy újra feltöltődjenek, és újra elinduljanak a nagy pályájukon. Persze ahhoz, hogy az ember tovább lépjen ettől a fölismeréstől, mert azt hiszem, hogy igazán a probléma az a mai világban, hogy sokan fölismerik, hogy igen, Isten létezik, de nem tudják valahogy az akkumulátoraikat rákapcsolni Istenre. Nehéz megtalálni ebben a mai borzasztó, pörgő és feszült világban megtalálni a kapcsolódási pontokat Istenhez, hiszen korábban azt mondták a teológusok, hogy Isten elrejtőzik az ember elől, most meg az ember rejtőzik el az Isten elől. A napi forgatagba, a pótcselekvéseibe, a pót megoldásaiba, és ez az elrejtőzés bizony egy kicsit hasonlatos ahhoz az első elrejtőzéshez, amit Ádám és Éva végzett, amikor az Isten megkérdezte tőlük, hogy hol vagytok, hol vagy Ádám, és az Ádám azt válaszolta, hogy szégyenlem magam, vagy szégyenkezem, ezért elrejtőztem előled. Tehát van egy ilyen elrejtőzés, ami tudatalattunkban az Istentől való félelem, vagy az Istennel szemben való szégyenérzetét takarja az embernek. Én azt gondolom, hogy különösen nehéz közéleti emberként hittel, vagy hitből élni, vagy nem elszakadni a hittől, azért, mert úgy voltunk szocializálódva, hogy az Isten az egy magánügy. Én még a szocializmusban nőttem fel, és ugye akkor szinte lopva lehetett elmenni templomba. Az akkori közéleti emberek számláján ez egy piros pont volt, vagy egy bűn volt, vagy egy negatívum volt, ha felfedezték, hogy ők templomba járok, vagy a hitüket rejtegetni kellett, még akkor is a hívők voltak. És valahogy úgy alakult ki ez a közéletiségünk, hogy az Istennek ebben mintha nem lenne helye, vagy nem tudná az ember megtalálni az Isten helyét ebben a közéletiségben, amely most körülvesz bennünket, és ezért nekem is ez egy nagy kihívás, hogy a reggeli vagy az esti fohászok között, nem mindig mondhatom ezeket imádságoknak, de így Istenhez fordulás egy fohászok között lévő napot, a napi tevékenységet úgy végezni, hogy az ember ezt Istennel végzi együtt, vagy legalábbis, hogy szerényebben fejezzük ki magunkat, Isten eszközeként, vagy a gondviselés eszközeként végezzük a munkánkat. Azt hiszem, ez egy igazi nagy kihívás ebben a hivatásban.
0: Azt tetszett mondani, hogy önnek ez a találkozása mindent jelenti, és hogy ezzel kezdi, és ezzel fejezi is a napot. Vagyis valahol igyekszik a teljességet legalább ezeken a sarkpontokon megragadni, és a tevékenységeibe belevonni azt a szellemiséget, azt a szolgálatot, ami az embereken keresztül az Úr javára is válhat. Az imaformánál a fohászt említette. Ezek a mindennapi tevékenységre utalnak? A munkájára, a szakmájára nézve is kér segítséget, vagy talál fogódzót az ima részletekben, vagy ha szent mise során, akár ha szentáldozáshoz járul. Mik azok a dolgok, amik a mindennapi rutinhoz, vagy a kihívásokhoz, szakmabeli helytálláshoz, akár szóbeli, akár írásos, publikációs tevékenységhez erőt adnak önnek?
1: Igyekszem a napomat szentmisével kezdeni, vagy befejezni, és az rögtön egy olyan föltöltődést ad az embernek, ami úgy elkíséri egy darabig annak a töltete, és nagyon nehéz. Most már szinte én sem tudom képzelni, hogy egy ilyen föltöltődés nélkül csináljam végig a napot. Persze nem mindig tudok. Vannak napok, amikor kimaradnak a szentmisék, akkor sokkal nehezebb, mert hamarabb kiürül, hamarabb lemerül az a bizonyos elem, amit itt az elején a felvevőgépbe maga is kicserélt, és azért cseréltek ki, mert ugye működött az elem, de ahogy mondta, nem biztos, hogy kitart a végéig. Hát ez nagyon jó példa az ember életében is. Működünk elem nélkül is egy darabig, vagy akár félig föltöltött elemekkel is, csak amikor odaérünk egy válságos pillanathoz, mert hiszen minden napunk teli van krízis helyzetekkel, kihívásokkal, váratlan helyzetekkel, akkor már nem tudja az ember, hogy hogyan reagáljon, és fantasztikus úgy reagálni egy ilyen pillanatra, hogyha egy belső nyugalommal, egy belső erővel, föltöltődéssel nézek szembe a kihívásokkal, vagy a válságos helyzetekkel, pillanatokkal, és ez megment attól, hogy ösztönösen csípőből reagáljon az ember. Sajnos én is inkább ilyen érzelmi módon szoktam reagálni, tehát ha valami földűít, akkor dühösen reagálok, és akkor, ha ezek a bizonyos elemek fel vannak töltve, az akkumulátor föl van töltve, a lelki akkumulátorok föl vannak töltve, akkor az ember egész másképp tud reagálni. És ez nagyon fontos, nem csak az magam számára, hanem a környezetem számára is, hiszen egy feszült helyzetben a feszült reakció az még nagyobb feszültséget szül. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, tehát ez a reggeli föltöltődés. A másik dolog pedig azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy egy-egy komolyabb beszélgetésnél vagy feladatnál az ember egy fohásszal a szent lelket hívja segítségül, a teremtő lelket. Hiszen ezekben a feladatokban, a munkánkban, a napi tevékenységünkben az ember valahogy teremt. Valami újat hoz létre, valami kreáció jön ki abból, amit éppen végez. És hát a teremtésben a Szentlélek volt az, aki az újat alkotta, az ötleteket alkotta, úgy képzelem el, hogy ő hozta a terveket, és az Atya rábólintott, hogy ez jó lesz. És a fiú meg megvalósítja valahol azokat, amelyek ebben az elhatározásban megnyilvánulnak. Tehát nem csak érdemes, hanem kell a szent lelket hívni, vagy fohászként segítségül hívni, hogy mi ne roncsuk, vagy ne romboljunk azon a teremtésen, amely már körülvesz bennünket, hanem lehetőleg hozzátegyünk valamit, akármennyit, keveset, egy kockát, egy centit, egy lépést, egy színt, egy hangsúlyt, egy hangulatot, hangulati elemet, mindegy, hogy mit, de épüljön, vagy szépüljön az a világ, ami körülvesz minket, mert olyan sok minden rombolja ezt a teremtett világot, és az emberiség azt hiszem ma többet rombol összességében, mint épít. Kicsit, mint a déva vára, hogy vannak, akik pusztítják, rombolják, vannak, akik építik, de bizony minél többen lesznek a rombolók, annál rosszabbul fogjuk érezni magunkat a világba. Ez a napi munkában az, hogy a Szentléleket hívjuk, az nem csak bennünket kell, hogy erősítsen, hanem a minket körülvevő világot is.
0: A körülöttünk levő világot szemlélve bennem egy ilyen gondolat fogalmazódott meg, hogy az élettelenben szunnyadó múlt talán a történelem valahol ezt is jelentheti. Ugye a teremtés, a folytonos teremtés, az előttünk levők is hagytak nyomot a világban maguk után, és történészként gondolom, hogy önnek is vannak olyan helyszínek, amelyek fontosak az életében, akár a szülőföldje, vagy az a hely, ahol jelenleg él, egy adott régióhoz való kötődés, a hazaszeretet, ezek a fogalmak miként munkálkodnak önben?
1: Én azt hiszem, hogy mindannyiunkban, a génjeinkben hordozzuk a múltunkat, az őseinket, azok szenvedését, örömét, úgy, ahogy a gyermek az édesanyja szíve alatt tudatalanul is, ugyanúgy mi is részesülünk abból, amit átéltek az őseink, és ezért is tartom felelőtlennek és hálátlannak azt a generációt, amely egyszerűen azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, nem lehet eltörölni a múltat. El lehet persze feledni, de az egy olyan felelőtlenség, mint ahogy egy gyermek elfeledi az anyját vagy az apját, vagy tudatosan úgy él, hogy elfeledkezzen róluk. Még persze akkor is, hogyha rossz dolgokat tapasztalt tőlük, de mégis az életet tőlük kapta a legnagyobb ajándékot, amit az ember kaphat ezen a világon, az az élet, az az élete. Tehát így módon nekünk azt hiszem, hogy hálával kell gondolnunk az őseinkre, az elődeinkre, akik nem csak az életet adták nekünk, hanem a kultúrát, a hitet, az életföltételeket, hiszen ahhoz, hogy az életet tovább tudják adni, nekik élniük kellett, meg kellett művelniük a földet, dolgozniuk kellett, sokszor nagyon-nagyon nehéz körülmények között, sok szenvedés közepette, de valahogy ezt miattunk tették, értünk a jövőnkért. Ott van bennünk az ő általuk felhalmozott hatalmas örökség, csak az a kérdés, hogy ezzel mit csinálunk, mennyire értjük ezt, mennyire érezzük, mennyire szeretnénk.
0: És talán az is, hogy ugye mennyire becsüljük meg, vesszük észre magunk körül, ahogy tetszik mondani. Általánosságban mennyire mondható ezzel a szlovákiai magyarságról, hogy fontos számukra, vannak ilyen regionális kezdeményezések, vagy a hagyományőrzés, akár itt jelen esetben Pozsonyban vagyunk, a Magyar Intézet épületében. Az ön mindennapjaiban ez a tevékenység milyen formákat ölt?
1: Szociológiailag is nézve a kérdést, a szlovákiai magyar társadalom az utóbbi időben óriási változásokon megy keresztül. Ugye jó visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, például az 50-es, 60-as évekre, amikor ugye egy uralmi, párturalmi rendszer volt, és a szlovákiai magyarságnak is meg volt kötve a keze, a cselekvési ereje, le volt bilincselve, és akkor megszületett a fölismerés, hogy ahhoz, hogy megmaradjunk, a hagyományainkra kell építeni, és azokat kell fenntartani. És virágzott a néptánc, a népművészet iránti rajongás, a népművészethez való ragaszkodásnak a különböző formái, tájházak jöttek létre, néptánccsoportok működtek, egész magas szintű, magas kultúráig évelő folyamatok zajlottak le a szlovákiai magyar társadalom életében, és ezek tömeges, közösségi jellegű mozgalmak voltak, amelyek áthatották az egész fölvidéki magyarságot. Most már nem látok ilyen tömeges, közösségi igényt ebben a társadalomban, hanem sokkal inkább egy bezárkózás, egy önmagába fordulás, atomizáltság, ugye saját individuális életünknek a perifériáig jutunk el, nem lépjük át ezeket a határokat, nem akarunk tudomást venni a szomszédainkról. Hát itt Pozsonyban különösen látszik az, hogy az ember eljár, vagy próbálok eljárni a társadalmi rendezvényekre, kulturális rendezvényekre, jószerivel néhány tucat embert látunk ezeken jelen, hol ott Pozsonyban közel 20 000 magyar él, de önmagába bezárkózva, saját problémáival elhalmozva is, nem tagadom, és elfoglalva, de az, hogy nem keresi másoknak, a sajátjainak a társaságát, ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy nem értékeli már a másik magyar embert, a másik magyar embernek a közelségét vagy jelenlétét, a második pedig az, hogy nem értékeli, vagy kevésbé értékeli azt a kultúrát sem, ami a két embert összekötné, a közös nyelv, a közös történelmi tudat, a közös öntudat, a közös műveltségi kapaszkodók, fogódzók. Ez azt jelenti, hogy a malter, a tégla, a kultúra az mindig ilyen volt, a kultúra mindig közösségi. Inkább talán mondjuk azt, hogy a civilizáció az mindig egy közösségi fogalom volt, ami összekötötte az embereket, az azt hiszem, hogy itt jelenleg napjainkban egyre kevésbé tölt be fontos szerepet, és ennek az eredménye az, hogy magára marad az ember, egyedül marad, egy magára van utalva, kaparikurta, neked is jut, önző módon él, csak magának él, és azt hiszem, hogy önmagának is hal meg. Ebből a körből nem tud kiszabadulni.
0: Esetleg lát-e mankót vagy kapaszkodót abban, hogy az egyház közösségeken belül, ott nyilván, hiszen a hitélet azért összekapcsol bennünket, hogy ez tud egy olyan forrás lenni a jelenkor közösségeinek, amiből táplálkozhatnak, és ami kinyitja az embereket egymás közé, hiszen Isten szeretet kapcsolata az nem csak az egyén belső kötődése az Úrhoz, hanem ő azt szeretné, hogy közösségben minél többen felebaráti szeretetben legyünk egyek és kapcsolódjunk össze a mindennapok szervezésében is akár.
1: Igen, ez egy nagyon jó megállapítás, és azt hiszem már a 70-es, 80-as években is fiatal, gondolkodó értelmiségiek, akik többet szerettek volna elérni a pusztanapi létnél, vagy a betevő falatnál, vagy többre volt igényük, felfedezték azt, hogy a közösségiségnek az első létrafoka, amely hiányzik alólunk, a hit. Hiszen a hit, a vallás, az egyház, az egy alapvetően közösségi, mondhatnám azt, hogy intézmény, de ez egy kicsit leszegényített szó, azt mondanám azt, közösségi formáció. Nehéz hitet, egyházat, vallást elképzelni individuális módon, nem is létezik. De még visszamehetnünk, még egy lépéssel korábban, az Isten közösségi embernek teremtette az embert, mint ahogy ő maga is a Szent Háromságban egy közösséget alkot. És ha a hit kiesik, mint közösségi formáció, akkor csak a kultúra marad, vagy a társadalmi szokásrend, a szokások, és ez egy kicsit egy olyan, mint amikor egy futballlabdába egy szög kerül, vagy egy autógumiba egy szög nyomódik bele, lassan-lassan a levegő elszivárog, és bár úgy látszik, hogy formája megvan, annak az autóguminak a belső tartása már nincs meg, és az első huppanónál, vagy göröngynél, vagy az első ilyen akadálynál kiderül, hogy baj van, az egész gépkocsi nem tud tovább menni. Tehát a hit elvesztése után természetes módon következik a kultúrának az elvesztése is. A hitet, az egyházi szokásrendet, vagy az egyházi hagyományokat jogosan nevezzük kulturális létformának is, hiszen tulajdonképpen mi a kultúra? Az egy interakciót jelent, és közösen létrehozott értéket jelent. Egy egyház közösség az mindig közösen tudott működni, közösen tudott létezni, reagálni dolgokra. Tehát szinte az egy dominó elv alapján jutunk el az egyiktől a másikig. Van, akik azt mondják, hogy ez egy természetes folyamat, laicizációnak mondják ezt, tehát hogy a népi egyház, a népi vallásosságnak az elvesztését még jónak is tartják sokan, de én azt gondolom, hogy ha a társadalom meg is éli ezt a folyamatot, vigyázni kell arra folyamatosan, hogy legyen mód vissza is térni ezekhez a régi jó bevált formákhoz. Hogy mikor térhet oda-vissza az ember a halálos ágyán, vagy korábban, vagy egy válságos pillanatban, vagy egy megrendítő esemény kapcsán az életében, az a gondviselésnek a dolga, de azt hiszem, hogy minden ember, aki átmegy ezeken a folyamatokon, mondjuk így az elidegenedési folyamatokon, minden embernek az életében vannak újabb és újabb pillanatok, amikor visszatérhet a régi kerékvágásba, visszatérhet az értékekhez, visszatérhet az ősöknek a hagyományaihoz, vagy visszapillantva folytatni tudja, vagy folytatnia kell azt az utat, amit az elődeink is jártak. Talán jobban, okosabban, bölcsen, kevésbé balgán, mint ahogy ők tették, hiszen ők sem. Én nem idealizálni akarom az elmúlt világot, azt már nem tudjuk visszahozni, de a mai kor körülményei közepette meg kell találnunk nekünk is a magunk feladatát. De most az, hogy minek teremtett bennünket az Isten, hogy férfiak vagyunk, vagy nőnek születtünk, az nem véletlen. Mint hogy az sem véletlen, hogy magyarnak születtünk, szlováknak, vagy románnak, vagy a másnak. azért születtünk annak, amik vagyunk, mert az Isten ebben a identitásban ad nekünk feladatot, ad nekünk hivatást, ad számunkra tennivalót, elgondolást. És az Isten, ha egyszer feladatot ad, vagy hivatást ad, akkor biztos, hogy megadja hozzá a boldogságot is, azt az örömet is, amit a jól elvégzett munkában érezhet az ember. Nagyon sokan panaszkodnak az miatt, hogy a munkahelyükön nem nézik őket, nem becsülik őket, meg hogy csak eszköznek, tárgynak tekintik, és nem érzik jól magukat a munkájukban. Hát igen, ez bizony egy nagyon nagy probléma, és pont ide vezethető vissza, hogy nem a helyükön vannak az emberek, nem azt a hivatást végzik, amit az Isten nekik szánt, hanem azt a hivatást esetleg háttérbe szorítva előnyben részesítik azokat a munkahelyeket, ahol jól lehet keresni. Mindegy, hogy minek a rovására, de sok pénzt lehet keresni. Azt hiszem, a mai kornak az egyik legnagyobb kihívása ez a mammon. Ahogy az Úr Jézus is mondta, hogy választanunk kell, az Istennek vagy a mammonnak szolgálunk. Az Isten ad nekünk egy hivatást, ha azt a hivatást akarjuk szolgálni, nem biztos, hogy akkor jól fogunk élni, hogy gazdagok leszünk, hogy sikerélmények sorozata, vagy úgymond társadalmi megbecsülés fog bennünket körülvenni, de mégis boldogok leszünk, mert az Istennek az útján járunk. Ez nagyon nehéz feladat, de ezt azt hiszem, hogy mindenkinek egyszer fel kell tenni magában ezt a kérdést, hogy én vajon kinek szolgálok, a mammonnak, vagy az Istennek, kinek az útját járom, kinek az életét élem én, a magamét, azt az életet, amit az Isten nekem szánt, vagy azt, amit rám oktrojált az engem körülvévő világ, amely, mint tudjuk, ma van, holnap nem lesz.

0: A hallgatók figyelmébe is ajánljuk Eszterházy János példáját, illetve a mindennapokban igyekezzünk mi is a nehézségeink során is arra gondolni, hogy ennek mind van értelme és célja, sőt, ebben valahol azt az isteni jót keresni és találni, ami majd egykor a mi érdekünket is szolgálja. Kívánom Imrének azt, hogy ő is találja meg azt a nehézségek árán is, hogy mi az, ami segíti őt a mindennapokban, a múltat jelenni, elevenni tenni, és legyen ő is Isten szolgái között egy olyan személy, aki az embereknek is fényt és utat tud mutatni a mindennapokban. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, és köszönöm a Mária Rádiónak mindazt, amit tőle kapok, a nagyszerű programokat és elsősorban a lelki töltekezést, amit biztosít. Isten áldja meg.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Áldott szép napot kívánok. Itt van a nyár kellős közepe. Hát itt csíkbazi ez a nyár elég hűvösre sikeredett. Valamelyik nap is 6 fok volt reggel. Hát nem. De az a lényeg, hogy a szívünkbe süssön az áldott nap. Remény fénye ne aludjon ki. Kedves testvéreknek, ugye hát a mi atyánkot imádkozzuk, hogy gyakran, meg most az evangéliumban is benne volt, és hát ugye jöjjön el a te országod, imádkozunk. Én olyan sokszor mondtam, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus sehol nem ijeszget. Nem mondja azt, hogy féljetek és szorongjatok, és itt a világ vége, minden, hanem arra biztat, hogy imádkozzunk, hogy jöjjön el Isten drága szép országa, a szeretet, a béke országa. Tehát én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki, hogy mondjam, az egész világot egy nagy kudarcba belevezeti. Tehát valóban a te életedbe is, az én életembe is, de az emberiség életébe is a jövő az ott kell legyen. Tegnap a segrestéseknek volt egy nagy találkozói Csíksomjon a szűzanya lábánál, és sok segrestés összegyűlt, és olyan szépen csináltak közösen egy nagy virágszőnyeget. Igazából a hit, remény és a szeretet szimbólum, a kereszt, a szív és a horgont rakták ki piros, fehér rózsákból, és persze, hát nagyon szépen meg van csinálva. Facebook oldalamon meg is osztottam ezt a képet, úgyhogy érdemes megnézni Mária lábához, milyen szép dolgot raktak. És ugye lehet zsumbogni, és lehet palaszkodni erre a mai világra, de vannak szép dolgok is. Tegnap például átjött a Csíkszeredából egy óvoda, az Angyalkert óvoda, hát hozzánk a Mária kertbe, és jöttek több mint 100 ilyen 3-4 éves pici gyerek, annyi gyerek, hemzsegtek, egész délőtt ott voltak, és jól érezték magukat. Elmentünk egy kicsit a Mária kert 3-4 állomását, körbejártuk velük, és olyan okosan hallgatták azt, amit én próbáltam mondani, hogy játék udvarra, hát igen, ából a kis Jézus is játszott, és nem kell szégyellni is. Aztán jópofák voltak, kérdeztem, hogy milyen játékot szeretnek, és azt mondták, a gépes játékot, a telefonos játékot. Hát na, mi időnkben ilyen nem volt, de változik a világ. Ettől rosszabb lett a világ? Nem tudom. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a szent remény, az isteni erény, amit tudatosan minden kereszténynek gyakorolnia kell. Gyereknevelés közben, családi élet közben, betegágyon, bárhol vagyunk, a szent reményt nem szabad elengedni, az isteni erényt, tehát ahol hitre

tanítási napra visszagondolok, ugye, mert nyáron vakációban azért még a gyerekekkel lehet bírni, főleg az ember elviszi őket fürödni, vagy fagyizni, vagy kirándulni, hát akkor egészen jó hangulat, de le kell ülni, tanulni, na akkor gond van. Bíznunk kell abba, hogy helyes évek. És emlékszem, hogy hát ezt termet berendeztünk neki szépen játékokkal, babákkal, macikkal, nem tudom miféle, és gondoltuk, hogy majd délután, ugye hát az ember ugye fejébe összerakja a programot, hogy kicsit kimennek játszani, és hogyha esik az eső, akkor bejönnek, és akkor van egy ilyen játszószoba. Hát volt hozzá, hogy 20 gyerek, na én be is engedtük ezek, add ide, nem adom, add ide, de add ide, mit tudom én, és csak repült a macinak egyik lába erre, a másik lába arra, a feje amarra, és pillanatok alatt egy nagy káoszba fulladt az egész, hát szépen előkészített játszótermünk. Emlékszem, hogy az egyik kolléganőnk leült sírni, és mondta, hogy Csaba testvér, hát ezeket nem fogjuk mi tudni nevelni. Délelőtt az órá, hát egyfolytában tornaórát tartottak a tanárok, mert nem tudtuk leültetni, ezek soha nem jártak óvodába, iskolába, az egyik 10 éves volt, másik 6, mit tudom én, 12 éves is volt köztük. Logikus, hogy hát nem tudom, és tényleg én is néztem, és nem, hogy mondjam, nem voltam kétségbe esve, de akkor döbbentem rá, hogy mit vettem én a nyakamban. És ezekből a gyerekekből felnőtt férfiak, nők lettek, családapák, családanyák, és hát most hogy mondjam, na, több mint 1500 unoka van, és ők nevelik. Tehát az önmagába véve én azt gondolom, bármelyik gyerek otthonnak a javára válik, vagy hogy mondjam, büszkesége, hogyha az általa felnevelt gyerek hát nem termeli újra azt a nyomorúságot, amiből ő kinőtt. Igen, keresnek, eltartsák a gyerekeiket, és hát ugye nem magukat fenntartsák, és múltkor is volt az egyik fiúnál, és van már 4 gyereke, egyet még örökbe is vett, mert az elején nem jött a gyerek, aztán fogták maguk, és örökbe vettek egyet, aztán úgy elindult a gyerekvállalási kedv, hogy most már 5 gyerekük van, és hát akkor a házban laknak emeret, és szép házban, hogy hát ugye Magyarországon, hál' Istennek ilyen nagy családosokat támogatja az állam, és hát egy emeletes ház az övék, és mondta, hogy Csaba testvér, az idén az utolsó kölcsön is lejárt, és büszke örömmel meghívott, és jó volt leülni vele és elbeszélgetni. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy reménytelenség az bűn. Remény az erény. És nekünk tudatosan kell gyakoroljuk a remény erényét. És én is látom, hogy Ukrajnában, és Gázában, és itt-ott, hogy mi történik, és mekkora hadihajók, és repülők, és rakéták, és repkednek, és minden. Igen, ezt én is látom. De ez nem jogosít fel arra, hogy elengedjük a remény szép erényét. Sőt, minél nehezebb a helyzet, annál jobban kell gyakoroljuk a remény erényét. És azt is látom, hogy a gyerekeink, a fiataljaink, hát tőlünk mindig csak savanykás, nyafogás, meg mit tudom én, ilyen depressziós hangulatot teremtünk, hát akkor a gyerek azt gondolja, hogy minél hamarabb innen kereket kell oldani, mert ám itt a világ vége. Nincs itt a világ vége. Én nem hiszem azt, hogy Erdélynek vége lesz. Én olyan sok szép, imádkozó embert látok, és annyi pozitív értéket. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy az aranykor, az elveszett éder ott valahol messze mögöttünk van, és persze sok értelmisége is erről beszél, hogy romlik a világ, meg mit tudom én, ha nem is ma, de hónap úgyis összedől minden, és nem is érdemes már tartós tejet venni, akkor hát az én azt mondom, hogy kicsit olvasson bele a történelmi könyvekbe. Mennyi szomorúság, mennyi fájdalom volt. Hát itten Székelyföldön is, itt ezt a templomot is. Hát hányszor kirabolták, felgyújtották a tatárok, meg mindenféle baj volt. És hát ugye másnap újból felkelt a nap, és a testvéreink talpra álltak, és indult az élet tovább. Igen. Adná az Isten, hogy egymásba és magunkba is
nehézségeket látva.

ne a reménytelenséget, hanem a remény szent erényét építsük, szépítsük, gazdagítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus szentjeit, ha életét nézzük, hát mindegyik életében ott van a remény. Annyira tetszik, ugye Szent Ferenc, ugye tranzitusára készülünk, 1226-ban halt meg, és 1226, hát hogy mondjam, tavaszán, nyarán annyira rosszul volt, hogy elvitték a testvérek Szienába. Siena, hát azt hiszi, ha beírod a keresőbe, beírja valaki a keresőbe, kiderül, hogy hát jó messze van, hát sokkal messzebb, mint például Csíkszeredától Brassó. Tehát elég nehéz lehetett egy ilyen stigmatizált, beteg embert valahogy oda elvinni. És azt írja az életrajza, hogy akkor megérkezett, akkor leszúrta a botját, a vándorbotját, amire támaszkodott, és aztán megvoltak a kezelések. Hát annyira egy belső vérzése is volt Ferencnek erről, gyomorvérzés, és testvérek azt hitték, hogy meg is fog halni. És ott oda vitték az egyik testvért, és diktálja le neki a végrendeletét. Ezért íródott meg Szent Ferenc. Meg lehet találni a YouTube-on, ha felírja az ember a keresőt. Szent Ferenc végrendelet, akkor megtalálható egy nagyon rövid, tömör na, üzenet, amit ma is bátran meg kell fontoljunk, és azt szerint éljünk. De most nem erről van szó, hanem az, hogy hát az a bot, amikor el akart jönni, hát elkezdett kizöldülni. És a testvérek kérték, adnak neki más botot, hagyja azt ottan. És képzeljék el, ez a bot nem csak kizöldült, hanem gyökeret eresztett, és hatalmas fává nőtt. És 400 évvel később, ugye akkor már nagyjából letelt a garanciája ennek a fának, már haldoklott, kivágták, és egy Szent Ferenc szobrot faragtak belőle, és az ma is ott áll Szénában, a Ferences Kolostornak az egyik oltárán. Igen, testvéreim, hogy még akkor is, halálunk percében is, milyen jó, hogyha kizöldülnek körülöttünk a dolgok, és nem elsáppadnak, elsárgulnak, és kihalnak, hanem hogy élet fakadjon körülöttünk. Adja az Isten, én sokszor mondtam most is, hogy ugye sokan érettségiznek, kirepülnek, hogy férhez mennek ilyenkor, és elégtételő a gyónoknak sokszor mondom, hogy hát menjen is abba a házba, ahol felnőtt, annak a háznak az udvarára. Ültessen egy rózsatövet, vagy egy valamilyen gyümölcsfa csemetét, vagy ilyesmit, és hát öntözgesse, hogy mondja meg az édesanyjának, anyu, én elmegyek, de nézd, itt hagyom ezt a rózsatövet, és gondozzad, mert visszajövök hozzád, és a találkozás reményének a szimbóluma legyen ez a virág. És azt gondolom, hogy valami ilyesmit kell csináljunk, tehát ne elkeseredjünk, bánatunkba is. Nehéz az élet, ültessél rózsatövet, attól szebb lesz a virág, attól, hogy panaszkodsz, nyafogsz, másnak is az életkedvét elveszed, attól csak sötétebb és ridegebb lesz az élet. Igen. Egyik ismerősöm jött és gyónt, és hát nincs neki gyereke, el volt keseredve, és mondtam, hogy olyan szép a cseresznye, és az ugye az legtöbbször már olyan lehet olyan is ültetni, hogy június elejére gyereknapra virágozza, szóval beérjen, ropogós legyen. Na és mondtam, hogy hát van neked egy szép nagy kertet, ültes tele cseresznyefával, és minden tavasszal, amikor június 1-én rendez egy gyereknapot, hív meg a város, falu összes gyerekét, és hát ugye, hogy mondjam, rendezd az be is, rakd oda, mit tudom, Szent Rita szobrát, vagy valamit, és akkor nevezd el, hogy Szent Rita cseresznye is kertje, de hát Árpádházi, na, Szent Jolán, az is most van ilyenkor tavasszal, de kiválaszthatsz valaki mást is, minden Szent Antal, ugye a gyermekek védőszentje, Szent Antal cseresznye is kertje, és akkor hát idővel mit, összegyűjtöd őket a templomba, vagy összegyűjtöd a cseresznyéskertbe, és utána elmentek közösen a templomba, és hálát adtuk, és végül az egész falu, az egész város gyereke a tiéd lehet. Tehát ne törődjünk bele, hogy ilyen, s olyan, s ennyi baj, s annyi baj van. Próbáljunk választ keresni, vigaszt,
támogatást, bátorítást. Én annyira szeretem, hogy kedves orvosokat, és olyan jó látni őket, hogy elmegy az ember hozzuk, és tényleg vannak gondok, reális problémák, és olyan jó, hogy nem azt hallod, hogy hát nincs tovább, és fordulj a fal felé, és vége, hanem igen, mindenkinek valamit tanácsolnak, javasolnak, orvosságot, jó szót, ezt, azt, és azért én látom, hogy hány idős ember, hát köszönheti az életét annak, hogy ő fogta a fáradtságot, és elment, tanácsot kért, orvosságot kért, gyógymódot kért, és meggyógyult. És hát itt lenne egy olyan javaslatom, és a Mária Rádió hallgatói közül többen idősek. És a Tusnádi házunk egy gyönyörű helyen van, nagyon szép épület, és valamikor 150 gyerek volt bennem. És hát ugye meg is hívtam a múltkor a néhány idős klubnak a vezetőit, hogy jöjjönek el, és nézzék meg. Csináljunk egy ilyen idősek otthonát. Szent László tiszteletére van szentelve a ház, de milyen jó lenne, hogyha akár a felnőtt, szóval idősek, nyugdíjasok szépen szerre, akár szervezettel is eljönnének. Ugye, hát hogyha szezon előtt valaki jelentkezik orvosi kezelésre, hát a jóga van elmenni ugye a családorvoshoz, és az felírhat fél évente egy 5 napos kezelést. És Tusnádra eljön, és itt bizony nagyon jó orvosok vannak, és minden, és nálunk akár a házban meg is aludhat, lakhat, vagy mondjam, szervezünk egy kicsi nótaestet, van egy kis vonat, felviszi az időseket a Szent Anna-tóhoz, ráérünk. Van egy nagyszerű plébános úr, aki tényleg szépen akár szentgyónást is, lelki wellness-t is lehet tőle kérni, és én azt hiszem, hogy 4-5 nap alatt ott van a bofett, a borvízforrások, tehát maga ugye úgy van, hogy hát a hegyek között van, az erdő belóg az ablakon, mondhatni, és ebből kifolyólag a magas hegyi levegő, hát olyan tiszta az ember, hogyha este lefekszik, hát mint ha agyonütötték volna, úgy elalszik abba az erős levegőbe, és hát igen, egy hét alatt biztosan rehabilitálódna. Nem drága. Én bíztatom minden időst, hogy nyugodtan jelezze, fogadjuk szeretettel, kap egy szobát, van finom étel, van ott rendbe rakták a tulipánt, éttermet, és elérhető árba lehet ott finomakat enni. Ajándékozzuk magunkat meg a reménnyel, és a reményből fakadó jókedvel, derűvel, szeretettel. Határozzuk el, hogy minden nap legalább egy-egy viccet, jókedvűt, tréfát, valamit elmondunk. Kérjük az Isten segítségét. Na, és végezetül én is mondjak egy viccet, ugye hát a szegény néni ugye ott a Szent Antal előtt imádkozik, és kéri a Szent Antal segítségét, és azt nagyon szüksége lenne neki 100 lejre. Na, és ugye egy ilyen mai liberális fiatal hallgatja, és azt mondja, hogy mama, maga milyen ósdi, hát ez egy szobor, ez kőből, fából van, hát ez kopogtassa meg, ez nem fog magának adni pénzt. Nézd, de hát én nagy lelkű vagyok, és adok magának, hogy jegyezze meg egy életre, hogy hát ne templomba járjon, ne kacagtassa magát, és hát oda van a zsebiben, mennyi volt, 97 lej, odaadja, és hát az öreg néni visszamegy Szent Antalhoz, megszámolja, és az a Szent Antal, köszönöm, hogy küldtél pénzt, de többet ne ettől a siedertő küldjél, mert lám már 3 lejt ellopott belőle. Igen, bízzunk az Istenbe, bízzunk egymásba, bízzunk a szeretet világformáló erejébe, szeretet végső győzelmébe. Ne hagyjuk, hogy a remény áldott sugara kiunjon a mi szívünkben. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztusunk.

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Nagyon sokszor nem a napi feladatok, kihívások fárasztanak le bennünket, hanem az ismeretlen jövőtől való félelem. Mi lesz, ha megbetegszünk? Fog-e sikerülni, amit elterveztünk? Mi történik, ha a gyermekünk nem találja meg a saját útját? Gondolatban előrevetítjük a ránk váró problémákat. Újra és újra végigpörgetjük a lehetséges nehézségeket. Csak hogy közben elveszítjük a békességünket és az erőnket. Az aggodalom egyik nagy hazugsága az, hogy azt hisszük, ha eleget szorongunk, jobban kézben tartjuk az életünket. Ez azonban nem így van. Olyan ez, mint egy hintaszék, ami soha nem visz előbbre. Csak himbálózunk benne, kétségbe esve, csüggetten, tehetetlenül, anélkül, hogy akár egyetlen lépést is tennénk a megoldás irányába. Jézus ma visszahív a mába. Amikor kijelenti, hogy a mának elég a maga baja, a holnap majd gondoskodik magáról. Igazából a mai nap feladataira irányítja a figyelmünket. Nem azt kéri, hogy tagadjuk le a nehézségeinket, hanem arra int, hogy ne éljük meg előre azt, ami talán egyáltalán be sem fog következni, ami meg sem fog történni. A jövővel egyelőre nem tudunk mit kezdeni, ezért kell az Isten irgalmára bíznunk. Viszont a jelenben sok mindent megtehetünk, de akár el is mulaszthatunk, miközben aggódunk. Azt a szeretetet, odafigyelést, türelmet, megértést, amire a családodnak ma lenne szüksége, nem adhatod meg majd holnap. Ma kell jelen lenned számukra. Ezért hát ne engedd, hogy a jövőtől való félelem ellopja a ma örömét és reményét. Gondolj arra, hogy amikor majd a holnap megérkezik, Isten kegyelme és gondviselése is vele együtt érkezik.

Szeressék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látja el. Meghívjuk a kedves hallgatókat, tartsanak velünk, ünnepeljük közösen az eukarisztiát.

0: Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a szeretettel.
0: Ezt a szent misét elhunyt Miklós testvérünkért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek,
2: és nektek testvéreim,
0: sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem. Irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
2: Amen. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, benned bízók erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen.
1: Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Jojáda főpap halála után Júda országának nemzetségfői Joás király elé járultak és bemutatták hódolatukat. A király ettől kezdve az ő szavukra hallgatott. Erre azok elhagyták az Úrnak, atyáik istenének templomát, és helyette bálványszobrok és faragott képek előtt mutattak be áldozatot. Ekkor az Úr megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Profétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz, de azok bárhogy is intették a népet, nem hallgattak rájuk. Ekkor az Úr lelke betöltötte Zakariás főpapot, Jojáda fiát. Odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Isten, miért szektétek meg az Úr parancsait? Ez nem válik javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott titeket. Erre azok összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték őt a templom udvarán. Joás király már nem akart emlékezni arra a jótéteményre, amelyet Zakariás atya, Jojáda tanúsított iránta, és megölette annak fiát. A haldokló utolsó szavai ezek voltak. Látja ezt az Úr, és meg is torolja majd. Esztendő fordultával Szíria hadserege felvonult Júda országa ellen. Elfoglalták az országot és Jeruzsálemet, levágták az összes főembert, a zsákmányt pedig mind hazaküldték királyuknak Damaszkuszba. Bár a szír hadsereg csekér erővel jött, az Úr mégis kezükbe adta a sokkal nagyobb sereget, mert elhagyták az Urat, atyáik istenét. De Joást is elérte a büntetés. Az ellenség visszavonulása után súlyos betegen hagyták hátra, saját szolgái összeesküdtek ellene Jojáda főpap fiának vére miatt, és megölték a saját ágyában. Így halt meg. Dávid városában temették el, de nem a királyok sírboltjában. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál. Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánata. Kedves testvéreim, akik csak tehették, a hét folyamán is szorgalmas és verejtékes munkával igyekeztek megkeresni mindennapi kenyerüket. Sokan négy nappát téve dolgoznak, hogy biztosítani tudják a megélhetést önmaguk, családjuk számára. Becsületesen kell dolgoznunk, de a megérdemelt fizetéshez, és majd egykor a nyugdíjhoz is jogunk van. A munkás megérdemelt munkabérének visszatartása égbe kiáltó bűnök közé tartozik. A mai evangélium alapján mégis úgy látszik, mintha az Úr Jézus könnyelműségre, semmitevésre bíztatna minket. Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Úgy tűnik, mintha olyan Istenbe vetett bizalomra buzdítana, amely felelőtlen lustaságba torkollik. Jézus nem naplopókat akar nevelni követőiből. Sokkal inkább olyan lelkületet akar kialakítani bennünk, amellyel bátran merünk ráhagyatkozni a mennyei atya gondviselő jóságára. Ezt az Istenbe vetett bizalmat keresztény higgadságnak is nevezhetjük, amely egyáltalán nem zárja ki a szorgalmas munkát. Ezzel Jézus tisztában volt, amikor kijelentette: mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Csupán arra figyelmeztet minket, hogy a földi létért való küzdelemben sem szabad szem elől tévesztenünk az örökké való dolgokat, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy van gondviselő atyánk a mennyben. Ezért elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá, mondja az Úr Jézus. Tudjuk, vannak gondok, bajok, de térdeljünk le az élő Isten előtt. Ő, aki ezt a világot, csodálatos világot teremtette és fenntartja, biztos, hogy vigyáz ránk. Jézus azonban látta a gazdagság és fényűzés veszélyeit, és ezért mondja, senki sem szolgálhat két úrnak. És igazságát mi magunk is megtapasztalhatjuk saját bőrünkön. Hányszor jut eszünkbe megköszönni Istennek azt a sok jót, amelyben részünk van. Panaszkodni azt egyre jobban tudunk, viszont hálát adni az már nem megy. Mire van a hétvégi magatartásunk? Ózeás prófét által elkeseredve mondja a Jóisten, tápláltam őket, jól laktak és szívük felfúvalkodott, úgyhogy megfeledkeztek rólam. De vajon nem ugyanezt tesszük mi is nagyon sokszor? Pontosan ugyanezt. Sokszor elfordulunk a Jóistentől, csak a pénzt imádjuk, a mammonnak szolgálunk, még embertársaink feláldozása árán is. A sikeres munkahét után jöhet bármi, evés, ivás, szórakozás, buli, csak éppen Istenre nincs időnk. És egyre kevesebben ismerik a hála, az Isten, az imádság kifejezéseket. Kedves testvérek, Jézus Krisztusnak, hogyha jól belegondolunk, nagyon is igaza van. Az ember el nem múló gazdagságát sohasem találja meg rozsdásodó, foszladozó kincsekben, csak egyedül az örökké való szeretetben. Próbáljuk meg, még ha nehéz is, vessük bizalmunkat higgadt nyugalommal a gondviselő Istenbe, még a nehézségek idején is. A jó Isten, ami mennyei atyánk, tudja, mire van szükségünk. Dolgoznunk, küzdenünk kell, nem ülhetünk tétlenül, karba tett kézzel, de sose tévesszük szem elől, hogy az elért eredmények a gondviselő Istennek az ajándékai. Madács Imre írja az ember tragédiájában, ember küzd és bízva bízzál. Ez a mi feladatunk itt a földön, és ehhez adjon erőt nekünk a mindenható Isten. A költő így ír, amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár láb nyoma látszik az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sosem hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Amen. Esedezve kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járásáról mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az egyházban.
1: Katolikus egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Szent atyánkért, Leó pápáért, Gergely megyés főpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz. Papi hivatásokért és lelki pásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: E világból elköltözött Miklós testvérünk örök nyugodalmáért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveit kívánságát, és hallgass meg kéréseinket, melyeket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod és mint szentséggel újjáalkotod, add, hogy ugyanezen ajándékaid testünk és lelkünk javára váljonak, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a Te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk neked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igéd ő, által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltunk legyen. Ezért töltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve neked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feláldja feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nekünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad be rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk,
0: és hittem
1: feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László György József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben van,
0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország,
0: a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjünk is szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus testének is vére.

0: Ima az Isten bárányom, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm osztálytársaimat, nem sorolom fel, mert hála jó Istennek sokan vagyunk. 2004. június 20-án, éppen 22 évvel ezelőtt szentelt pappá minket Jakubinyi György, vagy érsek atya, a jó Isten áldása kísérje mindannyiunk életét. Ugyanakkor köszöntöm az idén aranymisés papbácsikat, akiknek ugyancsak a mai nap van a szentelési évfordulójuk, a Dórián Imre Balázs, Imre Bara Ferenc, Marti Attila is, Tubák László papbácsik, a jó Isten áldása kísérje életüket. Kívánok mindannyiuknak áldott szép napot. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjünk békével.
1: Istennek legyen.

0: Szent misét közvetítettünk Márifalváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatta főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látta el. Maradjanak továbbra is a Mária Rádiónál. A mikrofonnál Deményi Imolát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Márifalvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Márifalva Hargita megyében Székelyudvarhelytől 7 kilométerre északkeletre fekszik. Közigazgatásilag 2004 tavaszától önálló község. Márifalva történelmi udvarhelyszék Farcádi járásához, majd Fenyét községhez tartozó falu volt napjainkig. Márifalva első írásos említése csupán 1566-ból származik, a falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, Hajdan Mári várnak egy őrtornya állott itt, ennek a várnak névadója egy bizonyos Mári nevezetű vitéz volt. Említése méltó a kőlik két végbarlangja, ahová veszély esetén menekült a lakosság. Márifalva 16-17. Századfordulón udvarhely jelentős népes faluja volt, ma Hargita megye leghosszabb szallagfaluja, végighaladva rajta megcsodálhassák, mint egy 200 szebbnél szebb székely kaput. 1997-ben avatták fel a kultúrház mellett kialakított parkban a két világháborúban elesett márifalviak emlékművét. A park hátsó részében található a Rosetta ház. A ház magán viseli a hagyományos építészet jellegzetességeit. Régi temetője gyönyörű fejfákban gazdag, különleges cserefából készült bádogborítással fedett keresztek. Az először 1566-ban említett falu egykori templomáról az egyházi feljegyzések a következőket mondják, idézem, egy 1760-ból való püspöki irat szerint Márifalva parókiális temploma öreg Rákóczi György idejéből való, a hagyomány szerint ugyanis a templom régi tornyán az ő neve volt bevésve. Idézet zárva. Az egyház község 1645-ben lett önálló plébánia, korábban Fenyéddel volt közös temploma. A reformáció alatt, annak ellenére, hogy nem volt saját papjuk, hűségesek maradtak a katolikus hitű.

szívükhöz. Egyházi anyakönyvelés 1721-ben indult. 1739-ben Kisgergely személyében helyben lakó papot kaptak, előtte a székelyudvarhelyi papok látták el a hívek lelki gondozását. Az 1600-as évek közepétől több mint 28 egyházmegyés pap és szerzetes született az egyházközségben. Mári falva középkori temploma minden bizonnyal a környék első temploma volt. Abból származik a templomban látható három keresztes gótikus szentségtartó, amelyet a parókia tornácot tartó falában találták, s nagyon hasonlít a farcádi templom szentélyében eredeti helyén lévő kőfaragó jegyes szentségtartóhoz. Ez a faragvány valószínűsíti azt a feltevést, hogy a falu első kőtemploma ugyanebben az időben épülhetett. A falu népességét mutató, valamivel későbbi adatok alapján az építkezés igénye és lehetősége is adva volt ebben az időben. A jelenlegi templom 1763 és 1772 között épült, és a falu közepén az országúttól délre emelkedő dombon áll, nyugati homlokzati tornyát átlós elhelyezésű támpillérek erősítik. 1783. július 19-én szentelték fel Szent Imre herceg tiszteletére. Zsindei teteje volt, amely az 1851-es tűzvészben megsemmisült, a templom belső díszítésével együtt, melynek felújítása hosszú időbe telt. 1857-ben új parókia épületet emeltek, és 1858-ban kaput is állítottak elébe, mely a település legrégebbi székely kapujává vált. 1900-ban átalakítják, lebontják a teraszt. Ekkor találták a tornácot tartó falazatban a már megemlített gótikus szentségtartót. 1909-ben bővítették, és a templom eléri a mai kinézetét. A hajóban a nyugati bejárat felett az 1772-es évszám látható. Keleten szentélye sokszögzáródású, középkori tárgyi emlék a templomba ma nincs, középkori építése utaló jegyek nem láthatók. A főoltár képét Pfeiffer József brassói festő készítette. Az olomberakásos ablakok a budapesti Richard Schleim műhelyében készültek. Az orgonát a pécsi Angstert cég készítette 1909-ben. A toronyban három harang van, a legrégebbit 1853-ban öntötték. 2011-ben sikerült újra födni a templomot és a plébániát, amire támogatást a falu és a megyei tanács részéről kaptak. Egyed Gábor plébános idejében 2004-ben az önkormányzat támogatásával és a falu összefogásával ravatalozót építettek, amit 2008-ban sikerült befejezni. 2019-ben újabb munkálatokkal felszámolták a templomtest, a falak vizesedését, dréneztek, felszedték a betonjárdát, térkövekkel rakták ki a járó felületet, és tereprendezés is zajlott a templomkertben, befejeződött a festett ablakok vitráliák restaurálása Magyarország kormányának, valamint a Román Kultuszminisztérium és Hargita megye tanácsának támogatásával. A vitráliákot szentek és különböző mintázatok díszítik, és a szentek közül Jézus szíve, Szűzanya, Szent Imre és Szent Alajos láthatók. A katolikus iskola 1882-ben épült, 1848-ban beszüntetik, államivá alakult, de visszaigényelték és rendbe tették. 1996-ban Nyírő József író nevét vette fel az iskola. Ferenczi Sándor adatai alapján Párfi Géza Mári falván született 1941. április 14-én, tanulmányait Gyulafehérváron végezte, emlékére domborművet készítettek, volt kántoriskolás osztálytársai. Lőrinc Lehel alkotását Mári falván Tamás József segédpüspök áldotta meg. Befejeződött a templom teljes belső felújítása, a román kormány és a hívek támogatásából, de sikerült megvalósítani a kántorilag teljes belső felújítását is önerőből, Isten segítségével. A Szent Imre herceg plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A Mári falvi Szent Imre plébánia templom búcsúját november 5-én tartják, örökös szentségimádási nap március 21.
A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mai reggelen, egy kicsit más időpontban, de remélhetőleg újra, illetve ma is együtt. A mai imádságainkat legfőképpen a Római Katolikus Teológia Kar diákjaiért ajánljuk föl, hiszen ma lesz a ballagás 10 órától, de annál is inkább Imeldáért, aki itt ül mellettem, és ő is ballag mesteriről, és sajnos hamarosan itt hagy bennünket, de remélem, hogy, illetve megígéri, hogy minden szombaton feljön majd Kolozsvárra. Hívjuk a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úr szolgáló leányom.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata.
1: Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
2: Tölts el szeretette, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
3: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
2: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldásozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
3: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
2: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
3: Isten szava, mely szűzi méhétben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőinek vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza, népe és kezének nyája.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribán álmassza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Az Úré a föld és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
0: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hull, a napsugár, mint nyillővel, minden rossz álom tűnjön el.
1: Az éj rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűnéjében szunnyadó, sötét félelmek múljanak.
2: Hogy az a végső virradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
0: Dicséret áldja az Atyát és vele egy szülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most s örök időkön át. Amen. Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom.
2: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
0: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
2: Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
0: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltess engem.
2: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
0: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
2: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség.
2: Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget.
0: Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen.
2: Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét.
0: Ad nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zár ki engem.
2: Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet.
0: Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít.
2: Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad.
0: Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal.
2: Őt küld el szent egedből, fölséges trónod helyéről.
0: Hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted.
2: Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltam vezettetteimben, és megőriz hatalmával.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat, minden népek! Magasztaljátok őt, minden nemzetek!
2: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr hűsége örökké megmarad.
1: Zúgolódás és húzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei, a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.
0: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
2: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Örökségem az élők honában.
2: Te vagy az én menedékem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
0: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr, Atyáink Istenem, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
2: Erős szabadító támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
2: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
2: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
2: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
2: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
2: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
2: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Irgalmasság atya, köszönjük, hogy Máriát anyául és példaképül adtad nekünk, közbenjárására szenteld meg szívünket.
2: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Máriát szavadra figyelő, hűséges szolgálóddá tetted, közbenjárására add meg nekünk ajándékaidat.
2: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Kereszt mellett álló Máriát erőssé tetted, fiat feltámadása által pedig örömmel töltötted el. Közbenjárására enyhíts megpróbáltatásainkat, reményünket pedig szilárdítsd meg.
2: Tekints fiad anyjára, és hallgass meg bennünket, Urunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, üdvösségünk forrása is kezdete, engedd, hogy életünkkel mindig megvalljuk dicsőségedet, és dicséretedet egykor örökre hirdetsük a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, újból szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A mikrofonoknál
1: Sebessén Imelda,
2: Böződi Adrien,
3: Bodor Barbara
0: és Ferenc Ebese. Hogy vagytok, kedves lányok, ezen a gyönyörű szép szombat reggelen, 8:30-kor, ballagás előtt, nem tudom mi előtt még,
2: alvás nélkül, mi után vagyunk.
0: Után. Ki ahogy fokozzam még?
3: Kávé közben.
0: Na ez. Napsütést. Csodálva.
2: Jó kedv.
0: Melegben.
2: Fiatalság. Én úgy visszafeküdnék. Hát jó, reggel 6:30-kor keltem, de ilyen nem tudom, egy-fél-kettő körül aludtam el, mert tegnap búcsúztató volt a kollégiumban a végzősöknek, és hát ott volt egy kisebb ilyen parti.
0: Parti?
2: Parti. És akkor onnan későn kerültünk.
0: Lagzilajcsra pulisztatok?
2: Hát nem épp arra, de...
0: De tehát szinte. Nem egy
3: kis grofóra.
2: Igen, igen. Na, és 6:30-kor keltem, mert a barátnőmnek reggel még fodrászkodtam, megcsináltam a haját a ballagására, és azt éreztem, mikor reggel kikeltem az ágyból, Istenem, még adj egy órát, vagy kettőt, vagy valahogy feküvesek.
0: Így is kaptál egy órát tőlem, mert nem hétre kell egy gyere.
2: Ja, kösz szépen. Milyen, micsoda, milyen kegyelmes vagy, köszönös.
0: Hát,
2: direkt a hétre tetted a misét, hogy én tudok.
0: Igen, igen, elindítani. Csak is azért.
2: Na, úgyhogy, mindazon gondolkozok, hogy tudjam megoldani azt, hogy bár 10-kor kezdődik a ballagás, és innen 9-kor menjünk haza, én még 2 órát a közön tudjak aludni.
0: Olyan adrenalin van benned, ha akarnál, se tudnál.
2: Bennem-e?
0: Jaj.
2: A nagy általánosságban van most. Amúgy jó vagyok, köszönöm szépen.
0: Na, jó, hogy imád, egy nagy körmondat, utána mondtad a lényeg.
2: Igen, amikor kik vagyunk, mi, hogy ítélkezzünk egy hosszas ítélkezés után. És hosszas panaszkodás után, amúgy jó vagyok, köszönöm. Tényleg jó vagyok.
3: Lehet okosabb lenne, ha beülnél a ballagásra, és ott aludnál.
2: Hát amúgy, amúgy tudod, hogy az ilyeneket szokták szidni, akik elmennek, és ott a padba elalusznak. Rossz példát mutatom, aztán valamelyik megírja valamelyik újság, hogy a teológiás diákok elaludtak a teológia ballagáson.
0: A saját ballagásukon.
2: A saját ballagásukon elaludtak.
0: Amúgy csak a vicc kedvéért az én időmben, amikor mi ballagtunk, volt egy lány, aki elaludt az egyik beszéd közben, és pont a szélén ült a padnak, és így néztük egy adott pontot, hogy esik ki, aztán gyorsan elkaptuk, hogy ő vissza mindenki kezdett röhögni. Olyan vicces volt. Hát vannak ilyen vakik, igen.
2: A te idődben ez olyan rég volt?
0: Hát, mikor?
2: Anno Domini, fú,
0: 14-ben ballagtam.
2: 100-200 évvel ezelőtt, mennyi?
0: 12 éve.
2: Ez nem is olyan sok te.
0: Hát, azért igen. Na, jó, menjünk tovább, Barbie.
3: Én jól vagyok, én nagyon jól ébredtem időbe, ugye, de én jól, én várom a mai napot, én is nem a teológiás ballagásra, mert tisztül egy másik ballagáson kell legyek, de én is megyek ballagásra, úgyhogy kifejezetten örülök ennek a szép nyári időnek, és most mindenhol olyan jó illatúak a virágok, hogy el vagyok ájulva. Ennyi.
4: Én is jól vagyok, köszönöm szépen. Én ballagos hangulatban egy csöpet izgulok, hogyha őszinte akarok lenni. De biztosan nagyon szép ünnepség lesz.
2: Köszönjük, hogy a ballagásodon is eljöttél.
0: Abszolút, abszolút. Főleg úgy, hogy 9-ig itt műsorozunk, stisztől már ballag.
4: Remélem, nem én leszek, aki a saját ballagáson elalszik, bár...
0: Te biztos nem.
4: Annál jobban izgulok.
2: Nagy pofot lekeverünk, ha úgy lássuk.
3: Adri akkora megébred?
4: Jaj, de a hátam mögött fogsz ülni.
2: Én Meldának pofot kell adni, én ébren vagyok.
0: Szerdán elmentünk Szőkefalvára az imanapra, és mind jöttek oda a nénikék, bácsikák, ismerősök, ismeretlenek, és mondták, hogy jaj, Emese, ezt a jó kedveteket el ne hagyjátok. Kacagjatok sokat szombat reggelente, mert csak ezt várom, azt mondják. Úgyhogy meghagyjuk a jó kedvünket már csak azért is, hogy vidítsuk fel azokat, akik esetleg szomorúak. Na, ma kártyázunk egyet, hoztunk egy kártyapakot, és megnézzük, hogy mit rejt, milyen kérdéseket, és hát, egy kicsit ilyen önismereti terápiás út is. A mai kártyapakunknak az a témája, hogy terápiás beszélgetések, úgyhogy lányok, kössétek fel a gatyátokat, ahogy szokták, vagy szoknyátokat, most mindenki szoknyában van. Nem, Barbie nem. Barbie most nem.
3: Ehhez nincs túl korán.
0: Na, nézzétek meg, ettől fogtok felébredni, és nem fogtok elaludni a ballagás. Adri, kezded, jó?
2: Ja, én kezdjem. Szóval, jó. Csak hogy a hallgatók is értsék és tudják maguk elé képzelni, a kártyának két oldalán, egyik oldalán van egy kijelentés, akkor is, és a másik oldalán pedig az azzal kapcsolatos kérdés. Fogom először a kijelentést olvasni, és akkor utána a kérdést. Egy ember tulajdonságai nem egyenlőek, felcserélhetőek vagy helyettesíthetőek. A kérdés pedig az, hogy melyik az a tulajdonság, ami nem kompenzálható? Hát, hát az, hogy valaki tudjon bánni az idővel, ezt most úgy értsétek, hogy nem késik, vagy nem játszadozik másik idejével. Ez az egyik, ami úgy gondolom, hogy nem. A másik pedig szerintem a hűség. Akár barátságban, akár párkapcsolatban. Ami nekem egy olyan dolog, ami biztos egy nagyon nagy törést hoz. És ami szerintem sem egy bocsánatkéréssel, sem egy ajándékkal, sem egy... Szóval, hogy ott az... Igen, szerintem nem kompenzálható. Jó. Akkor most olvasom, Barbie. Neked olvasom a kijelentést egyszer.
3: Fülő vagyok.
2: Azért, hogy változzon a világom, muszáj elfogadnom, hogy én is része vagyok. Milyen változást szeretnél látni az életedben?
3: Azt a... Mondtam én, hogy jelzd korábban. Hát... Nem is tudom, miért szeretnék, mert az tény, hogy folyamatosan változik az én világomban. Én ezt amúgy szerintem már nagyon sokszor mondtam, hogy nekem például a legfontosabb változás, ami azt hiszem, hogy hatna az én világomra is, de hat úgy az egyetemes világnézetre, meg az egyetemes világra is az szerintem az, hogyha békésebbek lennénk, mert sokszor azt veszem észre, hogy így a belső békénket is ezt tudja megzavarni, hogyha kívül is békétlenség van, úgyhogy szerintem így ez lenne az a változás, amit én szeretnék.
4: Az én kijelentésem az, hogy a kapuzárásban nem az a legijesztőbb, hogy felmásztunk a létra felére, hanem hogy mi van, ha a rossz létra felénél járunk.
0: Hűha!
4: Kérdés pedig, hogy változtatnál bármit az életeden?
3: Milyen durva ezt a ballagásod reggel.
0: Igen, abszolút.
2: Például nagy változtatás lenne, ha nem mennél el a ballagásod.
0: És még a beszédet se tartanál, mert az lenne nagy változtatás. Be kéne ugorjak helyette. Spontán mondani beszédet a ballagok nevében.
2: Nem mersz.
0: Én merek? Csak lehet, hogy az egész
2: nem tudom kiszök. Akkor nem alszok-e?
4: Hát, most ha tetszik, ha nem... Sok minden fog változni az életemben. Úgyhogy ez ilyen természetes folyamat az életünkben. Azt hiszem, hogy folyamatosan változunk. Úgyhogy most egy kicsit nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert jelenleg nem én változtatok, hanem az idő változtat az életemben, hogy így ennek a szakasznak a lezárulása. Úgyhogy... hát igen, így azt hiszem, hogy... az egyetemi éveknek a lezárása és a fiatal felnőtt kor folytatása egy más élethelyzetben így egy hatalmas változás lesz ilyenképpen, vagy így Kolozsvárnak az itthagyása, amit mondom, nem én változtatok, hanem jön magával, de ezzel együtt most ezt én is változtatom, vagy az én döntésem.
0: Az én első kijelentésem, hát, így van. Attól, hogy kedves vagyok, még vannak határaim. És a kérdés, volt olyan, hogy mások visszaéltek a kedvességeddel? Hú, persze. Szerintem alig, ha van olyan ember, akinek a kedvességével néha nem élnek vissza. Most van is egy ilyen konkrét eset, ami egy kicsit

0: Akkor annyira nem kifizetődő, hogy kedvesek vagyunk, akkor mi is nem vagyunk bunkók.
1: Igen, mert az kifizetendő, nem? Amúgy sokszor pont azt látjuk, vagy azt érzékeljük, hogy
0: igen,
1: a bunkossággal többet ér az ember, mint a kedvességgel, de mégis azt hiszem, nem az az élethivatásunk,
0: persze,
1: hogy bunkók legyünk.
0: Nyilván ezt félig viccből kérdő anyukám is. Félig nem, úgy.
1: Üzenjük édesanyádnak, hogy ezen túl se leszünk bunkók, hanem maradunk kedvesek.
0: Legalábbis igyekszünk. Na, a negatív érzések nem alsóbbrendűek, a pozitív érzések pedig nem számítanak se jobbnak, se többnek. Melyik negatív érzésedről nem szoktál tudomást venni? Na, hát ez egy nagyon aktuális és érdekes kérdés. Nem szoktam tudomást venni arról, hogyha túlterhelt vagyok. És... hát azért most így kacagunk, de...
2: Nem
0: olyan vicces amúgy.
1: Nem kacagunk, csak nem tudjuk abba hagyni, és nem tudjuk, hogy mit kacagunk.
0: Ja.
1: Van ilyen.
0: Hát én nagyon-nagyon sok mindent csinálok, és szeretek csinálni, és nagyon sok mindenben találom örömömet, és... és amikor így végig gondolok az életemben, hogy mennyi mindent csinálok, akkor így rájövök, hogy amúgy nagyon túlterhelt vagyok. De így erről nem veszek tudomást, mint hogyha nem létezne, és hogyha nem létezik, nem fáj. De amúgy sokszor érzem, hogy nagyon kimerült vagyok, meg úgy sokszor még jól esne, mondjuk nem csak 5 órát aludni, hanem mondjuk nem tudom, 7-8-at mondjuk kialudni. De egyszerűen annyira szeretem ezeket, amiket csinálok, hogy nem is tudom, hogy mit hagynék abba. És akkor ilyenkor, amikor így jön a gondolat, hogy valamelyiket abba kéne hagyni, akkor eljövök, hogy annyira nem is vagyok amúgy túlterhelt, mert ezeket biztos, hogy nem fogom abba hagyni. Úgyhogy igen, ez az. Na, Barbie. Ami jó rövid távon, általában nem jó hosszú távon. És ami jó hosszú távon, általában nem kellemes rövid távon. Van olyan dolog az életedben, amiről tudod, hogy rövid távon jó, de hosszú távon nem?
2: Nem tudok most ilyet. Én mindig úgy vagyok például a döntésekkel, vagy hogy főleg ezt is tanuljuk, hogy ugye amikor hozunk egy döntést, akkor nyilván akkor az aktuális helyzetünket próbáljuk meg értelmezni, mérlegelni, és hogy azt szerint hozunk döntéseket. És hogy mindig az aktuálisan meghozott döntés a legjobb, mert azt az akkori megérzéseim alapján hoztam, még ha később nem is úgy bizonyul. Szóval az ilyen rövid távú, hosszú távú dolgokkal is úgy vagyok, hogy szerintem nem. Tehát, hogyha akkor jó volt, akkor az valamiért jó volt. Nyilván vannak olyan dolgok, amik mondjuk, hogyha nem tudom, például pillanatnyi ilyen élvezeti cikkekre gondolok, és mondjuk megengedek magamnak valamit, akkor lehet tudom, hogy az hosszú távon mondjuk csorbítja a pénztárcámat, vagy akár ilyen dolgok, de hogy aktuálisan jó volt. Aktuálisan az volt a jó döntés, szóval én nem tudnék ilyet felhozni, ami rövid távon jó, de hosszú távon nem. Legalábbis így az én életemben nem.
3: A testünk sok mindent kibír, de végül mindig szól.
1: Balagás előtt.
3: Mi volt a tested legnagyobb jelzése?
1: Kell pihenni.
0: Hú, Imelda pont az az ember, aki tud ilyet mondani.
3: Nagyon sok ilyen pillanat volt, vagy hát többecske. Nem kell ilyen drasztikus dolgokra gondolni, de azért tényleg van a fáradtságnak egy szintje, amikor a testünk tényleg jelez, hogy egy kis pihenőre van szükség. Nekem alapképzésem volt több olyan is, hogy szesszió végére mindig lebetegedtem olyan szinten, mint hogyha megfáztam volna, vagy hogy ilyen rendes torokfájás, ilyesmik jöttek elő, pedig nem fáztam meg, vagy hogy nem lehetett semmire visszajelezni, vagy visszavezetni. Úgyhogy ezekre így emlékszem. De ebben nagy igazság van, hogy a testünk mindig mindent is jelez, hogy mi az, amire szüksége van, miben szenved hiányt. és nem feltétlen

0: kell kiavatlanságra gondolni, vagy így eszembe jut sok minden, hogy így saját magammal kapcsolatosan, hogy érdemes ezekre egy kicsit jobban odafigyelni, hogy mi az, ami a mi fizikai szükségletem, vagy hol és mit lehet megelőzni, úgy nagyon sok ilyen kis és apró jut eszembe. A legnagyobb jelzés, nem igazán tudnám ezt így kiemelni.
1: Az élet legfontosabb egyensúlya önmagunkhoz és másokhoz is kapcsolódni. Kihez könnyebb kapcsolódnod, önmagadhoz vagy másokhoz? Hát, ez szerintem attól függ. De önmagamhoz lehet olyan szinten könnyebb, hogy sokat vagyok önmagammal, illetve mindig önmagammal vagyok. Olvastam egy idézetet, és nagyon tetszik, hogy... És elfelejtettem, mit akartam. Ja, hogy aki önmagán nevetni tud, az egy életen át szórakozhat. És ez úgy valahogy nekem annyira megmaradt. Nagyon régen olvastam, még diákkoromban. És azóta is valahogy így kíséri az életemet, hogy amikor így önmagamban vagyok, és sokszor vagyok így mondjuk egyedül, vagy tényleg így önmagamnak a társasága, akkor ez így eszembe jut, hogy néha olyan jókat röhögök azon, hogy mennyi butaságot tudok csinálni egyszerre, és ugyanabban a helyzetben, vagy ugyanazzal az önmagammal akár, úgyhogy talán ilyen szempontból könnyebb önmagamhoz kapcsolódnom, de igazából másokkal kapcsolatban sincs ez, vagy nem okoz ez igazából nehézséget.
2: Sokszor nem a fájdalmat kellene csillapítanunk, hanem a félelmet, amivel iránta vagyunk.
1: Hát ezt te kellett kaptam.
2: Na jó. A lelki vagy a fizikai fájdalom a félelmetesebb? Az előbb elkezdtem így hátulról visszafele olvasgatni a kijelentéseket. Azért hátulról, hogy az elsőket, amiket húzni fogok, ne befolyásoljam. De hogyha ezt előbb elolvasom, lehet hátra teszem. Hát én azt mondom, hogy szerintem a fizikai félelmetesebb. Lehet azért, mert többet volt benne részem. És hát ez néha itt a rádióban is újra meg újra feljön a műtétem, úgyhogy nem kívánok sokat beszélni róla. Nekem ott azok a fizikai fájdalmak voltak azok, amik úgy éreztem, hogy tényleg, szóval, hogy mondjuk, hogy jaj, ennél rosszabb nincs. És úgy... Sokszor nem gondoljuk komolyan, tudjuk, van annál rosszabb. Na, én akkor tényleg azt éreztem, hogy annál rosszabb nincs. És bármilyen lelki fájdalmam volt eddig, úgy érzem, hogy tudok annyira lenni, tudok annyira erős lenni, tudok annyira tudatos lenni, tudom annyira szeretni magamat, hogy azokat a dolgokat... Úgyis elmegyek a falig, és megoldom, hogyha kell szakember segítségével, hogyha kell, akkor nem tudom, sírok, amennyit kell. Csak amennyit kell, nem többet. De a fizikai fájdalom az, ami főleg, hogyha mondjuk nem tudjuk az okát, akkor az, ami a leginkább félelmetes a számomra.
1: Szerintem még akkor is az ember tudja az okát.
2: Ja, ez jogos. Na, Barbie... Az én életem az enyém. Nem adhatom oda senkinek, és senki nem adhatja oda nekem. Mennyire irányítod valójában te az életed?
3: Hát elsősorban nem én, hanem szerintem a Jóisten irányítja az életünket. De az biztos, nekem az egyik ilyen arszpoétiká, vagy mondjuk ilyen szép szavakkal, hogy az életünk az a mi kezünkben van. Persze vannak tényezők, amik kívülről befolyásolnak, de alapjáraton a döntéseinket mi tudjuk meghozni, vagy változtatni, mi tudunk még akkor is, hogyha ebbe kérünk segítséget, de a döntés, az elhatározás, a szándék, a cél, az csak a sajátunk tud lenni. Nem tudjuk mások céljait, mások álmait megvalósítani, megpróbálhatjuk, de szerintem az nem sikerül, csak az, ami a miénk.
0: Aki rá tud nézni az élet végességére, tisztában lát mindent, ami addig történik. Hogy érzed magad a halandóság gondolatától?
3: Te ma milyen ilyen végső kérdéseket
1: hoztál? Összefügg a ballagással, no hát aztán valamitől mindig búcsúzunk, nem a vers is azt mondja.
0: Hát a ballagás meg nem a vég, hanem
1: nem, persze.
0: Reméljük, hogy tőled nem búcsúzunk csak.
3: Valami újnak a kezdete.
0: Így van. Hát ezzel a jelentéssel nagyon egyet tudok érteni, és úgy azt érzem, hogy amit még egy korábbi műsorban is átbeszélgettünk a mennyországnak a kapcsán, hogy így a halandóság és a mennyország fényében megélt élet, azt hiszem teljesen más, mint hogyha ha nem lenne, vagy így mindig át keretezi a mindennapjainkat, vagy nagyon sok döntést ennek a fényében hozunk, nagyon sok pillanatot így élünk meg, vagy így tudat alatt is akár ott van a halandóság gondolata a mindennapjainkban. Ami egy kicsit ijesztő, mert hogy ijesztő is időnként, vagy félelemmel tölthet el, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, és hogy lesz. Úgy időnként azért el szoktam ezen merengeni. Nem is időnként, hanem úgy elég gyakori, hogyha a halandóságot úgy nézem, mint hogy olyan rossz sokszor nézni, hogy mindenhogy el tud múlni. Viszont ez olyan reménykeltő, hogy igen, egy cél felé tartunk, és nem is akármilyen cél felé, hanem a Jóisten felé. És hát szerintem így ennek a jelenléte olyan, mint a ballagás, hogy egyszerre szomorú is, hogyha így belegondolunk, vagy hogyha elhunyt szeretteinkre gondolunk, de ugyanakkor van bennünk egy erős meggyőződés, egy megbizonyosodás arról, hogy valami sokkal jobb vár ránk.
1: Na, még egy utolsó kört megyünk. A megmentés mindig függő kapcsolat. Tartozunk valakinek azért, mert megmentett minket? Hát biztos, hogy nem. Igen, ez sokszor olyan, vagy nagyon sokszor hallom ezt, hogy jó, de hogy nekem valaki segített, és valaki felemelt, és valaki megmentett, és akkor egy életen át tartozom neki ez, azzal, hogy ezt tette. Szerintem ez nem igaz, mert hogy valaki megment téged, vagy engem, vagy minket, vagy segít abban, hogy felemelkedjünk, vagy attól függ, hogy mit értünk megmentés
2: alatt. Igen, épp ezt akarom mondani, hogy ne, azért ne, mentsünk meg embereket, mindenki mentse igen, meg magát.
1: Igen, de hogy sokan meg pont ezért, hogy na én akkor megmentettek, akkor te tartozol nekem egyet. Hát biztos, hogy nem. Szóval ez egy nagy nem.
2: Szorongani kétféleképpen lehet. Vagy mindig kiengedem a kezemből a kontrollt, vagy sosem. Kontrolláló vagy elengedő típus vagy, mondj példát. Hát képzeljétek el, hogy lányok, hogy egyre inkább elengedő típus vagyok szerintem, vagy nem tudom. Szerintetek az, hogy...
0: Figyelünk.
2: Nem. Ilyen bizonytalan vagyok, vagy nem. Szerintem amúgy régebb az voltam nagyon, talán még most is van bennem egy kicsi, de most már azt érzem, hogy nagyon jól haladok ebben, úgy gondolom. Mondjak egy példát. Ja, igen. Hát az, ami például nagyon, nagyon jó példa erre, az a teológia, és erről is azt hiszem, hogy sokat beszéltem, vagy többet beszéltem itt már a rádióban, hogy hát én nem voltam ugye biztos abban, hogy én ezt most így el akarom-e kezdeni a teológiát, vagy egyáltalán bírni fogom-e, vagy így a két egyetem együtt, vagy tehát ez a túlterheltség, amiről az előbb beszéltem, hogy ez egyáltalán menni fog-e, aztán valaki mondott nekem egy ilyet, hogyha nem jön be, vagy nem úgy alakul, akkor abba hagyod, és nem történik semmi. Na hát, én ezt régebb valószínűleg nem tudtam volna, vagy nem mertem volna megcsinálni, mert hát mégis milyen dolog az, hogy elkezdesz egy egyetemet, aztán ott hagyod. De most úgy voltam vele, hogy ja, hát, hogyha ott kell, akkor ez van most, nem dől össze a világ. Úgyhogy igen, ez a jó példám. Na, Barbie, A legügyesebben mindig akkor ugrunk, ha nincs biztonsági háló. Érezted úgy valahol, hogy nincs biztonsági hálód?
3: Nem, szerintem, mert még ha úgy vannak is nehezebb periódusok, vagy olyan, amikor nagyobbat kell, hogy éljek a kártyaszavaival ugrani, valaki mindig volt ott, vagy a család, vagy a barátok, de olyat, hogy most azt érezzem, hogy egyedül vagyok, és nincs mögöttem senki, és nincs, akibe bízok. Hát elsősorban mindig ott van a Jóisten, tehát nekem ez az elsődleges, hogy benne mindig lehet, de fizikai személyek is mellettem valahogy mindig voltak, hál' Istennek, vagy úgyhogy nem, ilyet nem éreztem.
0: A kihagyott lehetőségnél kevés fájóbb dolog van. Volt kihagyott lehetőség az életedben? Hát biztos nagyon sok lehetőséget nem ragadtam meg, hagytam ki, de olyat, amit nagyon fájdaltam, olyan nem, szerintem. Vagy így visszagondolva, nem tudom, így az itt töltött éveim alatt is így abban gondolkodom, hogy így vannak pillanatok, amikre azt mondanám, hogy igen, ott másképp cselekedtem volna, vagy még inkább odaálltam volna, vagy még inkább szerethettem volna jobban is azokban a pillanatokban, vagy még inkább beletehettem volna a részem, és egyszer hallottam egy ilyen gondolatot, hogy amikor így feljön bennünk ez az érzés, akkor ezt így ne hagyjuk elengedni, hanem most ezzel mit fogunk tovább kezdeni, úgyhogy így alapvetően próbálom megragadni a lehetőségeket és azokat megélni, és jelen lenni, aktív lenni, és időt nem sajnálni az emberektől, a kapcsolataimból, a Jóistentől. De olyan, ami fájó legyen, mint ahogy itt írja a kijelentésen, és ilyenre nem emlékszem.
2: Meg hát mindig, amikor kihagynál egy lehetőséget a szobatársaid, úgyis azt fogják mondani neked, hogy nem mered megcsinálni, csak úgyis megcsinálod, csak azért, hogy ne legyen az, hogy nem merted.
1: Jó, kedves lányok, köszönöm, hogy partnerek voltatok ma reggel, és játszottunk egyet. Most egy rövid műsor ismertetőt még elmondok, és utána elbúcsúzunk önöktől, hiszen mindannyian készülünk ballagni. Hát nem a szószoros értelmében, de mondjuk lélekben igen. Hamarosan átveszi a szót a nagyváradi stúdió, onnan fogják majd imaszándékaikat fogadni, illetve az örvendetes rózsafüzért imádkozni. 10 órától iránytű című műsorával számít figyelmükre Pál Feri atya, majd a táncokból szőtt történelmi óra lesz hallható. 12:30-től napraforgó című műsorunk veszi kezdetét, majd ezt követi a napközi imaóra. 12:30-kor asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel, majd a szeretett láng rózsafüzért imádkozzuk 1 órától. Ezt követően a békéért is imádkozunk, majd zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várjuk önöket. Ma délután 5 órától Kovásznáról közvetítünk Mária áhítatot egészen este 8 óráig. Akik ma önökkel voltak,
0: Sebessin Imelda,
2: Zödi Adrien,
3: Bodor Barbara
1: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Rózsa Fűzér királynője, hálatelt szívvel jöttünk eléd, hogy anyai közbenjárásodat kérjük Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. A Rózsa Fűzér titkain elmélkedve meg akarjuk erősíteni igenünket Isten akaratára, és az iránta való szeretetünkben is szeretnénk megerősödni. A te anyai szíved jósága által kérjük a segítséget és a kegyelmet abban a bizonyosságban, hogy Szent Fiad meghallgat minket. Urunk, Jézus Krisztus, élő hittel borulunk le előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életed. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál. Szent Lukács evangélista az angyali üdvözlet történetét úgy mondja el evangéliumában, hogy semmit nem szól arról, mit látott Mária, amikor Gábor angyal belépett hozzá. Csak egy pár beszédet jegyez föl, de az önmagában is fölidézi a két szereplőt, s főként az üzenetet, amellyel Jézus története elkezdődik. Mennyi erő és gyöngétség van az angyal szavában, és ugyanakkor mennyi biztonság és ámulat. S hogy tudja a dolgát Mária? Meglepődik, gondolkodik, okosan kérdez, s aztán kimondja, hogy legyen. Kimondja, az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Isten fia nem csak látogatóba jött közénk, egészen vállalni akarta az emberi létet. Leereszkedett hát a magzati lét eszmélet előtti félhomályába is. Az áldott állapot hónapjaiban minden asszony megilletődve és szelíd méltósággal óvja, figyeli a méhében növekedő magzatot. Tudja, új ember épül benne, milliók között egyetlen egy. Mária méhében Isten fia veszi magára testünkkel, vérünkkel együtt történelmünket és sorsunkat is. A szent szűz nem gazdája, de boldog részese ennek a titokkal teljes eseménynek. Öröme csöndes, befelé fénylő öröm, de hatalmas erővel kitör Erzsébet előtt a Magnifikátban.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. A gyermek, minden gyermek születése csoda. Tágra nyíló szemében visszatükröződik a mindenség első boldog ámulata. Az Isten gyermek tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Már születésekor sem volt számára hely a szálláson. Barmok közt szénán talált nyugvó helyet. Örülni tudott annak is, s épp kitaszítottságában lett mindannyiunké. Ott találtak rá a pásztorok, majd a napkeleti bölcsek. Ott találják meg ma is mindazok, akik szerényen és figyelmesen, nyitott szívvel élnek az üdvösség jeleinek befogadására.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor 40 napos korában Mária és József a templomba vitte, hogy bemutassák az Úrnak, Jézus még nem fogta föl, mi történik vele. De az az Ószövetségben megszentelt szokás, hogy minden el

0: szíve is kigyúlhat, mert megérkezett az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom, meg a bárány.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, Ments meg minket a pokolban,

0: Holtüzétől vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Jézust 30 éven keresztül a názáreti ház békéje és nyugalma vette körül. A 12 éves korában kivételesen történt is vele valami, ami előrevetítette későbbi küldetését. A názáreti 30 év alatt Jézusnak volt mit tennie. Ismerkedett a világgal, amely elé oda kell majd lépnie Isten szeretetének követeként. Ízlelgette szavainkat, barátkozott a szerszámainkkal, s mielőtt beszélt volna róluk, elnézte a mezők liliomait és madarait. Tudta, enélkül nem lehet nyomatéka sem szavainak, sem tetteinek. Azért vigyázott arra is, hogy a csodálatos világ ne felettesse el vele azt, amiért jött. Nem ítélni jött a világot, de el sem veszheted benne. Átfogja majd, és az atyához emeli. Erre gondolt már akkor is, amikor 3 napra a jeruzsálemi templomban maradt.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bunnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten hozott benneteket, köszöntlek. Tehát igazából három alkalmunk van már csak, ami a meghittségre vonatkozik. Azon belül is most a meghittség az Isten kapcsolatban, ez a nagy témánk. És akkor ezen belül jutottunk el oda, hogy elkezdtük a könnyebbik végén, és elmondtuk, hogy mi nem a hit. Hogy ez nem egyszerűen csak optimizmus, nem az ideájainknak a beteljesedése, nem egyszerűen csak valamiféle vágy, és a többi, hanem valami más. És aztán ez a hanem valami más, ez abban a nagyon egyszerű mondatban fogalmazódott meg, hogy a hitről akkor talán beszélhetünk úgy, mint szabad döntésről a bizalom mellett. Hit, szabad döntés a bizalom mellett. De... most elkezdjük valahogy ezt a mondatot fölöltöztetni, elkezdjük egy kicsit körbejárni, hogyha most ezt a mondatot szeretnénk valahogy igazán tartalommal nem mi megtölteni, hanem fölismerni a tartalmát, akkor mit mondhatunk róla? És így jutottunk el oda, hogy mindenképpen valamiféle tapasztalat az alapja a mi hitünknek, nem pedig egyszerűen csak valami fogalmi gondolkodás. Mert hogy mi nem a hit nem egyszerűen csak bizonyos tételeknek az elfogadása, nem ugyanazt mondom bizonyos dolgokról egy megfelelő csoportban, és a többi. Így jutottunk el a tapasztalati tanuláshoz. Tehát, hogy akkor a hitünk, vagyis az, hogy szabadon tudjunk dönteni a bizalmunk mellett, az egy tapasztalati folyamatba ágyazódik bele. Annak mindig újból és újból valamiképpen az eredménye vagy a következménye. Így aztán eljutottunk Kolbhoz, akinek van egy széltében hosszában használt nagyon jó modellje a tapasztalati tanulásról, és aztán az ő modelljét a tapasztalati tanulásról, amiről azt mondja, a tapasztalati tanulás csak akkor jön létre, hogyha a tapasztalati tanulás folyamatán az ember végig tud menni. Ez a folyamat pedig először a kísérletezés, gondolkozás, döntés, cselekvés. Kísérletezés, gondolkozás, döntés, cselekvés. Ha ezen a folyamaton nem tudunk végig menni, hanem a gyönge pontjainkon mindig elakadunk, akkor a tapasztalati tanulás nem tud végbe menni. Ezért az életünkből nem tudunk tanulni. Elég szomorú. És akkor, amikor ezt átgondoltuk, hogy mi is ez a tapasztalati tanulás, akkor összevetettük azzal a föltámadt Jézussal való találkozás előtti szentírási szakasszal, amikor János meg Péter futnak a sírhoz. Mert hogy nagyon jól megmutatkozik ebben a néhány mondatos történetben is az, amit most azért egy picit már még most majd ismételni szeretnék, hogy ugyanezen a folyamaton megy végig ez a két apostol. Ugyanez történik velük, ezt a modellt nagyon jól tudjuk használni az ő hitre jutásuk értelmezésében is. A tapasztalati tanuláshoz annyit, és ez a hit tanulására, hitben való elmélyülésre, és ebből adódóan a meghitt Isten kapcsolatra is érvényes. Ez egy nagyon egyszerű valami, hogy mi is a tapasztalati tanulás. A tapasztalati tanulás az, hogy megyek az utcán, és egyszer csak van ott egy gödör, amiben iszonyatosan elesek. Hát ez az első fázis. Mi történik ezután? A második fázis az, hogy megyek az utcán, ott van az a gödör, és amikor a gödörhöz kezdek érni, akkor becsukom a szemem, és megint beleesek. Ez a második lépés, amikor megpróbálok úgy csinálni, mint hogyha ez velem nem történt volna még meg. De másodszor csak nem történik meg, mert különben is azért, mert egyszer beleestem most. Szóval a második lépés az, hogy becsukom a szemem, és ugyanúgy beleesek. Harmadik. Megyek ugyanazon az utcán, megyek a gödör felé, kinyitom a szemem, vagy eleve nyitva van, látom a gödröt, és valami a rutinból beleesek még. Ezt mondjuk idáig szoktunk általában eljutni, szóval hogy rutinból 70-80 évig, és akkor aztán hogy rácsodálkozunk, hogy jé, lehetett volna másképpen is, csak most már nem. Szóval van egy negyedik fázis is, megyek ugyanazon az utcán, mert gödör egyre közelít, és akkor csinálhatnék mást is, és kikerülöm a gödröt. Nagy dolog, ugye? És akkor van az ötödik lépés. Elérkezek a kereszteződéshez, és úgy döntök, más úton fogok menni. Ez az ötödik. Ó, na hát ehhez már kell némi vagányság, hogy a biztonság érzetünk ne legyen mindenek előtt való. Akkor nézzük csak gyorsan, azt mondja János 20:1-10, ha valakit érdekel, hogy gyorsan szentírásodat előveszed, elolvasgatod. Ugye? Mindig azzal kezdődik valamiképpen, ugye most a modellt bővítjük még egy picit tovább. Tehát, hogy kísérletezés, gondolkozás, döntés, cselekvés, ezt egy picit most bővítjük. Hogy a hitre jutás
Jézusnak a modellje akkor valahogy úgy hangozhat, hogy először is van a kegyelem, Isten megszólítása, meghívása, valamiféle kegyelemszerű történés, esemény mindenképpen van a dolgoknak az elején, ami nem belőlünk fakad, de legalábbis nem az énből következik. Egyszerűen csak valami megérintődtünk, valami eszünkbe jutott, szóval valami, ami nem rajtunk múlik. És ez kapcsolódik a bizalommal, a mi bizalmunkkal. Ugye Péterrel is nagyon-nagyon-nagyon ez történik. Volt már egy előzetes meghívása, és volt Jézusra vonatkozóan valamilyen élménye. És ez a valamilyen élmény kezdte a bizalmát Jézusban elmélyíteni. Még Jézus nem támad föl, még egyszerűen csak abban a valakiben, akit ő nagyjából egy olyan embernek lát, többé-kevésbé, mint bárki más, csak mint egy kicsit rendkívülibb lenne. De a bizalom kezd kialakulni. A második lépés, itt van a szabadság és a döntés, hát én megnézem azt az üres sírt. Ugye, és ez a döntés, ez mindig, vagy ha nem mindig, de nagyon gyakran különbséget hoz létre köztünk és a többség között. Mert hogy bizalomból fakad, és nem igazolható, sok esetben még önmagunk előtt sem. Nagyon gyakran a bizalomból fakadó döntéseink értelmetlennek is tűnnek, vagy mások számára érthetetlennek. A harmadik volt, akkor most már rajta vagyunk itt a sinen, a cselekvés, vagyis neki indulnak és futnak a sír felé. Az ötödik volt a fölfedezés, amikor olyan részletesen leírják, hogy ott feküdtek a leplek, ott meg a kendő, ez össze volt hajtva, az nem volt összehajtva, az külön feküdt, ezen a részen, azon a részen. Klasszikusan valami fölfedezés. Ebből fakad a hit, és akkor János látta mindezt, és hitt, és utána jön rögtön ez a nagyon fontos mondat, de még nem értették meg az írásokat. Ó, itt a hit előbb jelentkezik, mint általában, mert mélyebben is van, mint az azzal kapcsolatos megértés. A megértés nagyon gyakran csak követi a hitet. Ó, valamiben elkezdek már hinni, az alapján kezdek is élni, és akkor egyszer csak rájövök, hogy miért vagyok normális, hogy ezt csinálom. Egyszer csak magam számára is kezdem tudni értelmesnek látni a tetteimet, amik egyébként előrébbről fakadtak, nem a megértésből jöttek közvetlenül. De a megértés nagyon fontos, ezért a hitünk nem illogikus, nem irreális, nem nevetséges, nem illuzórikus, hanem nagyon is értelmes. De erre sokszor a hit után jövünk rá, és nem a hit előtt. Ezért a megértés nem lehet a hitnek mindenestül föltétele, akkor az már nem is hit, hanem nem tudom mi, tudomány. És aztán ebből pedig kellene, hogy fakadjon az elköteleződés. Mert az ember akármit is tapasztal, a szabadság a végigkísérőt, és eldönthetjük azt, hogy ez alapján, a tapasztalat alapján kívánunk élni, ez alapján, a most meglévő hitünk alapján, vagy nem. Erre bennünket semmi sem kényszerít. És erről beszéltünk sok-sok hónappal ezelőtt, Isten nem száll meg bennünket, tehát erre a bennünk meglévő tapasztalatra alapuló hitre nem fog kényszeríteni minket. Nem fog. Ezért itt az embernek egyfajta elköteleződésére, hűségére is szükség van. Különben várhatjuk, hogy az Isten egy életen keresztül újból meg újból élményeket, nem tudom mi, hit tapasztalatokat adjon nekünk. De közben az életünk vesztegel, mert nem történt meg egy elköteleződés. Ami aztán megerősíti a bizalmunkat, ami aztán döntéshez vezet, cselekvéshez és a több. Ez akart az ismétlés lenni, és akkor két gyors megjegyzés, mielőtt szeretnék tovább menni. Ez a hit most, amiről beszélek, nem egyszerűen csak általános hit, mint ahogy egyébként erről sokat beszéltem, vagy egyfajta mély emberi meggyőződés, ami bármire irányulhat. Most speciálisan a föltámadt Jézusra és a lélek üdvére vonatkozó hitről beszélek. Most egy kicsit konkretizáltuk a témánkat. A föltámadt Jézusra és a lélek üdvére. Erre vonatkozik most ez a hit. Ezt hagy mondjam el, miért tartom rettentő fontosnak. Azért, mert ha nem mondjuk ki, hogy az a fajta hit, ami Jánosban és Péterben megjelent, és ami valójában a keresztény hitnek a lényege, hogy az mire irányul, akkor nagyon sok csalódás fog bennünket érni. Ezt hadd igazoljam nagyon röviden. Ha az én ez irányú hitem nem a föltámadt Jézusra és nem a lélek üdvére vonatkozik, akkor mit szoktunk csinálni? Azt, hogy azt mondom, én hívő vagyok, ezért remélem meg fogok gyógyulni. Akkor a hitem nem a lélek üdvére vonatkozik, hanem a testi egészségre.
A hit nem a lélek üdvére vonatkozik, hanem a boldogságra. A hit nem a lélek üdvére vonatkozik, hanem találok majd egy szép lányt, és hiszek abban, hogy Isten majd elém vezeti. Ó, keresztény emberek, amikor arról beszélnek, hogy ők hisznek, valójában a hitük nem a lélek üdvére vonatkozik, hanem mondjuk egy jó állásra. Tehát hihetetlen sokszor tapasztalom azt, hogy miközben az illető azt gondolja, hogy ő keresztény hívő, aközben a hite nem elsősorban a föltámadt Jézusra, és nem elsősorban a lélek üdvére vonatkozik, hanem e világi dolgokra. De mi következik ebből? Rengeteg csalódás. Ilyenkor szokott az megfogalmazódni, de hát én hiszek, és akkor minek? Hát akkor hiába való a hitem, pedig én nagyon hittem benne, hogy Jézus meggyógyít. Én nagyon hittem benne, már 40 éve várom, és hiszek benne. Már 40, de én ennél jobban már nem tudok hinni. Ez nagyon szép. Szóval szép dolog a bármire irányuló hit és bizalom, de ennek a keresztény hithez nem sok köze van. A ma embere le akarja rángatni a mennyországot a földre. Lehet, hogy ez bután hangzik most, hogy így mondom, de valami ilyesmiről van szó, és valahogy egy ilyen illuzórikus vágyunk van, hogy ha van Isten, meg szeret minket, meg minden, amit szoktunk ilyenkor mondani, akkor kérjük itt a paradicsomot. Ez van bennünk, és a hitünk elsősorban erre irányul. És hogyha nem kapjuk meg itt mindent úgy, akkor minek misére menni? Hát, mert csak a föltámadt Jézussal lehet találkozni, meg hát a többiekkel. De hát ez. A másik, ami ugyanúgy egy tévút lehet, de ez inkább a régiekre volt jellemző, amikor nem a föltámadt Jézusra vonatkozott a hitük, hanem valami dicsőséges mennyei Krisztusra, aki talán sose járt ezen a földön. Ez ugye az, hogy ez a földi élet egy nyomorúság, itt majd oda át. Ekkor sem a föltámadt Jézusra irányul a hit, hanem valami elképzelt, kitalált, dicsőséges, isteni valakire, aki mintha sose jött volna ide, és sose lett volna semmiféle köze férfihez, nőhöz, egészséghez, testhez, betegséghez, találkozáshoz, emberséghez és a többihez. Tehát én most arról a hitről beszélek, ami a lélek üdvére, és a föltámadt Jézusra vonatkozik, ami azonban, mert a föltámadt Jézusra vonatkozik, a történeti Jézusra, ezért aztán ez mégiscsak kihatással van az egészségemre, a boldogságomra, a kapcsolataimra, a házasságomra, az életvitelemre és minden egyébre, de nem arra irányul. És ez nagyon nagy különbség. Ezt mindenképpen ide akartam hozni, mert úgy látom, hogy ezt nem szoktuk elég világosan kimondani. És emiatt van egy állandó csalódásunk, vagy pedig egy ilyen állandó szenvedésünk, amiről azt gondoljuk, hogy ennek így kell lenni, mert majd csak oda át lehet jobb. Dehogy is, itt is sokkal jobb lehet. Ez akart egy rövidke, nem tudom mi lenni, és akkor most menjünk el a tapasztalathoz. Ahhoz a tapasztalathoz, ami elsősorban a krónikus betegekkel való találkozásból fakadó tapasztalat. Hadd áruljam el, hogy miért? Azért, mert azt gondolom, hogy ha most elsősorban a krónikus betegekről, az ő tapasztalataikról, illetve azokról beszélünk, akik valamilyen már kikerülhetetlen, megváltoztathatatlan, bizonyos értelemben reménytelen helyzetben vannak, az ő tapasztalataik számunkra nagyon izgalmasak. Mert valami olyasmit mutatnak, hogy ha még egy olyan helyzetben is lehet azt gondolni, hogy akkor az tényleg lehet, ha még egy olyan helyzetben is lehet hinni azt, hogy ó, akkor annak van súlya, ha egy egészséges ember azt mondja, hogy hó, az élet szép, van a kijelentésének súlya? Ne, hát számomra nem sok. De amikor egy mozgássérült, egy kerekes, székes testvérünk azt mondja, Feri, az élet szép, egyszer csak az ő kijelentésének nagyon nagy súlya van. Amikor egy valaki, akinek megmondták, hogy olyan rákja van, hogy a túlélési esély 5%, és ő azt mondja, hogy érdemes élni, akkor az ő kijelentésének súlya van. Az, amit ő kifejez, akkor arra érdemes hallgatni sokkal inkább, mint amiről a pap beszél. Amikor egy 5 gyerekes anyuka azt mondja, hogy hát a lemondás meg az áldozathozatal az ilyen meg ilyen, annak a kijelentésnek súlya van. Ha én beszélek róla, tehát most kizárólag krónikus betegek élettapasztalatait fogom idehozni. Én csak tolmácsolom, tehát hogy az ő tapasztalati világukból szeretnék idehozni dolgokat, és utána megnézni azt, hogy ebből a tapasztalati világból egy milyen jellegű hit tud megerősödni. Ez lenne most a mai alkalom. A bevezetésnek az első része volt ez,
hogy amit ebben a mondatban fejezhetnénk ki, ha egy súlyos beteg mond valamit az élet értelméről, akkor annak sokkal nagyobb súlya van, mint hogyha én vagy te mondanánk róla valamit is. Egy szóban hiteles. Az ő szava hiteles, és sokkal inkább hitelt érdemlő, mint bárki másé. Mert egy ilyen helyzetből hangzik el. Viktor Franklról írja az egyik tanítványa, hogy sokat hallottam, ugye koncentrációs tábort járja meg, négyet. És amikor túléli, akkor utána hallja, ezt ő maga nyilatkozza, hogy a német emberek milyen görcsös igyekezettel próbálják kifejezni azt, hogy de köztünk is vannak rendes emberek. Hogy köztünk is voltak igazak. Hogy köztünk is voltak, stb. És akkor Frankl hallja ezeket a kijelentéseket, és a következő következtetése jut. Ha egy német ember mondja azt, hogy mi is igazak vagyunk, ennek a kijelentésnek, vagy tudunk igazak lenni, vagy voltak köztünk, akkor ennek a kijelentésnek nincs sok súlya. 46-ban, 47-ben és 51-ben. De ha egy zsidó mondja, aki megjárta a koncentrációs tábort, annak a kijelentésnek van súlya. Ezért leírja azt, hogy a német emberek között is van nagyon sok igaz ember, akik nagyon sok igaz dolgot tettek. Vannak szentek és igazak, és mert ezt ő mondja, annak a kijelentésnek van súlya. Amikor egy szenvedélybeteg gyógyulni akar, és én ülök vele szemben, és azt mondja, hogy de nem bírom letenni, és én akkor elkezdek neki akármit mondani, de így, de úgy, nincs túl sok súlya. Ha azonban őt összehozzuk egy gyógyult alkoholbeteggel, akkor azért azt már meghallgatja. Ha egy kigyógyult kábítószer függő beszél egy olyan valakivel, aki szeretne kigyógyulni, azt tudjuk, ez most már tényszerű dolog, hogy a leghatékonyabb segítséget azok tudják nyújtani, akiknek ilyen okok miatt hitele van azok előtt, akik maguk is ebben a nehéz helyzetben vannak. És mi, akik csak kevésbé vagyunk szenvedélybetegek, dumálhatunk akármit, többé-kevésbé. Itt érzem egyébként az egyházunknak is egy nagyon sajátos felelősségét. Mindenkinek, aki az egyház tagjának tartja magát, azt gondolom kellene nagyon fontos kijelentéseket tenni. Mert ha mi mondjuk azt, hogy sok bűnt követtünk el a középkorban az emberekkel szemben, annak van súlya, mert mi csináltuk. És ha mi kérünk emiatt bocsánatot, annak a bocsánatkérésnek van súlya. Ha valaki kívülről azt mondja, kérjen már, nem tudom melyik pap, vagy püspök, vagy akárki bocsánatot, hát jó van. Sokkal bátrabban kellene fölvennünk, azt hiszem, ezt a felelősséget magunkra. Sokkal-sokkal bátrabban. Nem dőlne össze a világ egy kicsit sem. Egyszer valaki azt mondta, mikor hallak Feri ezeket mondani, akkor nem tudom, hogy nem vagy-e az egyház ellensége. Pedig én nem szídom az egyházat. Miért szídnám? Hát ott vagyok én is. Hát ennél jobban nem tudom, hogy lehetnék. Tehát azért ezeknek az embereknek a tapasztalata, mert van bennük valami hitelesség. És ami kifelé egyfajta hitelesség, az befelé pedig hit. Mintha ez úgy lenne, hogy éppen ezekben az élethelyzetekben történhet az meg, hogy valaki egy mélyebb hitre jut, ami pedig kifelé hitelességként jelentkezik. Kifelé hitelesség, befelé hit. Ha egy ilyen ember szól meggyőződéssel arról, hogy van értelme az életnek, akkor ő pont egy olyan hitet fejezett ki, ami egyébként ebben a nehéz helyzetben jelenik meg. Tehát még azt is állítom, hogy nagyon általában a hitünknek az igazi olyan pontjai, ahol az el tud mélyülni, azok éppen azok a helyzetek, amikor bajban vagyunk. Nem akkor, amikor jól vagyunk. Az a hit, amit akkor fejezek ki, amikor egészséges vagyok, jól van dolgom, és azt mondom, meggyőződésem, hogy az élet szép. Hát ez a hit, nincs benne sok erő. Ez megfelel annak a történetnek, hogy látok egy üres sírt, és egyszer csak föltámad bennem valami hit. Ó, aki egy üres sír láttán el tud kezdeni hinni a föltámadt Jézusban, annak a hitnek azért már van valami ereje. Nagy cucc úgy hinni benne, hogy jön velem szembe. Tehát ráadásul, ami kifelé hitelesség, az befelé hit, sőt, minthogyha a hithez ezek a nehéz helyzetek alapvetően hozzátartoznának. Ez egyébként a személyiségfejlődésből pontosan tudható. Hát egy gyereknek a bizalma hogy mélyül el? Úgy, hogy néha nagyokat koppan. Elmélyülne egy gyereknek a bizalma az édesanyja iránt, ha az édesanyja néha nem venné őt föl, amikor az édesanyja hullafáradt, és azt mondja, hogy most nem, és akkor megböki a férjét.
az meg föl se ébred. Ahogy az lenni szokott, vagy azt mondja, hagyjál! És akkor az a gyerek sír, és még mindig sír, és még mindig sír, és a gyerek átmegy egy ilyen üres sírélményen, és utána találkozik az anyukával, akkor ez az a folyamat, amelyben éppen ez a veszteség termeli ki a gyerekből azt, hogy képes legyen bízni valakiben, aki most nem jött oda. Ezek nélkül, a helyzetek nélkül nem erősödik meg a bizalom. Ezek nélkül, a helyzetek nélkül az ős bizalom működik. Egy ilyen még egyáltalán nem megpróbált bizalom. Ez nem azt jelenti, hogy ezt csinálni kell, mert annyira pont bénák vagyunk, meg fáradtak, meg esendőek, meg emberek, hogy annyi koszt pont le fog nyelni. Szóval ezt külön nem kell csinálni, ne edzük a gyerekeket, edződik magától. Az ősbizalomra azért van szükség, hogy amikor az anyuci nem jön, a bizalom abban meg tudjon erősödni. Hogy bár nincs itt, de van, és majd fog jönni. Bár nincs itt, de én elhiszem neki, hogy biztonságban vagyok. Mert este, mikor leoltotta a lámpát, azt mondta, hogy nem kell félni, Petike. Itt vagyok a másik szobában. Akkor nézzük ezeket a pontokat. 20 pont. A megváltoztathatatlanban is lehetek szabad. Ez a tapasztalata például mondjuk Maximilian Kolbének, akit a társaival együtt éppen kivezényelnek a körletük elé Auschwitzban. És miután egy társuk megszökött ezért, a kápó minden tizediket kiállítatja, és lehet tudni, hogy viszik őket kivégezni. És egy olyan helyzet, amire azt mondhatnánk, hogy egy megváltoztathatatlan, totálisan kiszolgáltatott helyzet, ez a valaki azt mondja, hogy akkor én most jelentkezek, hogy ne őt vigyék, hanem engem. Egy olyan helyzet, ami totálisan látszólag nincs a kezünkben, lehet a saját kezünkben, sőt bizonyos értelemben van is, éppen a szabadságunk miatt. Nincs minden eleme a kezünkben, pont annyira van az életünk a kezünkben, mint amennyire az a mi életünk és senki másé. Tehát a megváltoztathatatlanban is szabadok vagyunk. A kérdés azonban, hogy ezt fölismerjük-e. Aztán döntünk el mellett, és aztán cselekszünk-e ez alapján, és hűségesek vagyunk-e ezen egy-két tapasztalat által megerősödő hitünkhöz. Ezen múlik, hogy ez alapján kezdek élni, vagy bármi más alapján. Igen, sajnálom, hogy néha már a példáim is unalmasak, meg már ismertek. Nekem az egyik kedvencem azért a Mórusz Tamás. Szóval tudjátok, amikor valakinek van 3 másodperce az életből, mert már oda hajtotta a fejét, ugye, hogy lecsapja a bárgyával a hóhér. És mikor már ott van a feje, akkor int a kezével. Ismeritek ezt? Ez így történt. Int a kezével, és azt mondja, hogy hóhér uram, a szakállam nem követett el felségsértést, és így odébb teszi. Ugye jó sok börtön nem tudott borotválkozni. Hogy valaki a halála előtt 2 másodperccel képes egy ilyesmire, amikor azt mondja, na hát ez most már megy a maga útján, itt már és szabadság semmi, és bemond egy ilyen szakállam, nem kötött, hogy azt ne vágjuk le. Na ilyen gyors leszek. Azt persze nem akarom állítani, hogy ezek a nagyon nehéz élethelyzetben megfogalmazódott vagy megfogalmazható tapasztalatok ingyen adódnak, vagy kaphatóak, ezt nem mondom. Nem, néha nagyon sok szenvedés van mögöttük. 2, hogy a magányban nem vagyunk egyedül. Ennek van tapasztalata, de ahhoz néha nagyon magányosnak kell lenni. Amíg mindig körülveszed magadat emberekkel, és mindig a függésből függésbe mész, sose tudod meg, hogy a magányban sem vagy egyedül. Ameddig mindig csak üvöltesz a farkasokkal, és mész a tömeggel, sosem tudod meg, hogy a magányban nem vagy egyedül. Most, hogy énekeltük a passiót, annyira szíven ütött az, ahogyan Jézus mondja, hogy azt mondjátok, hogy meghalunk, érted? Hát néhány óra és szétszélettek ki a maga útján, és engem egyedül hagytok, de én nem leszek egyedül, mert az Isten velem lesz, mondja Jézus így előre is. Hú, de megütött ez a néhány mondata, még sose tűnt föl, hogy te jó ég, az mert micsoda erő van ebben a 2 mondatban. Elszélettek ki a maga útján, és magamra hagytok, de én nem leszek egyedül. Igen, temettem egy nénit, 98 vagy 7 éves volt, nem emlékszem. És képzeljétek el, hogy az utolsó, én nem is tudom, mondjuk 15 évét élte úgy, hogy nem ment ki a lakásból, a testvérével élt, akkor a testvére meghalt, azt is én temettem el, és utána élt még mondjuk 5 évet úgy, hogy 5 év alatt egy lakótelepi szobát képzeljetek el,
azt nem tudom, egy kis szobát, egy lakótelepi kis szobát, ott élt 5 évig. Úgy, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattól jártak hozzá föl, mert nem volt egyetlen rokona sem. Hogy ebbe valaki nem bolondul bele. 90-valahány évesen olyan tiszta volt a tudata, az hihetetlen. Mentem föl hozzá, egy végtelenre fogyott már. Az nem lehet érteni, hogy miből él egy ilyen ember. Tehát csont és bőr, és még él 3 évet. Tehát már nem tévézett meg, ezek már kívül voltak az ő világán. És nemhogy nem bolondult meg, hanem olyan tisztán lehetett vele beszélgetni, hihetetlen volt, hihetetlen. Mikor utoljára a halála előtt mentem, talán 1 nappal. És akkor egészen-egészen a halálra készült. Teljesen. És így rám nézett, és azt mondta, hogy most már nem akarok veled foglalkozni. Te nem is volt hajlandó. Nem, nekem most már más dolgom van. Szóval megismert, tudta, hogy én vagyok. Na és... Szóval, hogy vagy akik nem tudom, tudjátok, magánzárkában kibírnak 9-10 évet. 3. Tehetetlenségben is oltalom alatt állunk. Amikor egészen tehetetlenek vagyunk, akkor is oltalom alatt állunk. A nénik jutnak eszembe, hányszor hallottam ezt, hogy a néni elesik egyedül a lakásban. Nem bír fölkelni. Ugye hát olyan, mint egy madárka. Hát, és akkor azt mondja, teljesen tehetetlenül voltam, Feri atya, egyedül, és tudtam, hogy senki nem tud segíteni. És akkor elkezdtem imádkozni. Ezt annyira szokták mondani. Én nem is tudom, hogy volt az Feri atya. Valahogy elmondtam egy rózsafüzért, és lett erőm. Tehát, hogy egy teljesen kiszolgáltatott, tehetetlen, lehetetlen, magányos helyzetben is ő valakihez fordul. Vagyis tud egy oltalomról, ami nem szűnik meg, bár ő egyedül nem bír fölkelni. Hát olyan is volt, aki fél napot volt a kádban. 4. pont. Értetlenségben is értelmes az életem. Mikor értetlen vagyok valamivel kapcsolatban. Emlékeztek a Placid atyára? Hát mindjárt emlékszünk Placid atyára, aki megjárta a gulágot. És akkor azt mondja, egyrészt elmondja, hogy mi volt a trükkje, de ezt most nem mondom el, olvassátok el. Viszont azt mondja, azok haltak meg leggyorsabban, ennek fizikailag meg lelkileg. Fizikailag mit gondoltok, kik halnak meg leggyorsabban a gulágon? Szóval fizikailag a nagy és erősek, akikről azt gondolták, mikor ment a vonat, hogy na, ezek majd segítenek nekünk, dehogy is, a kis pici segített annak a nagynak. Lelkileg pedig azt mondja Placid atya, hogy azok, akik képtelenek voltak abból a világból kikerülni, hogy nem értjük, hogy ez hogy történhetett meg velünk. Ez akkora igazságtalanság, hogy ez egyszerűen földolgozhatatlan, ez... Ő azt tanácsolta az összes rabtársának, ne is foglalkozzatok azzal, hogy ártatlanul vagytok itt, mert ez csak nehezíti az életeteket. Tehát a 4. pont, hogy amikor valami annyira érthetetlen, annyira értelmezhetetlen, sem egyszerűen valóban nem lehet tudni, hogy miért pont én, hogy akkor is lehet értelmes életet élni. Nagyon is. 5. Amikor az életnek a föltételei, vagy hogy valamilyen teljesítményt produkáljunk, ennek a lehetőségei nincsenek adva, akkor is érdemes élni. Azt hiszem, egyszer már meséltem nektek, volt egy mozgássérült lány, akihez én nagyon-nagyon sokat jártam, nagyon sokat. És nagyon jóba voltunk, egy kicsit idősebb volt nálam, mozgássérült is volt, meg légzésbénult. Nagyon csavarogtunk Budapesten, csavarogtunk Magyarországon, évente egyszer elmentünk Hódmezővásárhelyre, ahol ő lakott. 4-5-6 napot töltöttünk el úgy, hogy folyamatosan pumpálni kellett neki a levegőt. 2-en mentünk egy barátommal, és akkor ott már aztán rá lehetett kötni a gépre, hogy mentünk mindig pumpálni, és akkor csavarogtunk, Tiszapart, Márté, minden, szóval na. És mikor ez a lány haldoklott, akkor bekerült az intenzív osztályra. És mentem hozzá egyszer-kétszer, és az utolsó napon, amikor ő éjszaka meghalt, akkor, mikor mentem, látszott, hogy a fájdalomtól, meg a betegségtől, meg mindentől, tudjátok, amikor valakinek már annyira zavaros a tekintete, hogy pontosan látod, hogy a morfiumtól, meg a mindentől, hogy kés csoda, hogy egy-egy tiszta villanása van. És akkor odaültem az ágya szélére, és akkor rám nézett, és a maradék erejével, ahogy egyáltalán képes volt beszélni, azt mondja, hogy Ferike, hogy vagy? Tehát ahol az életnek már semmilyen föltétele nincs, ott is érdemes élni. És ezt nem én mondom innen, mert akkor semmit se ér. 6. Gyógyíthatatlan embernek is van életcélja.
Nem azt mondom, hogy lehet, mert van neki. A kérdés csak az, hogy fölismerje. Van neki, bár gyógyíthatatlan. Egyszer egy édesanya jött hozzám, több gyermeke volt, és nem tudom, hogy mondják ezt a vizsgálatot, genetikai vizsgálat, kimutatta azt, hogy a gyermeke nem csak súlyosan értelmi, hanem testi fogyatékosként is fog megszületni, és már most lehet látni, hogy nem fog tudni élni. És akkor azzal jött, hogy most akkor most mit csináljon? Hát az orvosok kerekperec megmondták, hogy nem életképes a magzat. Hogy most akkor megszülje, vagy ne szülje. És akkor beszélgettünk, hát nincs az a pénz, hogy én tanácsot adjak egy ilyen helyzetben. Hát ki vagyok én? De csak beszélgettünk róla, és akkor a beszélgetés végén azt mondta, hogy én azt hiszem, hogy meg fogom szülni. Megszülöm. És akkor végigcsinálta úgy a teljesen gyógyíthatatlan magzatával a 9 hónapot, hogy tudta, hogy semmi esélye. És azt mondta, de meg akarom szülni. És megszülte, és az a pici baba élt 2 napot. És akkor, mikor meghalt, akkor eljött hozzám az anyukája, és akkor azt mondta, hogy Feri, gyere, kérlek, és menjünk, és temessük el. És akkor ekkora koporsó, temető, eltemettük, és aztán akkor visszajött, és kezdtünk beszélgetni. Kérdeztem tőle, hogy te, miért volt számodra ennek értelme? Mert ez engem nagyon-nagyon foglalkoztat. Te ezt tudod, hogy ennek miért volt értelme? És azt mondta, hogy nagyon. Mert a kislányomnak meg tudtam mutatni a napot. Gyógyíthatatlan embernek is van életcélja. Nem lehet, van. Azt hiszem, kicsit meg kéne állnom, mert itt most megbeszéltük, hogy majd az anyukája megkereszteli. Ilyen ez hangzott el, hogy megkereszteltem-e. Hát az anyukája. Igen, igen, valóban szabadon dönthetünk arról, hogy érdemes egyáltalán ezt a vizsgálatot megejteni, vagy nem. Ismerek egy nővért, most 70 éves, több babát keresztelt életében, mint én. 40-valahány évig volt nővér szülészeten. Azt mondta, ő egy kicsit úgy ítélte, hogy valamelyik gyerekkel baj van. Szóval egy beteg ember is tud teljes életet élni. Ez valami olyan megrázó paradoxon, hogyha van ilyen tapasztalatotok, akkor tudjátok, hogy mi kívülről azt mondjuk, hogy jaj, hát miért akarna az ember így élni? Hát ugyan már, azt hányszor hallottam, hogy jaj, hát jobb is neki, ha nem él. És ha őt kérdezed, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, hogy élek, hanem hogy hát de nem veszed észre, hogy én teljes életet élek. De ez már ebből a szempontból mind múlik. Az, hogy hiány motivált vagyok, vagy növekedés motivált. Hát ki az, akinek mindene megvan? Hát senki. Ezért nem azon múlik, hogy valaki teljes életet él-e, hogy mindene megvan-e, mert senkinek sincs meg mindene. Ezért aztán természetesen egy élet lehetőségeiben nagyon korlátozott ember is tud sokkal teljesebb életet élni, mint valaki más. Hány és hány példája van ennek, hogy valaki öngyilkossági kísérlet, élet-halál között, így kóma, úgy nem tud, visszahozzák, és akkor azt mondja, hogy most már tudom, hogy érdemes élni. Csak éppen levágták mind a 2 lábát. Azt mondja, ezt nem, amíg lábam volt, nem tudtam, most nincs lábam, most tudom. És most, hogy nincs lábam, teljesebb életet élek, mint lábbal. Ezt nem én mondom. Igen, ténylegesen ki tudjuk azt mondani, mikor olyan szép az, mikor, hát nekem szép, hogy látok egy idős embert, aki tudja, hogy megy ki az evilági életéből, és kezdi a dolgait elajándékozni. Most nagy cuccal, hogy öröklik a gyerekek, de hogy még életemben. És milyen, mikor megyünk, nem tudom, a kórházba valakihez, és akkor Laci, hát van szükséged valamire? Nincsen. Hát ezt hányszor hallottam? Nincsen. Jó, hogy itt vagy. De jó, hogy itt vagy. Hozzak neked valamit? Nem kell. Hát nem kell. Tehát attól, hogy valakinek nagyon kevese van, még lehet, hogy nem hiányzik neki semmi. Aztán a szenvedésben is lehet értékes életet élni. Nekem erről az az élményem, hogy jön hozzám valaki, elmondja, hogy a lelkében hogyan szenved és nyüglődik, és közben tudom, hogy ebből a környezete alig tud valamit, és hogy milyen sokan gazdagodnak az ő életéből. Hogy hány és hány és hány és hány embernek válik javára az ő élete, akiknek a többsége sosem tudja, hogy amikor ő azt éppen értetette, akkor belül szenvedette vagy nem. Sokat szenvedünk, nem? Tele vagyunk. Én legalábbis. Hát ez hogy lehet anélkül? Dehogy lehet.
van bennünk egy csomó szenvedés. És attól még, ezt nem kell kiírni magunkra, meg, tehát szenvedésben nagyon értékes életet lehet élni. 9. A haldokló embernek is van reménye. Talán ez egy picit banális. Csak azért tettem így össze a kettőt, hogy hát haldokló mondhatnánk, hát most már hova, mibe reménykedik. Közben pedig nagyon is. Néhány hónappal ezelőtt egy fiatalembernek a halálos ágyánál voltam az intenzív osztályon. Alig tudott már beszélni. És mondtam neki, hogy ilyen

hogy majd reményt adunk, meg majd otthon, meg majd fogsz biciklizni, meg nem tudom mi. Feri, én innen már nem megyek haza, de azért valahova megyek. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben is, ó, nagyon is ott van ez a remény. Az agóniában van béke. Hát talán ez a legmeredekebb. Én azt nem állítom, hogy ott az agónia pillanataiban ez, mert hát nem éltem át soha. De egy valamit láttam nem egyszer, nem kétszer, ez pedig az, hogy valaki meghal, és egyszer csak az arca föltisztul, így földerül az arca. Mi most már nagyjából abban a korosztályban vagyunk, hogy lehet, hogy nem is láttatok halottat. Én viszont sokat láttam. Én mentem a krematóriumba is. Mert voltak olyan emberek, akik kértek, kérleltek engem, hogy kísérjem el őket a krematóriumban, amikor a szerettüket hamvasztják. Hát, ha kérte, hát most döbbenetesen ilyen széppé tud válni egy halott embernek az arca. Miközben előtte nagyon nagy agóniája lehetett. Tibetben egyenesen azt mondják, hogyha megjelenik ez a szinte ilyen túlvilági mosoly az elhunyt arcán, akkor tudjuk, hogy üdvözült, vagy hát szóval, hogy jó helyen van, hogy ez annak a jele, hogy az még a testen megmutatkozik. A fájdalmakkal élő is nyitott lehet a végtelenre. Ugye, mert a fájdalomról azt mondjuk, hogy teljesen bezár, hihetetlenül beszűkít, fáj a fogam, és semmire nem tudok már figyelni. Bizonyos értelemben így van, igen, ennek a fájdalomnak megvannak ezek a szintjei, ez teljesen igaz. És mégis tudunk nagyon nyitottak lenni a legnagyobb fájdalomban is a végtelenre. Ma délelőtt is egy haldoklónak az ágya mellett ültem, egy néni, akit ismerek több mint 10 éve. És fölfekvései vannak, egyszerűen, tehát értitek, tehát fáj a létezés. Egyszerűen nem tud úgy lenni, hogy ne fájjon, és már nem csak a rák fáj, hanem a fölfekvés fáj, a minden fáj már. Tehát egyszerűen a létezés és a fájdalom szinte már egy ilyen egyé olvat valami. És akkor tudjátok, már sok csukódik le a szeme, elalszik, 3 perc múlva fölébred, akkor jaj, akkor itt vagy itt voltál, vagy mennyi, szóval, hogy látszik, hogy már egy kicsit a realitás is, és akkor azt mondja, olyan kedves volt, azt mondta, hogy tudod, a lányom azt mondta, hogy beszélgessek veled. Ugye, mert a lány az drága, az meg akarja, hát az anyukájának mindent, ugye, hogy az anyukája, az nem tudom, még értitek, szóval még ami belefér, hogy akkor... És akkor a lányom azt mondta, hogy beszélgessek veled, de én már nem tudok. De én már nem tudok. Nem is kell, én csak itt vagyok. De tudod mit? Ha akarod, azért együtt imádkozhatunk. Szóval már beszélgetni nem, már imádkozni azért azt igen. És akkor hányszor láttam azt, hogy beszélni nem tud, de oda megyek, és csak én beszélek, mert már ő nem tud beszélni. És akkor egyszer csak, mikor azt mondják az orvosok, hogy hát már kár hozzá menni, hát már teljesen nem tud kommunikálni. Dehogy nem tud. És akkor, hogy befejezem, így indul el a keze, hogy vessen keresztet. Erről nagyon sok tapasztalatom van, hogy szóval látszik, ahogy homlok után, persze leesik a keze, épp csak ennyi tud történni. Miközben azt gondolják az orvosok, hogy már se kép, se hang. Az esendő ember is tudja a teremtőt dicsérni. Ezt azért tettem így egybe, mert hogy az esendő ember szíthatná a teremtőjét joggal, nem tudom. Mondhatná, hogy azért mégiscsak te csináltad ezt az egészet. Hogy tehát én csak egy kis pont vagyok ebben a történetben. Hogy az esendő ember mondhatna átkot. Meg lehetne érteni. Meg lehetne. Így ezt most idehozom, bár egy másik ponthoz akartam mondani. Vasárnap, azt hiszem talán 40 idős beteg testvérünk vette föl a betegek szentségét nálunk az egyik szentmisében. És hogy tudjátok, ez ül velem szemben 40-50 beteg ember, van, aki tolókocsiba, botokkal, alig bír járni, majd úgy fogják őt kisegíteni, meg ilyesmi. És akkor eljutunk a szentmisének az alleluja részéhez. És ez a 40-50 ember, még a maradékkal, ugye, akik még úgy ott vannak, tőtelék, az egészségesek, hogy úgy énekelték az alleluját, mint egyik misén se. Ugye itt vagytok olyanok, akik már voltatok ott a köviben misén. Egyik misén nem hangzik úgy, nem zeng úgy az alleluja, mint ahogy ezek a beteg emberek énekelték.
Nem is bírt, készültem egy beszéddel, és akkor erről...

0: erről kezdtem el nekik beszélni. Hogy ha most belépne a mi templomunkba valaki, és hallaná, hogy itt az átlag életkor 80 fölött, csak én rontom a statisztikát, körülbelül 80 fölött, és de van ott 90 fölött is, van egy néni 99 volt. Most várjuk, hogy 100 legyen. És akkor nagy ünneplünk. És az, hogy valaki bejött volna a templomba, és hallotta volna, hogy ezek hogy énekelnek, és utána elmondom nekik, igen, ma betegek szentségét most veszik föl. Tehát ez a tapasztalat. 13. Aki nem tud mozogni, az is tud fejlődni. De mennyire? Mikor megint most egy bácsi jutott az eszembe, ott a beteg ágyánál vagyok, és akkor semmi sincsen ott a kis akármint, csak nem tudom, valami tea, meg a szívószál, meg a szentírása. És akkor teszi rá a kezét a szentírására, és azt mondja, hogy ez az én kincsem. Ez az én kincsem. Szerintem már nem bírja olvasni. Tehát már szerintem látni meg. De azért, ezt miért is mondom? Azért, mert lehet, hogy valaki tud járni, de azt az óriási lépést, hogy megbocsásson az ellene vétőknek, azt a halálos ágyán teszi meg, akkor ez egy mekkora ugrás. És az is lehet, hogy az illető ott tud bocsánatot kérni mondjuk a gyerekeitől. A lába már nem mozog, de akkorát fejlődött, mint 50 évig nem. 14. A kiszolgáltatott embernek is van méltósága. Hát erről olyan sokan, olyan szépeket mondtak, én ezt nem akarom már elrontani. Hogy pro és kontra is. Olyanok, akiket megaláztak, megszégyenítettek akármeddig, és azt mondták, hogy akkor is tudtuk, vagy tudtam, hogy a méltóságomat nem lehet tőlem elvenni. Meg is mondja a fegyőrnek, csinálhatsz velem akármit, a méltóságomat nem tudod elvenni. És fegyőrök is beszéltek erről. Amikor rádöbbennek arra, hogy amiért az egészet csinálják, az sosem lesz az övék. Hogy meg lehet őt ölni, akkor se tudom birtokolni. Nem, de azt nem tudom tőle elvenni, ami mondjuk egy nem tudom milyen ilyen lelki világból fakadna, hogy azt akarom megszerezni. Azt nem lehet. Tényleg most hagyj beszéljek haza, azért papok erről tényleg tudtak sokat igazán hitelesen beszélni. 15. Ez lesz azt hiszem az utolsó. Ó, erre nagy héten jöttem rá, hogy az áldozat is tud áldozatot hozni. Nem gondolom, hogy Jézus áldozat volt, hiszen önként szabadon vállalta. De ha most azt veszem, hogy ő áldozat is volt bizonyos értelemben, ez őt egyáltalán nem akadályozta meg abban, hogy áldozatot hozzon. Ezért lehet, hogy egy élethelyzetben totálisan áldozatnak tartom magam, akkor is van annyi szabad terem, hogy áldozatot hozzak. Nekem ez tetszik. Persze sokkal jobb, hogyha az ember nem megy bele az áldozat szerepbe. Nem jó szerep, az semmire se jó. Köszönöm a figyelmeteket.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

A te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Táncokból sző történelem óra.
2: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsora következik.

Jó napot kívánok! Virág Endre vagyok, jó zenével táncoljunk együtt! Megnyitóként egy Rákóczi ritka magyart hallhattak Északmezőségről. Kalos Zoltán, az erdélyi magyar néprajzkutató népzenegyűjtő gyűjteményéből.

Boncida és válaszút két szomszédos falu a Kis-Szamos völgyében Kolozsvártól 30 kilométerre. Boncida a Szamos jobb partján a Kötendi patak torkolatában található néprajzilag még ide is sorolható öt falu. Név szerint Kendilóna, Kolosborsa, Magyarmacskás, Fejérd és Telekfarka. Ez egy kisebb tájegységet alkot a mezőségen belül, ez az öt falu. Mind a két falut, mármint Boncidát és Válaszúton, a régi viselete nagy egyezés mutat a bukovinai székelyek népviseletével. Válaszutat az okiratok 1325-ben említik először. A helyi szájhagyomány szerint Verecke felől jöttek ugye a honfoglaló magyarok, s átkelve a Meszes hegységen itt egy újabb vérszerződést kötöttek.

színai felvételeket hallgatva meggyőződhettünk arról, hogy egymás mellett élő három nép, mármint pedig a magyar, a román és a cigány közötti kölcsönhatások csak gazdagították és szebbé tették ezt a zenét. Népzene és néptánc szempontjából a mezőségi kutatások nagy jelentőségű és meghatározó szerepet játszanak a magyar közművelődésben. A 70-es években kezdődő népzene és néptánc megújulás a táncház mozgalom bázisa, az utóbbi években gyűjtött és feltárt mezőségi zene és tánc lett. Megjegyzem, hogy a magyar táncház mozgalom rég, hogy átlépte a Magyarország határait is. Ez az a mozgalom, amely az egész világ magyar és nem magyar ifjúságát összefogja. Köszönöm, hogy meghallgattak, a viszonthallásra!

0: Cokból szőtt történelem óra.
1: Virág Endre néprajzkutató és néptáncoktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét a következőkben, és a mai műsorunknak a témájaként egy érdekes témáról, egy érdekes dologról szeretnénk beszélgetni, egy picit az útonlevésről, az utakról is. Ebben nagyon-nagyon sok mindent beleérthetünk, akár egy sétát a parkban, vagy az erdőben, vagy akár egy utat a templomba, de mehetünk egy picit messzebbre is, akár egy bármilyen zarándok út, vagy bármilyen elutazás. Ezeket fogjuk egy picit boncolgatni, de előtte szeretnénk egy kedves verssel megajándékozni önöket.
1: Utelatendorf, kelj útra. Fontos, hogy elutazz, fontos, hogy hazatérj. Hogy elmenj és visszajöjj. Visszajöjj és újra útra kelj. Az utazás kitágítja a világot, új távlatokat nyit. Mindegy, hova utazol, nem kell messze menni. De legyen másmilyen, mint otthon, hogy új helyzetben ismerhesd meg magad. Otthon minden otthonos, ismered az embereket, ismered az utakat. Máshol másfélék az emberek, máshol másfélék az utak. Új dolgokat fedezel fel, megtanulsz kiigazodni máshol is. Az utazás kaland, az utazás kockázat. Az utazás változatosságokat hoz a mindennapokban. Aki utazik, növekszik. Ha véget ér az utazás, hazatérsz. Ennek is megvan az értéke. Újra örülsz az otthonodnak, újra élvezed az otthonlétet. Új élményekkel merülsz a megszokott otthonosságba. Érzed, hogy megváltoztál, érzed, hogy megnőttek benned a távlatok, benned élnek az emlékek. És kedved támad újra útra kelni.
0: Úgy gondolom, hogy ez a vers is nagyon szépen próbálja azt tükrözni, hogy mit is jelenthet számunkra az útonlevés. Mit jelent az, amikor útra kelek, és amikor ennek az utamnak a végén majd újra hazatérek? Beje számodra, mit jelentenek ezek az utak? Mit jelent útra kelni, valahova elmenni, hazatérni? Ugye ti az ifjúsági irodával azért sokat utaztok, mert különböző helyszíneken tartjátok a programokat. Mit jelent számodra, amikor készülni kell egy-egy ilyen utazásra?
1: Hát nagyon gyakran izgalom, még akkor is, hogyha nem olyan hosszú útra megyünk, de hogy maga az, hogy csomagolni kell, hogy át kell gondolni, hogy mi az, amire szükség lesz a néhány nap alatt, vagy a hét alatt. Úgyhogy ezért ez így mindig izgalmas, még akkor is, ha nagyon ismert helyre megyünk, mert hogy a hely az lehet, hogy ismert, de hogy akik együtt vagyunk, az emberek, a körülmények, talán a program, az mindig más. Úgyhogy ezért is így változatos. Úgyhogy valójában én elég sokat utazok, de hogy ez mindig egy, bennem így az első ilyen gondolat az, hogy izgalom, hogy izgalmas, és hogy mindig valami meglepetéseket is rejteget. Tehát, hogy van, amire azért nem számítok, vagy nem tudom előre, és hogy mindig van olyan dolog, amire azt mondom, hogy át kell élni, meg kell tapasztalni, és hogy mindig van benne találkozás, amit nem tudok másképp megélni, csak akkor, hogyha ott vagyok, meg elmegyek, vagy elutazok. Úgyhogy nagyon gyakran azt mondom utána, hogy megérte.
0: Teljesen egyet tudok veled érteni. Engem is mindig nagy izgalommal tölt el, amikor valóva el kell utazni, és akkor most beszéljünk így az útonlevésről, akár egy közelebbi távra, vagy akár egy hosszabb távra, mert ugye, ahogyan te is mondtad, tényleg nagyon át kell gondoljuk azt, hogy mi az, amit magunkkal szeretnénk vinni erre az útra, mi az, amire szükségünk van, hogy ne is legyen túl sok, de ne is legyen túl kevés, és nagyon meg kell gondoljuk ezeket az útjainkat. És ugye nagyon sok helyre el tudunk jutni, sokféle út van, amelyen járhatunk, és nekem ilyenkor, amikor az úton levésről beszélünk, mindig az jut eszembe, amikor például valahova eljutok zarándokolni esetleg, és akkor tudom, hogy új helyekre mehetek el, ahol közelebb lehetek a Jóistenhez, a Szűzanyához, akár a természetben, akár egy nagyon szép templomba, és akkor mindig eszembe jutnak ezek a nagyon szép zarándok helyek, amikor például elmegyünk valahova, akár egy szent helyre, Lourdesba vagy Medjugorjeba is voltam már, és ott is ugye többféle úttal találkozunk, mert ugye van a sima út, amikor úgy végig tudsz menni minden nehézség nélkül, de például Medjugorjéban ott van a keresztút, vagy akár a Rózsafűzér hegye, amit ugye meg kell mászni, és hogy teljesen másféle úttal találkozol, ami kihívás az életedben, de talán ez a jó benne, hogy akkor szembe tudsz nézni ezekkel a kihívásokkal. Vagy akár amikor Lourdesban voltunk, ott egy nagyon meredek keresztút van, tehát sima

0: érezheti magát, és ne beszéljünk csak esetleg zarándokutakról, mert ugyanúgy elmehetek valahova pihenni is, oda is el kell utaznom, és ott is az a lényege, hogy a testemet egy picit pihentessen. A különböző zarándokutakon a lelkemet próbálom feltölteni. Tehát, hogy sokféle út van, sokféle lehet, de ahogy ez a vers is mondta az elején, talán legfontosabb az, hogy hazaérkezvén érezem azt, hogy milyen jó itthon lenni.
1: Meg még nekem az jutott eszembe, hogy úgy kimozdít, tehát hogy a megszokott mindennapokból kimozdít, van egy mássága, egy ilyen ismeretlensége, ismeretlen tapasztalat, érzése, és hogy tényleg ebből a komfortzónából úgy segít kilépni, és új dolgokat tapasztalni, vagy új emberekkel találkozni, új gondolatokkal és meglátásokkal, és hogy ez is nagyon sokat tud gazdagítani. Tehát, hogy maga az út is, vagy a táj is, vagy amit látok, vagy főleg ugye, ahol első alkalommal járok, de hogy ugyanúgy az úti társaimnak a társasága is nagyon sokat tud gazdagítani, és hogy sok erőt tud adni, és lehet, hogy a következő hetekben vagy hónapokban pont ezekből a találkozásokból vagy élményekből tudok töltekezni, vagy ezeket tudom elővenni. Úgyhogy ez is egy nagy-nagy ajándéka szerintem az útnak, meg az útrakelésnek.
0: Ahogyan te is mondtad, pont engem is ez jutott eszembe, hogy amikor az ember útra kell, és akkor beszélhetünk így egy hosszabb útról, akkor tényleg újabb találkozások születhetnek, újabb ismerettségek, újabb beszélgetések, amelyek feltölthetnek. És én mindig ezt érzem, amikor így egy hosszabb útra kelek, vagy valahol vagyok, hogy tényleg nagyon szép ismerettségek születnek. Én nagyon sok emberrel tudtam beszélgetni az ilyen utak során, vagy akár olyan ismerettségek, olyan találkozások voltak, amelyek feltöltöttek. Amikor az ember úton van, ahogy te is mondtad, ugye kimozdít a komfortzónából, és ott vagy egy másik helyen, ahol nem csinálod a megszokott napi rutinjaidat, mert ugye ott is megvan egy program, amihez próbálsz alkalmazkodni, és valahogy van idő a jó beszélgetésekre. Van idő arra, hogy leüljünk, hogy beszélgessünk, hogy együtt legyünk, mert ugye nem sietünk sehova, mert ott pont az a lényeg, hogy ott legyünk együtt. Ti nagyon sok programot szerveztek az ifjúsági irodával, és biztos, hogy már nagyon sok helyzetben voltál, és nagyon sok helyen voltál. Mit jelent számodra a fiatalokkal, a gyermekekkel való együttlét, amikor tényleg arra tudjátok szállni az időt, hogy akkor most együtt vagyunk, most kikapcsolódunk, most játszunk, most töltekezünk. Milyen ez számodra, számotokra?
1: Hát amikor program van, akkor ez sok feladattal meg előkészülettel is jár, de amikor ott vagyunk, akkor ez mindig ilyen megajándékozottság is. Tehát, hogy a gyerekeknek meg a fiataloknak van egyfajta jó értelembe vett lazassága, ami ad egy ilyen könnyedséget, meg ilyen lelkesítő is, tehát, hogy ilyen tényleg vidám csapat és vidám hangulat. Úgyhogy én általában úgy szeretem ezeket a lehetőségeket vagy programokat, és jó velük lenni, meg jó együtt lenni, és közben én is sokszor rácsodálkozok arra, amit ők tudnak adni. Vagy van, amikor tényleg tanulok tőlük, akár egy ilyen megszólalásukból, vagy egy helyzetből, amikor úgy nem is várnánk el, hogy esetleg azt teszi, vagy azt lépi meg. Vagy amikor azt látom, hogy valaki esetleg néhány nap után, akár egy gyerek egy táborban, néhány nap után látszik, hogy mennyit fejlődött, és hogy mennyire próbál úgy alkalmazkodni a közösséghez, vagy hogy mennyire így alakítják is egymást, akár a szavaknak a terén, akár a viselkedésnek a terén, és hogy emlékszem, hogy a tavalyi gyerektáborban, amikor kim voltam több napot, akkor az egyik gyerekkel ilyen problémák voltak, nehezebben tudott alkalmazkodni, rengeteget kérdezel, de nem biztos, hogy a válaszok után így meg tudta tenni azt, amit kell, és tudott volna alkalmazkodni. és hogy így első napokban

0: nem volt egyszerű. Tehát a csoportvezetőknek, a táborvezetőnek, tehát már így hú, estére már főtt a fejük, hogy nagyon időigényes volt így ez a gyerekre való ráfigyelés, meg beszélgetés, és így a tábor utolsó napjaiban kezdtük azt észrevenni, hogy mennyire fontos volt ez az idő, akkor is, hogyha talán több időt igényelt, mert hogy egyre ügyesebb volt. Tehát egyre inkább segített, például az étkezéseknél nem is kellett mondani, tudta a feladatokat, tudta a napi rendet, úgy tudott már kérdezni, kevesebbet szóból is értette a magyarázatokat, és hogy rengeteget változott. És hogy ez ilyen öröm volt. Tehát, hogy ez a befektetett idő, meg a ráfordított idő, ez így látszik is. És hogy ő is így örült neki, hogy ilyen jól be tudott illeszkedni, de hogy mi is örültünk annak, hogy ezt a fejlődését, meg növekedését így láthattuk csak pár nap alatt is. És hogy ez még inkább látszik biztos azokon, akik tényleg esetleg több napot töltenek együtt. Tehát, hogy mennyire tud formálni a csapat, a lelkesedés, a hangulat, a közösség. Ezért is tartom fontosnak, hogy nem mindegy, hogy valaki milyen közösségben, kik között tölti az idejét, és hogy hol töltekezik. Még akkor is, ha ugye azt mondjuk, hogy egy tábor ez egy szabada program, tehát úgymond egy ilyen szabadidős programnak nevezhető, de hogy mennyi mindent tud adni, és mennyi mindent tud alakítani. Úgyhogy én gondolom, hogy tényleg amikor egy-egy ilyen helyről hazamegy valaki, akkor azért az úgy látszik rajta, hogy valami azért ragadt rá, valami jó, amit úgy magával visz, és hogy ezt gondolom, hogy ugye a szülők is érzékelik. De nekem mindenképpen jó érzés volt látni, hogy ez milyen fontos, és hogy ez érték.
1: Nagyon tetszettek a gondolatok, amiket mondtál, hogy mennyire fontos az, hogy valaki milyen csapatban van, vagy milyen emberek között van. Mert ugye vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy nem pont úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnénk. Nem pont egy olyan szobatársal kerülünk egy helyre, akiben szívesen vagyunk. És ugyan te is mondtad, meg kell szokni ezeket a dolgokat. Hozzá kell szokni az, hogy nem vagyunk egyformák. Talán én ezt szoktam mondani sokszor, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, mindannyiunknak más az igénye, más a hozzáállása, és mennyire fontos az, hogy tudjunk alkalmazkodni, ami nagyon sokszor nagyon nehéz, ezt tapasztalatból mondom, de mégis, hogy az ember, hogyha van benne egy pici akarat, és szeretne alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, akkor ezek sikeresek lehetnek, akkor fel tudok készülni dolgokra. És most az jutott eszembe, hogy amikor az ember útra kell, vagy tudja, hogy egy új helyre fog elzarándokolni, elmenni, elutazni, hogy milyen izgalommal szoktunk erre készülni, mennyire kíváncsisággal készülünk talán erre, de valahol az is bennünk van, hogy na, akkor vajon kivel fogok találkozni, kivel fogok együtt lenni, ki az, aki majd szobatársam lesz, ki az, akivel majd beszélgethetek, vagy akár a buszon vele ülhetek, és az ember egy picit úgy félve indul el ezekre az utakra. Én is voltam többször ilyen helyzetben, hogy akkor elmegyünk egy zarándokútra, és úgy hát egyedül vagyok, és akkor na, vajon ki lesz a pattársam a buszon, vagy ki lesz majd a szobatársam, akivel együtt lehetek. És mindig azt éreztem, hogy ha döcögősen is indultak a dolgok, de mindig olyan jó kapcsolatok születtek meg. Mindig úgy megtaláltuk a közös hangot, és jó volt együtt és közösen beszélgetni, és elmondani, hogy kinek miért fontos ez az út, miért fontos, hogy elinduljon erre az útra, és ott legyen azon a helyen, ahol lehet, hogy még nem járt, és egy teljesen újdonság. Néha te hogyan vagy ezekkel az új helyekkel, olyan helyekkel, ahol még nem jártál, de hogy ugye lehetőség van arra, hogy akkor elinduljál és elmenjél egy új helyszínre. Hogyan készülsz ezekre, hogyan indulsz neki az újdonságoknak?
0: Hát ha nagyon új a hely, akkor azért utána szoktam nézni, Most már ugye ez ilyen egyszerűbb, hogy azért interneten meg lehet nézni akár azt a várost, vagy azt a helyszínt, hogy azért mégis hogy néz ki, milyen jellegzetességei, meg nevezetességei vannak esetleg, mire számítsak, mi az, amit esetleg a túl nagy a kínálat, akkor úgy szívesen megnéznék, vagy esetleg szívesen megmutatnák a csoportnak is, akivel megyek. Úgyhogy egy kicsit így erre így szoktam készülni, hogyha persze én vagyok a szervező, vagy a szervező csapatnak a része. Ha én is úgymond kiránduló vagyok, vagy akár zarándok, akkor azt nagyon szoktam élvezni, bevallom, mert hogy ez ritkábban van. És hogy akkor úgy szoktam hozzáállni, hogy én így a nagyon rábízom magam a szervezőkre, meg a programra, és hogy próbálok örülni mindennek, ami be van iktatva, amit láthatok, amit megnézhetünk, hogy akkor ilyen úgymond lazán el vagyok, mert hogy ebből úgy kevesebb van, vagy kevesebb lehetőség, úgyhogy én nagyon szoktam élvezni ezeket a dolgokat. Akkor úgy vagyok, hogy nyugodtan hátradőlök a buszon, vagy a repülőn, ha épp úgy azzal megyünk, és úgy várom az instrukciókat, hogy akkor most pont mi következik, meg hol tartunk, úgyhogy én általában nem ez a morgolódó típus vagyok, hogy akkor most miért nem ide megyünk, ez még miért nem fért be, vagy mennyi az idő, vagy ilyenek. Tehát lehet azért is, mert tudom, hogy mi jár a szervezéssel, és hogy amikor így útra kelünk, ez ilyen nagyon sok összetevős. Én úgy vagyok vele, hogy olyankor próbálom így tényleg rácsodálkozni annak, amit látunk, arra, amit látunk, hogy élvezni ugye, hogy a jelenlétet, a látványokat, a közösséget, meg ugye a csapatnak a lehetőségét, de szeretek új dolgokat látni, de hogyha csak ugye a természetbe el vagyunk, és időzzünk, nekem az is így tökéletes, tehát hogy én azt is nagyon-nagyon szeretem, és örülök, hogy úgy nézhetem azt, ami van.
1: Nagyon tetszettek a gondolataid, amikor kiemelted azt, hogy teljesen más részt venni valamin, vagy teljesen más, mint szervező részt venni, mert ugye sokkal több feladat van, sokkal több minden van, hogyha te vagy a szervező, vagy ha csak egy résztvevő vagy, aki ugyanolyan, mint a többi, és ugyanolyan nagy szeretettel van ott. Egyetértek veled abban, hogy én is nagyon szeretek sétálni, és csak úgy ellenni a természetben, és élvezni a természetnek a szépségeit, mert többször beszéltünk arról, hogy ugye a természet, azt nem érdekli semmi. Az úgy fejlődik, az úgy magától megszépül, és úgy folytatja az életét, ezt is mondhatnánk, mert ugye tavasszal megújul, virágok nyílnak, gyümölcsök érlelődnek, ősszel lehullanak a levelek, és ugye ő nem ijed meg semmitől, és valahogy úgy vagyok mi emberekkel is, hogy ugye sokszor félünk az új dolgoktól, sokszor félünk nekivágni új helyzeteknek, és nem kell feltétlenül beszéljünk arról, hogy most nagyon messzire kell elzarándokoljunk, mert lehet arról szó, hogy csak itt a városba kell valahova elmenni, vagy épp a falumba kell valahova elmegyek, és mégis mennyire félve, és mennyire nehezen tudok elindulni ezen az úton. Vagy akár amikor egy új dolognak fogok neki, akár egy új munkahely, vagy egy új helyszín, ahol elkezdek dolgozni, mégis mennyire félve indulunk neki ezeknek a helyzeteknek. Mert ez egy újdonság, egy új út, amelyen elindulunk, és amelyennek szeretnénk a végére elni, és valamit elérni ezzel. Most, ha példát kéne hozzak, akkor mondhatnánk azt, amikor valaki egyetemre megy például, egy teljesen új helyszín, egy teljesen új lehetőség, vagy valaki kap egy munkahelyet, és egy új csapatba kell beilleszkednie. Valahogy én ezeket is ide tudom kapcsolni, mert akkor is úton vagyunk, amikor én eljövök a szülővárosomból, és egy új helyszínre megyek, vagy elmegyek egy megszokott közegből egy másik közegbe, ahol ugyanúgy meg kell szokjam, és be kell illeszkedjek. És valahogy azt érzem, hogy itt például nagyon fontos az, hogy én hogyan tudok alkalmazkodni, ugyan te is mondtad, hogy nem morgolódni, hanem próbálni alkalmazkodni a helyzethez.
0: Én még hozzátév az, hogy az utolnevés, ezt így mondtuk is, hogy egy lehetőség is, de hogy ez így az életünknek a része. Ez akár ugye rövid táv, hosszú táv, országhatárokat is érint, vagy pedig nagy csapatba, kis csapatba, családdal indulunk el. Tehát, hogy ez mindenképpen egy ilyen jó alkalom arra, hogy esetleg másképp lássak dolgokat. Mert hogy amikor a megszokott kis helyünkön vagyunk, akkor nagyjából egy idő után már mindig ugyanúgy látunk, meg ugye azok a rutinok vannak, de amikor így kimozdulunk, akkor így helyzetbe is vagyunk hozva, és akkor egy kicsit van, amit kezdünk másképp látni, vagy így amit tényleg a megszokott kis világunkból, vagy a szobánkból úgy nem látunk. És hogy néha ezért is jó kimozdulni, ezért is jó más hangokat, más véleményeket is hallani, vagy élményeket szerezni egy-egy ilyen csapatba, mert hogy akkor az minket is formál belülről. Tehát nem csak kívülről, hogy na akkor itt sikerült megtenni, és hogy tudtam alkalmazkodni, vagy meg tudtam tenni azt a túrarészt, vagy sikerült, hanem az is, hogy belülről is azért kapok és formálódok. Úgyhogy ez is az ilyen kimozdulásnak, utazásnak, és az ilyen alkalmaknak a nagy ajándéka.
1: Én nagyon örülök, hogy itt voltál, és egy kicsit így beszélgethetünk az úton levésről, hogy mennyire fontos, hogy hogyan indulok el egy útra, és hogyan akarok jelen lenni azon az úton, ahova éppen elindultam. És hogyha a mai műsort egy szép kis verssel, néhány buzdító gondolattal kezdtük, akkor a műsorunk végére is hoztunk egy ilyen kis versecskét, néhány gondolatot.
0: Szintén Ute Latendorfnak, úgy látszik, ő is szerette az utazásokat, meg az utakat, egy másik verse, aminek az a címe, hogy úton. Egész életünkben úton járunk. Ma itt vagyunk, holnap ott. A mai nap nem olyan, mint a tegnap. A holnap nem olyan, mint a ma. Utunkat egyedül járjuk. Utunkat másokkal együtt járjuk. Napsütésben és esőben, viharban és jégesőben, tengerparton és hegyeken, dombokon és völgyeken, erdőben és aszfaltúton, világosban és sötétben. Könnyed léptekkel szökelünk, árkombokron el is esünk, megyünk, vándorolunk, futunk, szögdelünk, megbotlunk, elesünk, felállunk, tovább megyünk. Jobbra nézünk, balra nézünk, virágokat szedegetünk, kerülő utakat teszünk, átvágunk és rövidítünk, felderítjük az utakat, megtartjuk az irányokat, bátran haladunk.
1: Ez a vers is nagyon szépen kifejezi azt, hogy milyenek lehetnek a mi útjaink, merre járhatunk, merre vándorolhatunk, mennyire fontos a mi hozzáállásunk, hogy mindent szeretetből tegyünk. Beja, én köszönöm szépen, hogy itt voltál ebben a mai műsorban, és egy picikét beszélgethetünk ezekről az útakról. Hát azt kívánjuk önöknek, hogy induljanak el, használják ki a szép időt, a természetnek a szépségeit, hogyha van lehetőségük, akkor utazzanak távolabbra is, pihenjenek, zarándokoljanak, töltődjenek, hiszen ez a nyárnak talán az elsődleges lényege, hogy szálljunk időt a pihenésre is. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és hogy együtt lehettünk. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép hétvégét kívánva mindenkinek.
0: Gyukati Beáta.
1: És Szűcs Tímea.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok, imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk önöket, hogy most a déli órában imádkozzuk el együtt az úrangyala imát Leó pápával, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatott nehéz helyzetben lévő testvérünkért, és imádkozzunk ma is a békéért, hogy minden háborúskodás megszűnjön.
2: Angelus Domini nunciavet Mariae.
3: Et concepide Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: dignificiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: et so nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Kedves hallgatók, május 31-én, Szent Háromság vasárnapján Leó pápa a szokott módon elimádkozta a déli úrangyalaimát a Szentpéter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Ezen a napon is egy rövid elmélkedést tartott a napi evangéliumból kiindulva. A következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, szép vasárnapot kívánok!
4: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso...
1: Pünköst főünnepével, egy héttel ezelőtt lezárult a húsvéti idő. Ma, amikor Istennek a Szent Háromságnak a misztériumát ünnepeljük, lehetőséget kapunk arra, hogy átgondoljuk a megtett utat, annak középpontjából kiindulva. Isten életéből, aki Jézus Krisztusban nekünk ajándékozta önmagát. Ez az élet dinamikus, kimeríthetetlen és termékeny közösség, amely most bennünket is magába fogad. A lélek ugyanis, aki összeköti az atyát és a fiút, kiárad szívünkbe, így a világban alakult ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élettere, ahol ég és föld már érintkezik egymással. A mai liturgia evangéliuma Nikodémus mutatja be nekünk, aki Izrael egyik tekintélye, személyisége volt, és mély vonzalmat érzett Jézus iránt. Fel is kereste őt éjjel, hogy ne lássák, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos tanítót, és kérdéseket akart feltenni neki. Az Úr azzal, hogy vendégül látta, jelentőséget ad keresésének. Megdöbbentette azzal a kijelentésével, hogy még egy felnőtt ember is újjászülethet. Segített neki felismerni, hogy Isten élete az ő életét is átalakíthatja. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, megvilágította éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomunkban felhangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt is halljuk, hogy Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Kedves testvéreim, Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a misztériumában otthon vagyunk, ahogy a Nikodémus is otthon érezte magát Jézusnak. Isten élete csodálatos és magával ragadó. Békét ad oly gyakran nyugtalan szívünknek, és testvérekkel ajándékoz meg bennünket a lélek örömében. A Szent Háromság arra indít, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. A valóság másik oldalaként azt is megértjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Nikodémus a Sanhedrinnek, Izrael vezetői tanácsának volt a tagja. Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra biztatott mindenkit, hogy előbb hallgassák meg őt, mielőtt elítélnék. Istentől, Krisztuson keresztül megkapta a közösség lelkét, aki megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik a panaszkodásban, magára marad és sosincs ünnep a szívében. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak: örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Az Úr angyala imádsággal Szűz Máriához fordulunk, az ő Isten akaratára kimondott igenjében bontakozik ki a mi igenünk is a Szent Háromság szeretetére.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
5: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké! Amen, alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vígaszunk, meg nem szűnő időkön át. Ámen.
0: Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos. Ne szolgáltass ki rágalmazóimnak engem.
1: Pártfogolt szolgádat, és vezess a jóra. A sok gőgös ne gyalázzon engem.
0: Pilláim elárnyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél.
1: Pártfogolt szolgádat irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg.
0: Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet.
1: Példás tetre itt van az idő, Uram. Törvényedet meggyalázták.
0: Parancsaidat én nagyon szeretem. Aranynál a színaranynál jobban.
1: Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom. Gyűlölöm a hazugság minden útját.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Pártfogolt szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. Áldom az Urat minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
0: Lelkem az Úrban dicsekszik. Hallják meg a szelidek, és örvendezzenek.
1: Magasztaljátok az Urat velem együtt. Dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
0: Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből.
1: Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen.
0: Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította.
1: Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden istenfélőt, és megszabadítja őket.
0: Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.
1: Féljétek az Urat, ti szentjei. Semmiben sem nélkülöz az Isten félő.
0: Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket.
0: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám. Az Úr félelmére oktatlak titeket.
1: Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?
0: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot.
1: Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján.
0: Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat.
1: Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről.
0: Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket.
1: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek.
0: Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket.
1: Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze.
0: Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte.
1: Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítsétek Krisztus törvényét.
0: Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
1: Mert ott ad áldást az Úr.
0: Könyörögjünk, add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Mária Rádió. Egy fény sugára lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullámú frekvenciában.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból, technikus társammal, Józsa Ferenccel együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered. Ezzel a Hippokratészi mondattal kezdem a mai műsorunkat, mert mikor máskor, ha nem most, nyár elején határozzuk el, illesztjük be életünkbe, ételünkbe. Azt, hogy érdemes odafigyelni az imént elhangzott aforizmára, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Hippokratész 83 évet élt, és a Krisztus előttről származó mondás ma is él és nagyon aktuális ebben az igencsak feldolgozott világban. Néhány olyan élelmiszert említek, ami így nyár elején már is gyógyszerünk is lehet amellett, hogy finom is. Ilyen a káposzta. Már egy adag káposzta fedezi a napi ACK vitamint, rostot is tartalmaz bőven. Sárgarépa javítja a látást, lassítja az öregedést okozó sejtek növekedését. Spenót tele van tápanyagokkal. Tök alacsony kalóriatartam, sok rost és vitamin. Gomba. Főképp az erdőben szedett gombára gondolok. Egészségesebbek leszünk, hogyha fogyasztjuk. Fokhagyma a szív és az immunrendszer jó működéséhez segít hozzá. Főzzük levesnek, tegyük sültek mellé kisütve, és persze fogyasszunk nyersen is belőle, főleg amikor megtehetjük. Az alma áfonya sárga barack, rozsban gazdag vitaminbombák, fogyasztva rendszeresen el is hagyhatjuk néhány hónapra az egyéb vitamin szedését. Mindezek mellett megihatjuk a napi kávénkat, hiszen annak is van jótékony hatása, néhány betegség kockázatát csökkenti, itt említhetem a szívbetegségeket is, persze, hogy mértékkel igyük a kávét, és enyhíti a Parkinson kórtünetét. Ha édesíteni szeretnénk, akkor mézet csurgassunk bele, mert hiszen ő antibakteriális tulajdonsággal bír, segíti szervezetünk védekezését a vírusok és baktériumokkal szemben. Ha szuper élelmiszerekről beszélünk, akkor mindig megemlítjük a diót is. Omega 3 zsírsav forrás nagyban segíti a szív egészséges működését. Ha azt mondom dió, szerintem legtöbbünknek a diós beigli zserbó, nekem még egy zöldségsaláta is eszembe jut dióval és szőlővel megszórva, de nagyon kevés embernek a zöld még éretlen formája. Hát ezért is lesz a mai műsor fő témája a zöld dió. Ugyanaz a dió, amiről nem is olyan régen egy egész műsoridőt kitöltő adás készült, csak éretlen formában, mivel a diófa igencsak ki van használva. A gyógyításban nagy segítség volt, szép nagy levele, termése, csökkenti a vérnyomást, gátolja a vérrögképződést, érfalak rugalmasságát javítja, gyulladást gátló tulajdonsága mellett a C-vitamin ereje is magas. És még valami, a fiatal dió nem allergizál. Lássuk, meddig is számít fiatalnak, és lehet felhasználni zöld dióként. Akkor a legjobb a zöld dió, hogyha át tudunk szúrni egy fogpiszkálót rajta. Köretként, desszertként egyaránt igazi ínyenség. Kiváló különböző húsokhoz, libához és vadakhoz. A sajtok, főleg a füstölt sajtok ízét egészíti ki, ezért sajtálak díszítője is lehet. Desszertként gyümölcssalátákhoz, kejhekhez, fagylalt féleségekhez is kiválóan illeszkedik. Sajnos a kereskedelemben csak ritkán és kevés helyen kapható, ezért mi magunk kell elkészítsük, ha ízét érezni akarjuk, jótékony hatását pedig élvezni. Nem a legegyszerűbb munka, ezt már állíthatom, mert kuktaként részt vettem abban a munkában, amikor a férjem zöld dió befőttet készített. Így készíthetik el önök is. A zöld dió befőttet. Hozzávalók 1 kg zöld dió, 3 evőkanál ecet, 1 kg cukor, 4 deciliter víz, 8-10 szem szegfűszeg, fél-fél narancs és citromhéja.
A zöldió hozzávalói, a zöldió befőtt hozzávalói, 1 kg zöld dió, 3 evőkanál ecet, 1 kg cukor, 4 deciliter víz, 8-10 szegfűszeg, fél-fél narancs és citrom héja. A diót jól megmossuk, majd vastag tűvel átszurkáljuk és lábasba szórjuk. Annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi, és jó egy hétig ebben áztatjuk. Fontos, hogy naponta kétszer is cseréljük rajta a vizet. Utána a diót ecetes vízben puhára főzzük, ehhez a mennyiséghez körülbelül 1 liter szükséges. 1 liter víz, és beletesszük a 4 kanál ecetet, vagy a 3 kanál ecetet. Ha cukorból és 4 deci vízből sűrű szirupot főzünk, majd utána, miután megfőztük a zöldiónkat, habját eltávolítjuk, majd hozzáadjuk a szegfűszeget meg a citrusok reszelt héját. A diót leszűrjük, a szirupba szórjuk, kevergetve 5 percig főzzük együtt, majd egy napon át állni hagyjuk. Ezt a műveletet, vagyis hogy főzzük, majd állni hagyjuk, még kétszer megismételjük. De alig, hogy felfőztük a szirupba a diót, azonnal ki is kapcsolhatjuk már másod-harmadik alkalommal, és először se főzzük tovább, mint 5 perc. A 3. napon a diót a szirupból kiszedjük, és széles szájú üvegbe rakosgatjuk. Az átszűrt szirupot melegen öntjük rá, végül jól lezárjuk.

öntjük rá leszűrve. Majd üvegekbe tesszük, és készen is van a zöld dió befőttünk. Az említett fűszereken kívül a szegfüsszeg, citrushéj, míg a vaníliát és a csillagánist is nagyon kedveli a zöld dió. Valóban kiváló csemege sült húsok mellé, de önmagában is, ha valami különlegeset kívánunk csemegézni, és egészségeset. Főleg azoknak ajánlom, akiknek adott diófa áll az udvaron. Cukor helyett mézet is használhatunk, akkor a megfőtt diókra csak úgy csurgassunk rá. Addig mézet, amíg elfödi, és akkor annak aztán már minden részét lehet enni, mert a zöldiós méz is nagyon finom. Igazi természetes gyógyszer. A hippokráteszi aforizma, hogy gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered, az italra is igaz, főleg ha diópálinkáról, likőrről van szó. Ezt az italt főleg azoknak ajánlom, akik a kesernyés ízeket kedvelik, és egy jó ebéd után jeles napokon elkortyolgatnának egy kis finomságot. Ám ezzel bizony várni kell, mert június végén készítjük, de karácsonykor kortyolgatunk csak belőle, akkorra érnek össze igazán az ízek. Mivel nem költséges, főleg azoknak, akiknek a dió megterem és gyümölcspálinkát is főznek, akár ajándékba is adhatjuk majd a végeredményt. És álljon itt a zöld dió likőrnek a receptje. 1 liter pálinka vagy vodka kell, kinek mi van vagy mihez tud könnyebben hozzáférni. 15 darab zöld dió, 50 deka cukor, 8-10 szem szegfűszeg, 1-2 darab fahéj, ánis, és persze a citrusfélék héját is beletehetjük, hogyha úgy kívánjuk. Az 1 liter pálinkához kell 15 darab zöld dió, 1/2 kiló cukor, 8-10 szem szegfűszeg, fahéj, ánis, és még amit kívánunk, vaníliát is tehetünk bele, és citrusféléket is. A diókat megmossuk és felszeleteljük. Elég vékonyra kell szeletelni, és bánjunk kesztyűs kézzel vele. Tegyük egy jól zárható üvegbe, szórjuk rá a cukrot, és egy pár napig érleljük napon, közben rázogassuk meg a 15 zöld diót az 50 deka cukorral. Ha összeértek, akkor tegyük bele a fűszereket, öntsük fel a pálinkával, és tegyük hűvös helyre, teljesen ne feledkezzünk meg róla, néha rázogassuk meg. Majd, ha eljön az ideje, szűrjük le, és fogyasszuk egészséggel, de mértékkel. Több éve rendszeresen készítem. Tapasztalatom, hogy a mennyiségeket be kell tartani. A több diótól és fűszertől nem finomabb lesz, inkább élvezhetetlen lesz az íze. Tehát ne essünk túlzásokba. Kedves hallgatók, a felhangzó dal után a műsort folytatjuk, persze már olyasmikkel, amik elfogyasztásáig nem kell karácsonyig várni.

Néhány napja egy kis zacskó friss karalábét kaptam ajándékba. Mivel több volt a kelleténél, el szerettem volna ajándékozni, higgyék el, nem könnyű feladat volt. Nyersen még fogyasztatták volna, de elkészítve, sütve, főzve már nem annyira. Engem nagyon meglepett, mert ha friss nyár elejei ételre gondolok, akkor a karalábé biztosan, hogy közötte van. Főleg a karalábé leves, a rakottas, ezek tényleg a gondolataimban vannak mindig. Most ezért is szeretném megkívántatni önökkel, kevés pénzből igen finom ételek készíthetők belőle. A karalábé jó vitaminforrás, ezért valóban a nyers fogyasztása ajánlott. Kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, meszet és foszfort is tartalmaz. Ám nem savanyítható és nem konzerválható. Éppen ezért, amikor terem, akkor használjuk ki. Jó hír viszont, hogy egész évben termeszthető, hát majdnem egész évben, és már pici korától, tyúk tojás méretűtől szedhető. Jól társítható más zöldségekkel is. A karalábé levesbe nyugodtan tehetünk egyéb leves zöldségeket is, mint a sárgarépa, petrezselyem gyökér, fűszernek a zöld petrezselyem illik hozzá a legjobban, de én mindig a zsenge leveleket is meghagyom, és azt is nagyon apróra összevágom, és hozzáteszem az ételhez. A nagy leveleket azokat nem, de a zsengéket mindig felhasználom. Ha óckodunk a karalábé megtöltésétől, akkor egyszerűen húsgombócokat tegyünk a levesbe. Kevés olajon dinszteljük meg a zöldségeket, a karalábé domináljon benne, szórjuk meg kevés liszttel, majd töltsük fel vízzel, de előtte sózzuk, borsozzuk, fűszerpaprikával megszórjuk. Ha felfő, tegyük bele a húsgombócokat, rizset egy keveset, és főzzük készre. Tejföllel sűríthetjük, gazdagon szórjuk meg petrezselyem zöldjével. Majdnem egyszerre jelenik meg a karalábé és az új burgonya. Nyugodtan társíthatjuk is őket, így lesz egy ízletes karalábé burgonya felfújt a végeredmény. Ennek a hozzávalói 3 karalábé a zsenge levelekkel együtt. Ez a 3 karalábé úgy majdnem 1 kiló lehet. 50 dek a krumpli. Új krumplit válasszunk, és olyat, ami nem fő könnyen szét. 4-5 deciliter tejszínkel, 2 csapott kanál liszt, só, bors, reszelt szerecsendió, 1 evőkanál vaj, és még egy annyi vaj, amivel a tűzálló formánkat kikenjük. A hozzávalók 3 karalábé a zsenge levelekkel együtt, 1 kilónyi lehet úgy együtt, 50 dek a krumpli, 4-5 deciliter tejszín, tejföl, 2 kanál liszt, só, bors, reszelt szerecsendió, a szerecsendióval is mindig bánjunk. Kesztyűskézzel már úgy értem ezt, hogy ne essünk túlzásokba, mert hogyha túl sokat reszelünk bele, akkor az ellenkező érzést fogjuk érezni, nem kellemes lesz a szánkba, hanem inkább kesernyés ízt fogunk érezni. Egy evőkanál vaj is kell hozzá, és még annyi pluszba, amivel kikenünk egy tűzálló tálat. A megmosott, tisztított karalábékat hosszában félbevágjuk, és vékony szeletekre gyalójuk. A zsenge zöld szárát félretesszük, a burgonyával ugyanúgy járunk el, a karalábé leveleket pedig végül vékony csíkokra vágjuk. Nem aprítjuk nagyon össze, hanem szépen felcsíkozzuk. Egy tűzálló tálat jól kivajazunk, a karalábét és a burgonyát, úgy legyező alakba egymásra rétegezzük, és a csíkokra vágott karalábé levelekkel megszórjuk. A tejszínt a liszttel, sóval, borssal és a szerecsendióval felverjük, és a zöldségekre öntjük. Vajdarabkákat szórunk rá, és a sütőben megsütjük. Tálalás előtt megszórhatjuk apróra vágott karalábé levéllel, ha félreteszünk belőle egy keveset, és persze zöld fűszerekkel. Egymagában fogyasztható, már így is egy nagyon remek étel, de rántott húsok és fasírozott is illik hozzá.
Így már sokkal jobban hangzik, sohajtanak fel a hús szerető hallgatók is, ugye? A töltött karalábé sem egy ördöngös dolog. Ha nincs karalábévájunk, akkor éles kiskanállal belezzük ki őket, mindenképpen óvatosan, mert nagyon könnyen elfut még a karalábévájó is a kezünkbe, és akkor megsértjük a karalábét. Hagyjunk annyi keretet neki, amiben jól bele tudjuk tenni majd a húsokat. A karalábé belsejének egy részét a töltelékbe visszatesszük, tehát ott fel tudjuk használni, a hagymával együtt megpirítjuk, aztán a húshoz adjuk, amivel majd megtöltjük a karalábét. A hús töltelék ugyanúgy készül, mint bármilyen töltelékbe kell hagymát ugye dinsztelni, és finoman megfűszerezni. A hús pedig ki mit szeret, ha igazán a műsorhoz akarok illeszkedni, akkor el tudom képzelni pulyka hússal is, örölt pulyka húsból készíteni a tölteléket, na az aztán igazán egészséges lenne. De bármilyen örölt hússal készíthetjük. Akkor szépen visszatesszük a karalábéba a húsokat, fóliával lefedve sütjük, alája kevés vizet teszünk, tehát ahogy beletesszük a sütőnkbe, egy kevés vizet teszünk, és lefóliázzuk a karalábékat. Végén levesszük majd a fóliát, és néhány percig, legalábbis addig, amíg a tetejük meg nem pirosodik, addig fólia nélkül sütjük. Tálaláskor egy jó kanál tejföllel díszítjük, tegyük melléje, vagy locsoljuk meg, és nem is kell egyéb hozzá, hát kettőbe is vághatjuk, akkor látszik benne a szép hús, és úgy tálalhatjuk. Zöldséglevesekből sem hiányozhat a karalábé, de főzeléknek budjantott tojással is nagyon finom. Készítsenek el néhányat az elhangzott receptekből. Az éhes has nem válogat alapon tegyük az asztalra, meggyőződésem, hogy sok helyen a kedvencek listájára kerül legalább egy belőlük az imént elhangzott receptekből. Kedves hallgatók, ha szeretettel készítik, szívük, lelkük benne van, úgy is fogják majd a szeretteik fogadni. Mi a mai műsort is így készítettük Józsa Ferenc technikus társammal együtt. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
4: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
4: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szent háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgósságra serkentse.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
4: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
4: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Boldogító.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tartsd bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Szívem mély szeretetével köszöntöm ezen a szép napon. Én szeretném köszönteni, nem tudom, hogy jól értettem-e, hogy a kispapokat, vagy pedig van a felszentelésük, ezt nem tudom. Mindegy, most már köszöntöm minden kispapot, aki ezt a pályát választotta. Önöket, minden Mária Rádió hallgatót, beteget, az összes elhangzó dallal, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép napot kívánok. Áldja meg a Jóisten önöket.
0: Mindörökké, amen.

Következő szép dalunk a forrásponton hangzott el Jézus hőbárány címmel, melyet Ákos lánya énekel. Fogadják és hallgassák szeretettel.

0259 420 555, valamint 0359 420 555 az élőadás telefonszáma. Lehet köszönteni szeretteiket, mindazokat, akik névnapot, házassági fordulót, vagy születésnapot, vagy épp bármilyen más jeles eseményt ülnek.

0: Haló, haló.
1: Lefek, tél.
0: Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjel meg.
1: Csíkszentkirályban ünnepelik az 50 éves kortárs találkozójukat. Ezúton szeretném köszönteni minden egyes kortárs tagot, aki hónap jelen lesz a misén, már én nem tudok elmenni. A Jóisten értesse őket sokáig, adjon erőt, egészséget, további hosszú, boldog életet kívánok mindegyiknek. Ezen kívül én is szeretném köszönteni azokat a papbácsikot, akik ünnepelik a 25 éves felszentelési évfordulójukat, őket is sok szeretettel köszönti, Tibor atyát és az ő évfolyam társait. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, áldott szép napot kívánunk!

0: Haló, haló.
1: Haló, haló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm emesét, Isten áldását kérem az életére. Én szeretném köszönteni a Csikrákos és Görögsfalu Egyházközség minden lakóját. Születés névnaposokat, az öregeket, a betegeket, a magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki, de most különösen szeretném köszönteni a vejemet, Erdély Sándort, születésnapja alkalmából, a Jóisten bőséges áldását kérem életére, hogy családját tudja rendezni, és az egész családnak Isten áldását kérem. Szeretném még köszönteni a sok-sok lelki testvéremet, és a Mária Rádió nagy családját. Nem hallottam a számokat, emese. Ha nincs kiválasztott, akkor meghallgatnám szívesen, hogy ajtód előtt állok és zörgetek. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Áldott szép napot kívánunk.

0: Haló, haló.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba, és kívánok békét, szeretetet mindenki szívébe, és köszönöm szépen ezt a szép énekszámot, amit most előtt, az én telefonálásom előtt hallottam, gyönyörű volt, és köszöntöm a légiósokat, akikkel közös imán voltunk a Kurián, és továbbra is legyen ilyen egyetértés, szeretet mindenki szívébe, és adj a Jóisten, hogy szaporodjanak a lelkiségi csoportok, hogy mindenki tudjon valahová illeszkedni, és az Isten dicsőíteni. Hát köszönöm szépen, és egy szép énekszámot Önre bízom, drága, Önre bízom. Isten áld, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Csíkszentkirályról, és az összes elhangzó dallal szeretném köszönteni Csíkszentkirályon az 50 éveseket, akik holnap tartsák a kortárs találkozójukot, hogy a Jóisten éltesse őket erő, egészség, szeretetbe a családjuk körébe. Csíkszentkirályról köszönti egy mindennapos hallgató őket sok szeretettel. Isten áldása legyen életük minden napján. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben köszönjük mi is a hívását.

0: Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót!
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, Eme!
1: Szeretném köszönteni a Csíkszentdomokoson ünneplő 50 éveseket, akiknek holnap lesz a személyiségük, és köszöntöm a két menyemet, Bács Editet és Bács Jutkat. A Jóisten áldását kérem életükre, sok szeretetet, jó egészséget a családjuk, szép családjuk körébe. Az anyósuk voltam, dicsértették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse az ünnepeljeit.

Zenés köszöntünk végén, egy rövid műsor ismertetét szeretnék elmondani. Hamarosan Medjugorje üzenetet hallhatnak, majd ima szándékaikat fogadom. Ezt követően pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 3:45-től Csiszér Imre számít figyelmükre vasárnapi örömhírrel, majd ezt követően Lukovics Milán atya Et resurrexit tertia die című műsora lesz hallható. 4:00-tól Ferences mozaik, majd ezt követi a Vatikáni Rádió műsora. 5:00-tól Mária áhítatot közvetítünk Kovásznáról egészen este 8:00-ig. Holnap vasárnap délelőtt 10:00-tól Szilágysomlyóról közvetítünk szentmisét, majd 11:00-tól Máré falváról, délután 6:00-tól pedig a Csíksomlyói kegytemplomból.

Drága gyermekek, ez az idő legyen számotokra a békéért való imádság ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. szeptember 25-ei üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szendékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Írott formában szöveges üzeneteiket, ima szándékaikat elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül.

0: Haló, haló!
1: Hitessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a sőhatot! Jó ma, hogy segíjem egy tízessen egy áldásos munkájukat, és felajánlom azt a Szent Orvosó Tenekai Márkuszba, az állunk férjemért, após anyósomért, sógorasszonyaimért, a szomszédjaimért, a sok betegért, a Jóisten szegélye meg. Adjon segítő kegyelmet a betegeknek, a gondozóknak egy dora. A négy gyermekemért családjuk a legyik, 90 okámért, 10 okámért. A Jóisten segélye meg, őrözve meg így nyájkot, minden bajtól. Önökkel vagyok imába, mindent.
0: Mindörök ilyen, meg köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk, maradjon vele, velünk.

0: Halló, halló.
1: Halló, halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: A közös ima reményével hízva és önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. Ír elhúnyt szeretteimért, a testi lelki nyugalmamért, utonlévő családtagjaimért, jó orvosi eredményekért, a gonosz távozásáért is, gondjaim megoldásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Felolvasok néhány üzenetet. A mai imát kérem a családom összes elhunytjaiért. A Jóisten nyugtassa őket békében. Felajánlom bűneink bocsánatáért, gonosz távozásáért, világbékéért, gyermekeimért, Márkért és Júliáért, szüleimért és hálából az összes kapott kegyelmekért. Az én gyógyulásomért imádkozom, papi hivatásokért, betegekért, családom testi-lelki egészségéért. Bűneim bocsánatáért, valamint több fontos szándékért. Haló, haló!
1: Tiszteltessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenki!
1: Imádtál kérni a mai fiataloké, térják vissza a szűzanyához, a részegség megszabadulásáért, a család béké, az utasoké, a sofároké, köztük az én családom és az unokáimét, és azon kívül egy komoly szándék kiderítésé, a gyümölbüki papbácsiké, hogy a Jóisten segje minden lépésükbe, hogy nehogy a gonosz megtévesztés, azon kívül már papbácsik, már gyümölbükkel szolgáltak, nyugalmik legyen csendes, emlékik legyen áldott, az én hézám tartozó halottjaimét imádkozunk együtt, egymásért, Isten fizesse be őt adtam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Kérdezték a Jézus.
0: Mindörökjelben.
1: Azt olvasót felajánlom önök egy imádkozó. Kicsit Márton Mőhöri. Kisztó András, drága jó édesapánk. Viktória édesanyánkét. Onnan szülőkét mind a két részről. Taránt és Márcella. Mihály és Rózália Mesterleinkét. A jó Isten adjon önök boldogságot. Nyugodjanak békével az Úr Jézus Szent nevébe. Imádkozunk. Öt gyermekük és unokák a családunkkal együtt. A jó Isten nyugtassa a meghultakot, és az élőknek adjon segítő kegyelmet. Isten fizessen, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Ezt a rózsafigyért az egész napi imákat szentmisét szeretném felajánlani. Az édesanyám lelki idvér, akinek születésnapja lenne, de sajnos hosszú évek sora óta nyugszik a Kálmándi temetőbe édesanyámmal együtt. Nyugodjanak békében, az Úr Jézus szent nevében, az örökvilágosság fényeskedjék neki. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus. További szép napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék.
0: Mindörökké, amen. Önnek is kívánunk egy szép napot. Maradjon velünk az imában.

0: végére. Négy unokát ír a két unokámért. Az ága jó Istenem legyen velük, adjon nekik egészséget, szerencsét. A lábom gyógyulásáért és az egész testvéreimért, a halottaikért. A drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az örökvilágosság fényeskedjét nekik, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és minden betegért. Dicsértessék az Ág Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjámre.
1: Ezt a mai irgalmaság rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani egy kedves ismerősömért, csomag közön Cservik Máriáért, aki ma ünnepli születésnapját. Kívánok neki elképzelhető minden jót, egy Istentől megáldott boldog születésnapot, legfőképp egészséget, szeretetet, békességet a családjában. Valamint szeretném még felajánlani ezt a mai rózsafűzért drága édesanyámért és nagyszüleimért, akik a csomag közi temetőben nyugtanak, a Jóisten adjon csendes pihenést az anyaföldben, nyugodjanak békében, és a Mária Rádió összes dolgozójáért. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Áldott szép napot kívánunk önnek is!

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az írgonoságról a fűrét fél szeretném ajánlani, hálából kapott fegyelmekét, a boldogságos szűzanyának és a mennyei atyának. Továbbá kérem a szűzany oltalmat és az ő közben járását a Szent Fiánál, gyermekem gyógyulásáért, az egészségét, családom egészségét, a betegek gyógyulásáért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse, mindenki segítő mája. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
0: हेलो, köszöntöm a kedves hallgatót. Megkérem, tessék lehalkítani a rádiót.
1: Megkérem,

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretnék imád kérni az Istennek segítségét, kérem, hogy segíten, és adja nekem erős segítségét. A férjem egészségét, az egyémnek az egészségét, három fiúcskának a Jóisten segíje meg adjon erős egészséget neki. A két húgomért a Jóisten.

0: És még felajánlom édesapámét, édesanyámét, és a gonosz lélek távozásáról kérem az anyámat, hogy távoztassa a gonosz lelkeket, ami hatáskörünkbe. Isten kitassa, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük a hívását, maradjon velünk továbbra is.

0: Halló, halló. Halló. Köszöntöm a kedves hallgatót, tessék beleszólni a telefonba.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Ezt az igalmaságról az üzét szeretném felajánlani az elmúlt zántartozóimi. Köztük a feleségem 12 éve most volna, hogy elment. És legyen örökjelmet nekik. A Magyarországon élő gyermekeimét, unokáimét, már a rádió fennmaradásáit, a háború megszűnését, és ő Isten adja mindenkinek áldott szép szombati délutánt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük mi is a hívását, imádkozzunk együtt.

Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló, itt a Mária Rádió. Kedves hallgatók, lassan lezárom az ima szándékfogadás műsor idejét, és hívjuk önöket, kapcsolódjanak hozzánk, imádkozzunk együtt.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
3: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket, elmélkedjünk évközi 12. vasárnap evangéliumi szakaszáról, amelyet Szent Máté könyvéből hallhatunk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvérek, az egyik iskolában történt. A tanító néni az órán megkérdezte a gyerekeket. Közülletek ki bátor? Sokan jelentkeztek és dicsekedtek. Én nem félek a fogorvostól, én a sötétben sem félek. Én már ezt és azt megtettem, majd egy másik kérdés hangzott el a tanítónéni részéről. Közülletek ki az, aki nem mindig bátor, sőt félni is szokott. A gyerekek egymásra néztek, de nem mertek szólni. Majd egy kisfiú jelentkezett. Én néha szoktam félni is, mondta. Majd a tanítónéni papírt osztott ki a gyerekek között, és így szólt. Először gondolkodjatok kicsit, majd írjátok le a papírra annak a gyereknek a nevét, aki itt közöttetek a legbátrabb. És a gyerekek nem a legügyesebb, vagy a legerősebb, illetve a legcsintalanabb gyerek nevét írták a papírra, hanem azét, aki bevallotta, hogy bizony szokott félni is. A mai evangéliumi szakaszban Jézus háromszor is ugyanazt az üzenetet ismétli tanítványainak, ne féljetek. Ez a felszólítás nem csak az apostoloknak szólt 2000 évvel ezelőtt, hanem nekünk is, akik a mai világ bizonytalanságai között próbálunk Krisztus tanítványai maradni. Hallgassuk újra az evangélium legfontosabb szavait. Ne féljetek az emberektől. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Ne féljetek hát, ti sokkal többet értek a verebeknél. Ez a háromszoros felszólítás, mintha három különböző félelmet érintene az ember szívében. Az emberektől való félelmet, a szenvedéstől való félelmet, és az értéktelenség érzéséből fakadó félelmet. Az első, az emberektől való félelem. Mindnyájan ismerjük azt az érzést. Sokszor nem azért hallgatunk, mert nincs véleményünk, hanem mert félünk attól, mit mondanak majd mások. Félünk a kritikától, a kinevetéstől, az elutasítástól. Jézus tanítványainak sem volt könnyű helyzetük. Tudták, hogy az evangélium hirdetése ellenállást vált majd ki. Voltak, akik kinevették őket, mások üldözték őket. Mégis Jézus azt mondja, ne féljetek az emberektől. Miért ne féljünk az emberektől, testvéreim? Azért, mert az emberi vélemény változó. Aki ma dicsér, holnap a legnagyobb bírálód lehet. Aki ma támogat, holnap ellened fordulhat és elárulhat. Aki ma barátod, holnap az ellenséged lehet. Isten szeretete azonban soha, de soha nem változik, az ő szeretete, ami irányunkban örök. Sok ember egész életében mások elismerését keresi. Szeretne megfelelni mindenkinek, de ez lehetetlen. Ha mindig az emberek véleményéhez igazodunk, ha mindig az emberek véleménye szerint akarunk élni, akkor sajnos elveszítjük igazi önmagunkat. A keresztény embernek nem az a feladata, hogy mindenkinek tetszedjen, hogy mindenki véleménye szerint éljen, hanem az a feladata, hogy Istennek legyen kedves az ő élete, Istennek tetszedjen, ahogy él. Az apostolok ezt megértették. Amikor üldözték őket, akkor sem hagyták abba az evangélium hirdetését. Ők tudták, hogy Krisztus igazsága fontosabb minden emberi véleménynél.
Ők tudták, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Nekünk is fel kell tennünk tehát a kérdést, mennyire határozza meg, mennyire irányítja az életünket mások véleménye, és mennyire az Isten véleménye. Merjük-e vállalni hitünket a családban? Hitünk szerint élünk-e a családi ajtón belül? Tovább adom-e otthon a hitemet? Merjük-e megvallani Krisztust a munkahelyen? Merjük-e keresztényként élni mindennapjainkat, vagy félünk az emberek véleményétől, attól, hogy bolondnak néznek és kikacagnak, mert ma nem trendi, vallásos embernek lenni? Jézus ma is mondja nekünk, ne féljetek az emberektől. És ott van a második, a szenvedéstől való félelem. Testvéreim, a második félelem még mélyebb. Mit mond Jézus? Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Kemény szavak ezek. Jézus nem azt mondja, hogy nem lesz szenvedés, nem ígér könnyű életet, nem mondja, hogy a tanítvány útja mindig kényelmes lesz. A kereszténység nem a problémák hiányát jelenti. A kereszténység azt jelenti, hogy Krisztus velünk van a problémák között. Az első keresztények ezt nagyon jól tudták. Sokan elveszítették vagyonukat, sokan elveszítették szabadságukat, sokan életüket is odaadták Krisztusért, vértanúk lettek, de mégis boldogok voltak. Miért voltak boldogak? Azért, mert tudták, hogy az örök élet nagyobb ajándék, mint a földi élet. Ma talán nem a vértanúság a legnagyobb próbatétel. Vannak más keresztjeink, amiktől félünk. Betegség, magány, egyedüllét, családi problémák, anyagi gondok, bizonytalanság. Ezek mind-mind félelmet ébreszhetnek bennünk, drága jó testvéreim. Jézus azonban arra tanít, hogy nem a földi nehézségeké az utolsó szó. Isten kezében van az életünk. Ezért a keresztény ember reménnyel tud élni még a szenvedések közepette is. És harmadszor ott van az értéktelenségtől való félelem. A harmadik félelem talán a legrejtettebb. Ezt mondja Jézus. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Micsoda csodálatos üzenet, drága jó testvérek! Isten ismer minket. Nem a tömegben elveszett embert lát bennünk, nem névtelen emberként tekint ránk, hanem személy szerint ismer és szeret mindenkit. Ismeri örömeinket, ismeri szenvedéseinket, ismeri könnyeinket, ismeri küzdelmeinket, de még a hajszálainkat is számon tartja. Ez a szeretet nyelve. Ez azt jelenti, hogy Isten figyel ránk. Sajnos sokan élnek úgy, hogy értéktelennek érzik magukat, mert a világ gyakran az emberi teljesítményt nézi. Mennyit keres az ember, milyen sikeres tud lenni a mai világban az ember, milyen befolyásos ember itt vagy ott. Isten azonban nem így néz bennünket. Ő nem a sikereink miatt szeret. Nem azért szeret, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért szeret, mert az ő gyermekei vagyunk. És ez a tudat hihetetlen erőt adhat nekünk, drága jó testvérek. Ha tudom, hogy Isten szeret, akkor nem kell állandóan bizonyítanom az értékemet. Ha tudom, hogy Isten szeret, akkor a kudarcok sem törhetnek össze. Ha tudom, hogy Isten szeret, akkor nem kell félnem a jövőtől. Aztán az evangéliumi szakasz végén Jézus így szól. Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. A hitünk az nem magánügy. A hitünk ajándék, amelyet tovább kell adnunk. Nem feltétlenül nagy szavakkal, sokszor inkább hiteles életünk példájával. Egy becsületes döntéssel, egy megbocsájtással, egy segítő kézzel, egy őszinte imádsággal. Az emberek gyakran nem a mindennapi prédikációinkra figyelnek először, hanem az életünkre. Látják-e rajtunk Krisztust? Látják-e rajtunk a szeretetet? Látják-e rajtunk a reményt? Látják-e rajtunk a békét? A hiteles keresztény élet önmagában tanúságtétel. Mit jelent ma nem félni, testvéreim?
Nem félni nem azt jelenti, hogy nincsenek félelmeik. A szentek is féltek, az apostolok is féltek. Jézus is átélte az emberi szorongást, a félelmet a Getsemáni kertben, amikor vért izzad. A bátorság nem a félelem hiánya. A bátorság azt jelenti, hogy a félelem ellenére is Istenbe kapaszkodunk. Nem félni azt jelenti, hogy amikor bizonytalan a jövő, mégis bízunk. Amikor nehéz a kereszt, mégis kitartunk. Amikor egyedül érezzük magunkat, mégis imádkozunk. Amikor kudarc ér, mégis remélünk. Ez a keresztény bátorság, amely nem önbizalomból fakad, nem emberi erőből, hanem abból a bizonyosságból, hogy Krisztus velünk van. Drága jó testvéreim, a mai evangélium egyetlen mondatban összefoglalható, és ez a mondat így hangzik. Ne félj, mert Isten szeret téged. Én ennél tovább megyek. Ne félj az emberek véleményétől, ne félj a szenvedésektől, ne félj a jövőtől, ne félj a kudarcaktól, ne félj attól, hogy egyedül maradsz. A mennyei atya ismer téged, tudja a nevedet, ismeri minden örömödet és minden egyes könnycseppedet. És ha hűségesen kitartasz Krisztus mellett, akkor egy napon ő maga mondja majd rólad az atya előtt. Ez az én gyermekem, ez az én tanítványom, ez az én testvérem, ez az ember az enyém. Adja az Úr, hogy ezt a bíztatást szívünkbe őrizzük és fogadjuk, és életünk minden napján ebben a rohanó világban, amikor nem trendi a hit szerint élni, meghalljuk Jézus szavát. Ne féljetek. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó vakációzást, szabadságolást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, hogy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, 1-2 perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Visszatérünk Itáliába, Gioacchino Rossini több mint 100 évvel Vivaldi után született, 1792-ben és 1868-ig élt. A közben említett olasz zeneszerzők vagy Bécsben, vagy Párizsban tevékenykedtek, Rossini tehát új lendületet ad az olasz operának. Humor, változatos ritmus, csodálatos dallamok jellemzik, amúgy Beethoven és Bach nagy tisztelője volt.

Mire Emmausba érnek, a két tanítványban valami megváltozik. Felfigyelnek erre az idegenre, rájönnek, hogy egyedül van, nincs hol éjszakáznia, nincs biztonságban, és ezért meghívják, maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. És Jézus így tér be velük a fogadóba. Ha nem hívták volna, akkor talán tovább megy, és ezek a tanítványok nem is jönnek rá, hogy kivel gyalogoltak egészen Emmausig. Ez a belső változás nyit ahhoz utat, hogy a kenyértörésben felismerjék Jézust. Nem Jézus játszik bujócskát az emberrel, hogy amikor felismernék, eltűnik, hanem ez a belső változás azt eredményezi, hogy a lelki szemeikkel látják. Nem kell, hogy fizikailag lássák, hanem most már tudják, hogy Jézus nem maradhatott a sírban. Ezzel az örömmel indulnak vissza Jeruzsálembe. Visszatérünk a bécsi klasszikusokhoz, Franz Schubert G-dur miséjének a részletét fogjuk hamarosan meghallgatni. Schubert zeneszerzői zsenialitása mellett is teljes mellőzöttségben alkotott, barátai fizették a szállását és a munkához szükséges eszközöket. Mindössze 31 évet élt 1797-től 1828-ig.

Az emmauszi tanítványok egyetlen mondatban összegzik a Jézussal való együttlétüknek az élményét. Ugye lángolt a szívünk, mikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat. Tehát lángolt a szívük, de nem tudtak róla. Utólag ismerik fel, utólag tudatosítják ezt. Mi is tekintsünk vissza. Volt-e olyan, amikor lángolt a szívünk esetleg másokkal együtt, és akkor talán mi is felismerjük, hogy akkor Jézus volt közel hozzánk. Újra olasz zeneszerző következik, Gaetano Donizetti 1797-től 1851-ig élt. Nagy lépést tett abba az irányba, hogy a korábbi operák különálló számokból álltak, rövid részletekből, ő pedig az egyben megkomponált felvonások felé lépett előre. Vík operái, de drámai operái ma is színpadon vannak, a Lammermoli Lucia, Szerelmi Bájital, Don Pasquale.

Francia romantikus zeneszerző következik, Hector Berlioz, 1803-tól 1869-ig élt. Eredetileg orvosnak készült, de később is foglalkozott zenekritikával, írással. Ezzel együtt zeneszerzőként mellőzöttnek érezte magát, magánélete is rendkívül zűrösen alakult. Párizsból tett külföldi utazásai jelentettek számára sikereket, elismerést. Utazásai során Budapestre is eljutott, illetve akkor még Pestre. Hatással volt Liszt Ferencre, Wagnerre, Verdire, Mahlerre, Richard Straussra. Hangszerelését ma is tanítják.

A romantika egyik legzseniálisabb alkotója kerül sorra. Robert Schumann 1810-től 1856-ig élt, vagyis ő is rövid életű volt. Örökérvényű zeneművei mellett íróként, zenekritikusként is jelentőset alkotott. Öt gyermekes családba született, korán kialakult zenei érdeklődése, de emellett az irodalom és a nyelvek is foglalkoztatták. Komponálni már diákkorában kezdett, édesapja 16 éves korában meghalt, jogot kezdett tanulni, de egyre inkább a zenei érdeklődése került előtérbe. Feleségével, Klárával szép házasságot éltek, 8 gyermekük született. Híres, elismert zeneszerző lett, sajnos idegrendszere bizonyult gyengének, életének utolsó 2 évére kórházba is került, és 46 éves korában meghalt.

Az emmauszi tanítványok úgy érzik, hogy nem tarthatják magukban örömüket, visszasietnek Jeruzsálembe, hogy társaikkal közöljék a hírt. Elképzelhetjük őket, amint erről a hosszú útról szinte beesnek a többiek közé, akik együtt vannak, és mégsem ők szólalnak meg, mégsem arra kíváncsiak, hogy miért is jöttek vissza az éjszakában, amikor nincs közbiztonság, hanem azzal fogadják őket, hogy az Úr valóban feltámadt és megjelent Simonnak. Péter a minősített tanú. Amit ő jóvá hagy, amit ő hitelesít, az az egyháznak, az az apostoli közösségnek a hite. Amikor leírják a Lukács evangéliumot 2-3 évtizeddel Jézus halála, illetve feltámadása után, már kifejezik Péternek az elsőbségét. Aki vele közös hiten van, az tartozik az egyházhoz. Ebben a keretben ők is elmondhatják a maguk tapasztalatát, a saját találkozásukat a feltámadt Jézussal. Aki nem fogadja el Péternek, a kiemelt tanúnak a tanúságát Jézus feltámadásáról, az nincs közösségben az apostoli egyházzal. A Lukács evangélium további részében olvashatjuk Jézusnak a megjelenését, most már az összes tanítvány előtt. Lukács itt külön kiemeli, hogy nem szellemet látnak, megtapintják, hogy van húsa és csontja, sőt, Jézus enni is kér. János evangélista majd a levelében úgy emlékszik erre vissza, hogy mi ettünk és ittunk vele a halálból való feltámadása után. Jézus tehát valóságos ember, testben támad föl, nem egyszerűen csak a lelke lebeget a tanítványok között. Az egyház a test föltámadásában hisz, az egész ember jövőjében, nem egyszerűen a lélek továbbélésében. A test és a lélek szétválasztása, a test mint a lélek börtöne, és a halál mint a léleknek a kiszabadulása a testből, ez mind platonista gondolat. Az egyháznak a hite az nem ez. A Lukács evangélium leírása az apostoloknak adott küldetéssel és a mennybe menetel leírásával ér véget.

Liszt Ferenc esztergomi miséjének egy részletét halljuk majd hamarosan. Liszt Ferenc 1811-től 1886-ig élt, a 19. század legjelentősebb romantikus zeneszerzője volt. Három gyermeke született, egyik fia 20 éves korában meghalt, Liszt Ferenc is ott volt a halálos ágya mellett, lánya Richard Wagner felesége lett, ő maga pedig hihetetlenül termékeny zeneszerző volt. Legfőbb hangszere a zongora volt, maga is kiválóan játszott rajta, zongora darabjainak előadása különösen nehéznek számít. Fokozatosan tanulta meg a hangszerelést, így aztán később zenekari műveket is komponált, különösen kiemelkedőek egyházzenei alkotásai. Missa Solemnisét, vagy esztergomi miséjét 1855-ben komponálta az esztergomi bazilika felszentelésének az ünnepére, amely

Kájú térnek, tehát későbbi előadásai jobban sikerültek ennek a misének. Belpolitikailag érdekes korszak volt ez, Bach korszaknak nevezzük, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után ez az osztrák miniszter kormányozta Magyarországot, érthetően közutálatnak örvendő politikus volt. Mégis ebben az időszakban került sor az esztergomi bazilika felszentelésére, és aztán később Liszt Ferenc Józsefnek a koronázására is írt ünnepi misét. Liszt maga is meg volt elégedve ünnepi miséjével, mi is örömmel hallgathatjuk egy rövid részletét.

A János evangélium leírása a feltámadásra azért különleges, mert János úgy említi saját magát, mint aki járt Jézus sírjánál, a többi evangélista ezt nem állítja a saját magáról. Jánosnál az időbeli sorrend úgy alakul, hogy először Mária Magdolna megy el Jézusnak a sírjához, észleli, hogy a követ elhengerítették, hogy a sír üres, és hírül adja ezt a tanítványoknak. Ezután fut Péter és János a sírhoz, amiről már egy korábbi adásban volt szó, és Mária Magdolna is valahogy visszakerül a kertbe, mert amikor az apostolok elmennek, ő ott marad, sírdogál a sír mellett, és ekkor angyalok jelennek meg, akik értesítik a feltámadásról. És ezután kerül sor arra a különleges jelenetre, hogy valaki megszólítja Mária Magdolnát, azt, hogy miért sírsz, és Mária Magdolna azt hiszi, hogy a kertész az, de maga Jézus áll mögötte. Megfordul, látja Jézust, és nem ismeri fel. És aztán Jézus megszólítja, és akkor felismeri. Milyen különös dolog látni Jézust, és mégsem tudja, hogy ő az. Mi is lehetünk ezzel így. Sok jelet adhat nekünk, jelen van emberekben, szólhat hozzánk az egyházon keresztül, és esetleg mégsem ismerjük fel. Mária Magdolna akkor döbben rá, hogy Jézus látja, amikor Jézus megszólítja őt. Tehát valami emlék, valami belső benyomás az, ami rádöbbenti arra, hogy tulajdonképpen Jézus áll előtte. És ezek után Jézus elküldi őt, hogy mondja el a tanítványoknak újra, de most már ne az, hogy üres a sír, hanem hogy ő az atyához megy. Nem erre az életre támad föl, hanem az örök életre. Jézusnak a felismerése az mindig küldetést is jelent. Nem egyszerűen csak örvendezést, hogy velünk van, hanem annál többet, feladatot. Kedves hallgatóink, Et Resurrexit Tertia Dii sorozatunkat hallották, Lukovics Milánt a mikrofonnál. Sorozatunk folytatódik, tartsanak akkor is velem.

Ferences Mozaik, itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya. Assisi Szent Ferenc, levél egy miniszterhez, részlet. En miniszter testvérnek, az Úr áldjon meg téged. Lelked állapotával kapcsolatban azt mondom neked, amennyire tudom, hogy mindazt, ami akadályoz az Úristen szeretésében, és mindenkit, testvéreket és másokat, akik akadályt körtítenek utadba, még ha mindjárt meg is vernének, kegyelem gyanánt kell felfognod. És így akard, és nem másként. És tedd ezt az Úristen és az irántam való igazi engedelmességből, mert biztosan tudom, hogy ez az igazi engedelmesség. És szeresd azokat, akik így tesznek veled, és ne kívánj tőlük semmi mást, mint amit az Úr ad neked. És ebben szeresd őket, és ne kívánd, hogy jobb keresztények legyenek. És ez többet jelentsen számodra, mint a remete élet. Abból akarom megismerni, szeretete igazán az Urat és engem, az ő szolgáját és a tiédet, hogy megteszed-e ezt. Nevezetesen, hogy ne legyen olyan testvér a világon, akinek bármilyen súlyosan is vétkezett, miután szemedet látta, és irgalmat kért tőled, irgalmat nélkül kelljen távoznia. És ha nem kér irgalmat, neked magadnak kell megkérdezned tőle, nem kíván-e irgalmat nyerni. És ha utána ezerszer vétkezik is szemed láttára, szeresd őt jobban, mint engem, hogy ezzel az Úrhoz vonzad őt. Légy mindig könyörületes az ilyenekhez. És alkalom adtán közöld a guardiánokkal is, hogy eltökélt szándékod így cselekedni. A megbocsátás nyelvtana, Assisi Szent Ferenc öröksége. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Mai műsorunkban a testvériség, a megbocsátás és az irgalom témájáról gondolkodunk Assisi Szent Ferenc tanításának fényében. Elmélkedésünkben egy olyan levélből indulunk ki, amelyet Ferenc egy rendi elöljáróhoz írt, és amely évszázadok múltán is megrendítő erejű üzenetet hordoz. A levél egyik mondata így hangzik. Ne legyen a világon egyetlen testvér sem, aki annyit vétkezett volna, amennyit csak vétkezhetett, és aki miután látta a te szemeidet, úgy távozzon el tőled, hogy ne találkozott volna irgalmas megbocsátásoddal. Különös mondat ez. Nem azt mondja, hogy a bűn nem számít. Nem azt mondja, hogy minden következmény nélkül maradhat. Hanem azt mondja, ne a mi szívünk legyen az a hely, ahol végleg bezárul az ajtó. Amikor konfliktusokra gondolunk, gyakran nagy viták, látványos összeütközések jutnak az eszünkbe. Pedig a közösségeket nem mindig a nagy viharok veszélyeztetik leginkább. Sokkal inkább veszélyt jelentenek a közösségeink életére a mindennapi repedések. Egy félreértett mondat. Egy ki nem mondott sérelem. Egy régi konfliktus, amelyet mindenki ismer, de senki sem nevez néven. Közösségeinkben, családjainkban, plébániáinkon, vagy akár a szerzetesi közösségekben is jelen lehetnek olyan láthatatlan falak, amelyek generációk között húzódnak. Máskor kulturális különbségek, eltérő neveltetés, vagy különböző látásmódok okoznak feszültséget. Nem egyszer etnikai vagy társadalmi különbségek is akadályt emelnek emberek közé. Azonban a legnagyobb veszély talán nem is maga a különbség, hiszen a különbözőség gazdagság lehet, gazdagságot rejt magában.
Igazából a veszély akkor kezdődik, amikor nem beszélünk a sérelmeinkről. Nem beszélünk a régi konfliktusokról. Amikor elhallgatjuk, ami fáj nekünk. Amikor a fájdalmak csendben ülepednek le a szívünk mélyére. Amikor a hallgatásból a falak épülnek. Sok közösség azonban megtapasztalta már, hogy a gyógyulás első lépése egyszerű, mégis rendkívül bátor tett, bátorságot igényel az, hogy ki tudjuk mondani az igazságot, néven nevezni a sebeket, leülni egymás mellé, meghallgatni a másikat, elfogadni, hogy nem mindig ugyanúgy látjuk a világot, és ahol ez megtörténik, ott újra levegőhöz jut a közösség. Ott ismét elkezd áramlani az élet. Tegyük föl a kérdést, és magunkba gondolkodjunk el azon, hogy mit értünk valójában a megbocsátás kifejezésen. Hiszen a keresztény megbocsátást gyakran félreértik. Vannak, akik azt gondolják, hogy a megbocsátás egyet jelent a felejtéssel. Mások szerint azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna. De az evangéliumi megbocsátás az nem felejtés. Az evangéliumi megbocsátás nem a valóság eltakarása. Nem is a rossznak az igazolása. A megbocsátás azt jelenti, hogy a bűn és a seb ellenére sem mondunk le végleg a másik emberről. Assisi Szent Ferenc szemében minden ember több volt, sokkal több volt, mint a hibája. Minden testvér több volt, mint a bűne. Mert minden ember Isten szeretett gyermeke. És ez a szemlélet, hogy minden ember a fele barátom és Istennek a szeretett gyermeke, ez a fajta szemlélet különösen nehéz akkor, amikor valaki súlyosan véd ellenünk. Amikor a bizalom összetört. Amikor a kapcsolat megsebbesült. Amikor a közösség szenvedett a következményektől. Ilyenkor természetesen könnyű hátat fordítani. Könnyű azt mondani, nincs több esély. Assisi Szent Ferenc azonban egy más utat mutat. Nem a felelősség eltörlését hangsúlyozza, hanem a remény útjára akar rávezetni bennünket. Azt a hitet mutatja meg, hogy Isten képes újra kezdeni az emberrel. A bűnben elesett ember, amikor elrejtőzik, Isten keresi. Hol vagy? Nem látlak. Kereslek. Fontos vagy nekem. Találkozni akarok veled. Ferenc azt a meggyőződést akarja felerősíteni bennünk, hogy a megtérés az mindig lehetséges.

0: Az igazság és az irgalom együtt jár. Van azonban egy különösen fontos szempont. Az irgalom soha nem állhat szemben az igazsággal. Különösen igaz ez azokban az esetekben, amikor valaki súlyos visszaélést vagy bántalmazást követett el. Ilyen helyzetekben az első hely a sértetteké, az áldozatoké, az ő sebeik, az ő fájdalmuk, az ő gyógyulásuk nem szorulhat háttérbe. Ez nem a szeretet hiánya, éppen ellenkezőleg. Az igazság az irgalomnak az egyik formája. Az igazság tiszteletet jelent azok iránt, akik szenvedtek. És csak ezen az alapon nyílhat meg egy másik út is. A vétkes ember megtérésének és újjászületésének a lehetősége. Ez hosszú folyamat, sokszor fájdalmas. Türelem, őszinteség és kísérés szükséges hozzá. Azt valljuk, hogy Isten senkiről nem mond le. Még arról sem, aki nagyon messzire került tőle. S térjünk vissza Assisi Szent Ferenc levelének különleges mondatához. Miután látta a te szemeidet, miért beszél Assisi Szent Ferenc szemekről? Azért, mert a tekintet az többet mond a szavaknál. Van tekintet, amely elítél. Van tekintet, amely megvet. Van tekintet, amely azt üzeni, veled már nem akarok semmit kezdeni. És van olyan tekintet is, amelyben a másik ember azt érzi, tudom, mit tettél, tudom, hogy hibáztál, de még mindig embernek látlak. Még mindig testvérem vagy. Jézus így nézett az emberekre. Így nézett Péterre a tagadás után. Így nézett a tékozló fiúra az atya. Így nézett a bűnösökre, akiket mindenki más már leírt, megvetett. A keresztény közösségek egyik legnagyobb küldetése ma is ez. Olyan tekintettel nézni egymásra, amelyben jelen van az igazság, és jelen van az irgalom. És itt térhetünk rá a megbocsátás, mint mindennapi nyelvtan, mindennapi feladat. A szöveg révén egy gyönyörű kép jelenik meg. A megbocsátás az evangélium mindennapi nyelvtana. Nagyon találó megfogalmazás. A megbocsátás az evangélium mindennapi nyelvtana. A nyelvtant nem egyszer tanuljuk meg. Nap mint nap használjuk. Újra és újra. Ugyanígy a megbocsátás sem egyszeri hőstett. Nem egyetlen nagy gesztus. Sokkal inkább apró, mindennapi döntések sora. Amikor türelmesek vagyunk. Amikor meghallgatjuk a másikat. Amikor nem a sértettségünk vezeti a szívünket. Amikor új esélyt adunk egymásnak. Amikor bocsánatot kérünk, amikor elfogadjuk, hogy nekünk is szükségünk van a bocsánatra. A testvériség nem azért marad fenn, mert nincsenek konfliktusok, hanem azért, mert vannak emberek, akik hajlandók újra és újra a kiengesztelődés útját választani. Amikor az idei évben Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis égbe költözésének a 800. évfordulóját ünnepeljük, érdemes feltennünk magunknak néhány kérdést. Vajon tudjuk-e nevén nevezni kapcsolatunk nehézségeit? Merünk-e beszélni a köztünk húzódó falakról? Képesek vagyunk-e egyszerre őrizni az igazságot és gyakorolni az irgalmat? Tudunk-e úgy tekinteni egymásra, hogy senki se távozzon tőlünk remény nélkül. Assisi Szent Ferenc üzenete ma sem veszített erejéből. A megbocsátás nem gyengeség, nem naivitás, nem a felelősség eltörlése. A megbocsátás annak a hitnek a kifejezése, hogy Isten kegyelme erősebb a bűnnél, és hogy minden ember számára nyitva maradhat a megtérés útja. Kívánom, hogy közösségeinkben, családjainkban és személyes kapcsolatainkban egyre inkább megtanuljuk ezt a mindennapi nyelvtant, a megbocsátás nyelvtanát.
1: A Ferences Mozaik című műsort hallották itt a Mária Rádióban. A műsor szerkesztője és vezetője Urbán Erik Ferences atya.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén, Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prévost augustorrendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én éppen 44 éve Jean Jadot érsek szentelte pappá Rómában Robert Francis Prévost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcsés gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
1: per molti anni ha servito la chiesa.
0: Ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek még nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszonttagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, akik iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szentmise evangéliumát idézte, amely segíthet gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyla pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondott a János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít: igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Hosszan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigasz rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa, Meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya a Ruákó a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság,

0: Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
1: Our mother, the church is therefore united.
0: Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruákó döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatt ti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, they seek monologues.
0: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erős.

0: erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, most kapcsolunk Kovásznára, ahonnan Mária áhítatot közvetítünk, amely az engesztelő imaórával kezdődik, ezt követi 18 órától a Szentmise, melynek főcelebrása tisztelendő Kerekes Péter, gerencei segédlelkész lesz, a kántori szolgálatot ellátja Kercsó Ferenc kántor. A Szentmise után folytatódik a Mária áhítat rózsafűzér imádkozásával. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt!

Köszöntünk téged, jelenlévő Jézus Krisztus. Hozzuk színed elé a mi hódolatunkat, a mi imádatunkat. Azt énekeltük, hogy szent az Úr. Uram, ennek a szentségnek a fényében, a sziporkázásában most meghajlik a térdünk, és megindul a lelkünk. Találkozni akarunk veled, Uram. Azért vagyunk itt, hogy ez a szelíd hívás, ami a lelkünkhöz szólt, az most révbe érjen, hogy megérkezzen a te jelenlétedbe, hogy megnyugodjon, hogy békét leljen, hogy merítsen ebből a vége láthatatlan szeretetből, hogy éltető erőként ott legyél az életünkbe, Uram. Erre vágyik és szomjazik a mi lelkünk, és nem tud betelni veled. Mindig azt érezzük, hogy egyre többet akarunk, Uram. Tégy készségessé minket, hogy befogadó legyen a mi lelkünk, a mi szívünk, hogy úgy tudjunk megnyílni a te kegyelmedre, hogy szükségünk szerint úgy betölteni minket. Uram, annyi mindennel jövünk a te színed elé. Azt mondjuk, hogy jövünk semmit nem hozva, de a keresztedbe fogózva. Aztán mégis ott van lelkünknek minden terhe, minden aggodalma. És köszönjük, Uram, hogy a legjobb helyre hozhassuk ezeket. Hogy benned és általad nyerhetünk szabadulást, felemelkedést. Hiszen azért hívtál, hogy gyógyítani akarsz bennünket. Lelki és külső sebeinket. Uram, szükségünk van rád. Aztán hoz a hálánk, Uram, nem kötelez, csak önként és szabadon hoz. Hogy találkozzon a lélek a lélekkel. És köszönöm, Uram, hogy ez a ránk áradó kegyelem, ez a szeretet fürdő, amit lelkünknek felkínálsz, a felfrissülést, a megújulást. Köszönök, Uram, minden egyes hétköznapot, amely a te kegyelmedből nyer teljességet. Köszönök, Uram, minden egyes ünnepet, amikor a lelkünk ünnepel, akár a szent misében, akár minden egyes alkalmon, ahol a veled való közösséget keressük. Köszönök, Uram, minden egyes ima alkalmat, a feltöltőt, az ott lévő testvéreket, akiknek a keresése az benned talál célra. És köszönöm, Uram, hogy te vagy az áldás családjaink számára. Belőled meríthetünk. És köszönöm, Uram, hogy nem csak a mai nap,
hanem minden egyes napon a megváltottak útját járhassuk. És szívünkbe írod és vésed, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük a királyi koronát, amelyet te adtál a homlokunkra, a kenetet, a küldetést, és mindazt, Uram, amit jelentesz számunkra, külön-külön mindenkinek, Uram. És legyen ezért tiéd az örökös hála és dicsőség. Amen.

Köszönöm Jézusom, hogy itt lehetek a Te élő jelenlétedben, és köszönöm mindazokat, akikkel itt előtted lehetek. Köszönöm, hogy megérintetted újból az én szívemet, az én bensőmet. Köszönöm, hogy azt mondtad, hogy szeretsz, de nem csak engemet, hanem mindannyiunkat. És köszönöm, hogy szeretetből hívtál életre bennünket. És adtad a te szent lelkedet, hogy a te lelkednek erejéből és bőségéből táplálkozva tudjunk élni a mindennapokban. A héten is a te igéid által arra biztatsz és arra tanítasz, hogy ne gyűjtsünk olyan kincseket, amit a móly és a rozsda megemészt, hanem keressük a veled való egységet, a veled való találkozást. És akkor embertársainkkal is minden kapcsolatunk rendben van. És ezt nem egyedül kell megtennünk, hanem te minden utunkban velünk vagy. Köszönöm Jézusom, hogy a te szent lelked az, ami újból és újból arra hív, hogy mellette tudjunk dönteni, hogy ne ellankadjunk, hanem igen tudjunk mondani a te hívásodra. Jézusom, én hálás vagyok azért, hogy valóban minden élethelyzetemben velem voltál, és fogtad a kezemet, mutattad az utat. Köszönöm, hogy te vagy a győztes király. Köszönöm, hogy újból és újból átadhatom az én szívemet, hogy teljesen te irányítsd. Köszönöm, hogy te jelen vagy a mindennapokban. Te irányítod, te vezeted az én utamat, a mi útjainkat. Lehet, hogy sokszor nem tudatosult bennünk, de köszönöm, hogy megáldod a mi törekvéseinket, hogy észrevegyünk minden nap, hogy mindenért hálát tudjunk adni. Hiszen ez is egy imádság, ha hálával hálánkat hozzuk eléd. Köszönöm, hogy megáldod a környezetünket, egyház közösségünket, közösségeinket, bárhol is vannak. Köszönöm, hogy a te lelkedre bízhassuk magunkat. Áldott legyen a te szent neved minden munkádért, amit eddig tettél az én életemben, a mi életünkben, és azért is, amit ezután fogsz tenni. Amen.

Igen, Uram, erre vágyunk. Teremts bennünk új életet, hogy a régi énünket eldobjuk, és csak a te utadon járjunk. Ó, édes Jézusom, teremts bennünk tiszta szívet, hogy olyan szívet, olyan jóságos szívet, amilyen neked van, szerető, irgalmas szívet. Erre vágyunk mindnyájan. Ó, édes Jézus, ó, jó a te közeledben lenni, megérezni a te simogatásodat. Édes Jézusom, vágyva vágyik a szívem te hozzád jönni. Fel se lehet fogni azt a te szeretetedet, amit megtapasztalhatunk. Jóságos Jézusom, de hálát adni jövünk hozzád. Hálát adni mindenért az életünkben, minden kegyelemért. De hálát adok az egyházközségünkért, papbácsinkért, a papjainkért. Hálát adok a dicsőítő csapatért. Hálát adok ima csoportjainkért, a lelki vezetőinkért, akik közelebb vittek te hozzád, Jézusom, segítettek közelebb kerülni hozzád, és kérlek, Jézusom, segíts megmaradni ezen az úton, mert ó, jó veled járni együtt az ima csoportok tagjaival, együtt imádkozni, megtapasztalni a te igédet, tanulni minden egyes héten, amikor találkozunk. Köszönöm, Jézusom, hogy formálsz, hogy alakítod a mi szíveinket. Hálát adok neked, drága Jézusom, az öreg otthonokért, ahol olyan sok időseket gondoznak, de hálát adok neked a gyermekotthonokért is. Nemrég ünnepeltük a Boldog Apor gyermekotthon, hálát adtunk a 20 évért, akiket innen a templomból is ismertünk évről évre, hogy változtak a gyermekek, de mi mindnyájukat megismerhettünk. Hálát adok a vezetőikért, mert nem csak anyagilag támogatták őket, hogy lelkileg is mindig eljöttek, elhozták imádkozni őket. Ó, jó volt ez megtapasztalni, itt megismerni őket. Édes Jézusom, de elődbe hozom a depressziós, a pánik, a szenvedély betegeket. Drága Jézusom, szabadíts meg őket a megkötözöttségüktől. Segíts nekük, hogy rád találjanak, hogy hozzád kiáltsanak, mert csak veled lehet élni, drága Jézusom, nélküled nem tudunk. Ó, jó veled élni, veled lenni a napjainkban, megérezni,
hogy te mindig velünk vagy. Minden pillanatban, örömünkben, bánatunkban mindig velünk vagy. És ha elesünk, te felemelsz. Oly gyakran megtapasztaljuk a te irgalmas szeretetedet. Áldj meg családjainkat. Áldj meg mindnyájunkat. Imádlak téged, drága Jézusom. Most és mindörökké. Amen.

Ó Jézusom, itt vagyok a te szent színed előtt, és valóban a te karod újra átölel engem. Ó Jézusom, jöttem, mert hívtál. Jöttem, te is szeretném letenni a te lábaid elé az én félelmeimet. Te látod, hogy milyen félelmek vannak a lelkemben. Milyen félelmek a jövőtől. De szeretnék letenni mindent a te lábad elé. És hálát adok neked, mert a te karod átölel. Megvigasztal, hogy itt béke és szeretet és nyugalom van, hogy te bátorítasz, és mondod, hogy ne félj, ne félj, mert én veled vagyok, és egy hajszálam se görbülhet meg a te tudtodon kívül, hogy te átölelsz és vezetsz. Köszönöm, ó drága Jézus, hogy gondod van ránk, hogy bátorítasz minket, hogy vezetsz, hogy megvigasztasz a te szelíd hangodon. Jöttünk, és hálát adunk neked. Hálát adok én is a családomért, a gyermekeimért, az unokáimért. Áld meg őket. Ó Jézusom, hálát adok neked a lelki vezetőimért, akik segítenek a feléd velő úton, a feléd vezető úton. Segítenek minél jobban megismerni téged, hogy minél közelebb kerülni hozzád, és valóban megérteni a te akaratodat az én életemben. Eléd hozom, ó drága Jézus, a gyermeket váró édesanyákat. Te áld meg őket, áld meg ezt az időszakot. Légy velük. Vigy el tőlük minden félelmet, hogy teljesen rá tudjanak hagyatkozni. De áld meg, Uram, azokat is, akik úton vannak, hogy szerencsésen célba érjenek. Őrizd meg mindannyiunkat a balesetektől. Ó, drága Jézus, adj békét a szívünkbe, békét a lelkünkbe, békét családjainkba, de békét az egész világba. Őrizd meg a háborútól, annak a borzalmaitól. Add, hogy felismerjék a vezetők, és megtalálják a béke útját. Eléd hozom a fiatalokat és a gyermekeket, akik most vakációra készülnek, hogy te óvjad őket a pihenésben. Te légy velük minden tevékenységükben. Őrizd meg őket, hogy éppen és pihenten térjenek majd vissza az új tanévben. Ó, drága Jézus, hálát adok neked a jelenlétedért. Hálát adok neked, hogy átölelsz most minket, hogy itt vagy velünk, hogy magunkkal vihetünk a mindennapokban, és hogy mindig minden bajunkban, félelmünkben rád hagyatkozhatunk. Hála és dicsőség neked,
mindenért. Amen.

Ó, édes Jézusom, itt vagyok a lábad előtt, és nem azért, hogy dicsekedjek, vagy újongjak, hanem, hogy könyörögjek. Jézusom, egy nagyon szomorú világban élünk. Jézusom, az emberek az utcán már nem tudnak mosolyogni. Jézusom, mikor elmész vásárolni, megadják udvariasan, de egy mosolyt, egy jó kedvet, semmit nem látsz sehol. Ó Jézusom, segíts rajtunk, hogy egy kicsit kászálódjunk ki ebből a szomorúságból, ebből a letörtségből, mert az embereket nem azért jöttek a földre, hogy szomorúak legyenek és kínlódjanak, hanem azért, hogy bölcsen, okosan, vidáman töltsék ezeket az éveket a földön. Nem tudom, de évek óta nézem a világot, hogy a háború a hibás, biztos, az is hozzájárult. De mondjuk azt, hogy körülöttünk még nincs fegyveres háború, de mintha mi mégis egymások ellentétesek volnánk, nem tudunk kedvesek lenni, nem tudunk barátságosak lenni. Jó, ez a válasz, nem mindenki tisztelt a kivételnek, és azokat, akik kivételek, azokat mélyen tisztelem, szeretem. De kérlek Jézusom, egy vidám szellőt fújj erre a földre, hogy jobban tudjunk élni, nem szomorúságban, nem keserűségben, hanem vidáman. És ha bajok is vannak, azt is szépen segítségeddel át tudjuk lépni. Amen.

Édesatyám, egy újabb alkalom és egy újabb lehetőség arra, hogy válaszoljunk erre a meghívásra, hogy merjünk a vízre lépni. Találkozni akartunk veled is. Köszönöm a te jelenlétedet. Köszönöm, hogy átöleltél és megsimogattál. És köszönöm az elmúlt hétnek az eseményeit, az ajándékaidnak a bőség és kegyelmét. Ünnepre gyűltünk össze, Uram, hogy a te színed előtt, akinek megadatott minden hatalom, arra hívtál, hogy igazi, szabad gyermekei tudjunk lenni. És Istenem, édesatyám, köszönöm, hogy te ismered egyen-egyenként mindnyájunknak a harcait, vergődéseit, kihajtásait. Megköszönöm, hogy te egy életre a lelkünkbe írod, hogy ne félj, mert veled vagyok. Veled vagyok akkor is, amikor az orvosok kijelentették azt, hogy nincs már tovább. Akkor is, amikor minden elveszettnek tűnt. Köszönöm, Istenem, életünk minden pillanatát. És köszönöm, hogy hozzád kiáltattunk. És te mindenkor és mindig meghallgattad és meghallgatod a mi kiáltásainkat. Nincs az a nyomorúság, nincs az a sötétség, és nincs az a szorongatás, amiből te ide tudnád venni. Uram, most mindazokat a dolgokat hozzuk a te színed elé, ami úgy, mint az Emmauszi úton levőknek meggátolta abban, hogy felismerjenek, hogy meglássanak. És köszönöm, hogy te válaszoltál a kiáltásainkra. És köszönöm, Uram, hogy a Zsoltárossal együtt mondhassuk, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Kiemelt a sárfertőjéből, és sziklahára állította az én lábaimat. Dicsétő dalt adott a számba. Van okom, Uram, hogy dicsőítsem. Mert megkönyörült rajtam. Úgy, ahogy Bartimeus. Így kiáltattam hozzá. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, és könyörülj rajtunk. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Mária áhítatunknak a kezdetén nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok megünneplésére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és urasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Zakariást, aki a népet a jóra fegyelmeztette, megölték a templom és az oltár között. Jojáda főpap halála után Júda országának nemzetség fői Joás király elé járultak, és bemutatták hódolatukat. A király ettől kezdve az ő szavukra hallgatott. Erre azok elhagyták az Úrnak, atyáik istenének templomát, és helyette bálványszobrok és faragott képek előtt mutatták be áldozat. Ekkor az Úr megharagudott Júdára és Jeruzsálemre. Profétákat küldött hozzájuk, hogy visszatérítsék őket az Úrhoz, de azok bárhogy is intették a népet, nem hallgattak rájuk. Ekkor az Úr lelke betöltötte Zakariás főpapot, Jojáda fiát. Odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Isten, miért szektétek meg az Úr parancsait? Ez nem válik javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott titeket. Erre azok összefogtak ellene, és a király parancsára megkövezték őt a templom udvarán. Joás király már nem akart emlékezni arra a jó téteményre, amelyet Zakariás atya Jojáda tanúsított iránta, és megölette annak fiát. A haldokló utolsó szavai ezek voltak. Látja ezt az Úr, és meg is torolja majd. Esztendő fordultával Szíria hadserege felvonult Júda országa ellen. Elfoglalták az országot és Jeruzsálemet, levágták az összes főembert, a zsákmány pedig mind hazaküldték királyuknak Damaszkuszba. Bár a szír hadsereg csekély erővel jött, az Úr mégis kezükbe adta a sokkal nagyobb sereget, mert elhagyták az Urat, atyáik istenét. De Joást is elérte a büntetés. Az ellenség visszavonulása után súlyos betegen hagyták hátra, saját szolgái összeesküdtek ellene Jojáda főpap fiának vére miatt, és megölték a saját ágyában. Így halt meg. Dávid városában temették el, de nem a királyok sírboltjában. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodtok, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliumait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keressék, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban kedves szűzanyát tisztelő és köszöntő testvéreim! Amikor ma június hónap harmadik szombatján összegyűltünk itt a Kovásznai Szent István király tiszteletére felszentelt templomban, hogy rózsafűzér imádságunkkal, énekeinkkel köszöntsük a boldogságos Szűz Máriát, az evangéliumban, az örömhírben az Úr Jézusnak a szavait hallottuk, az aggodalmaskodásról és az Istenbe vetett bizalomról. Ne aggódjatok a holnap miatt, elég a mának a maga baja. Az Úr Jézusnak a szavai ma különösen is közel állhatnak a mi szívünkhöz. Hiszen gondoljunk csak bele, mennyi miatt aggodalmaskodunk, mennyi minden miatt aggódunk. Aggódunk a családunkért, a gyermekeinkért, egészségünkért, a munkánkért és a jövőnkért. Sokszor úgy érezzük, hogy minden rajtunk múlik, nekünk kell mindent kézben tartanunk, minden problémát megoldanunk. Jézus azonban arra tanít bennünket, hogy a keresztény ember élete nem a félelemre, hanem a bizalomra épül. Nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne vállaljunk felelősséget, vagy ne tervezzünk, hanem hogy ne engedjük, hogy az aggodalom elhatalmaskodjék a mi szívünkön. Mert van mennyei atyánk, aki ismeri a szükségeinket, és mindig a gondunkat viseli. Az Úr Jézus az ég madaraira és a mezők liliumaira mutat. Ezek a teremtmények nem aggódnak a holnap miatt, mégis Isten gondoskodik róluk. Ha pedig Isten ilyen szeretettel fordul a madarakhoz és a virágokhoz, mennyivel inkább fordul nagyobb szeretettel hozzánk az ő szeretett gyermekeihez. Amikor ezt az evangéliumot halljuk, szinte önkéntelenül is Szűz Máriára gondolunk, mert talán senki sem élte meg olyan tökéletesen az Istenbe vetett bizalmat, mint a boldogságos szűzanya. Gondoljunk csak az angyali üdvözletre, Mária nem látta előre a jövőjét, nem tudta, milyen örömök és szenvedésnek várnak rá. Nem tudta, hogyan fog teljesedni Isten terve. Mégis kimondta azt az igent, amely az egész emberiség történetét megváltoztatta, legyen nekem a te igéd szerint. Ez az igen a hit és a bizalom igazi példája. Mária nem mindenre kapott magyarázatot, de teljes szívével rábízta magát a gondviselő Istenre. Később, amikor Betlehembe kellett menniük, amikor nem találtak szállást, amikor Egyiptomba kellett menekülniük, vagy amikor a kereszt alatt állt, emberileg számtalan oka lett volna a félelemre és az aggodalomra. Mégis hűséges maradt. Nem azért, mert mindent értett, hanem azért, mert hit abban, hogy Isten akkor is vezeti az ő életét, amikor az út sötétnek és bizonytalannak tűnik. Ezért fordulunk ma is olyan bizalommal a szűzanyához. Mária nem ígéri, hogy nem lesznek nehézségeink, hanem megtanít bennünket arra, hogyan bízzunk Istenben a nehézségek közepette is. Korunk egyik legnagyobb betegsége talán éppen az állandó nyugtalanság. Folyton sietünk, számolgatunk, tervezünk, és közben gyakran elveszítjük a békességet. Az Úr Jézus ma arra hív meg minket, hogy helyezzük újra életünk középpontjába az Istennek az országát. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek. Ha Isten az első helyen áll a mi életünkben, akkor minden más a helyére kerül. Nem lesz kevesebb feladatunk, de több lesz a békességünk. Nem lesz kevesebb keresztünk, de erősebb lesz a mi reményünk. Nem leszünk mentesek a gondoktól, de nem maradunk egyedül velük. Ma, amikor a szűzanyát köszöntjük, kérjük őt, hogy tanítson meg bennünket erre a bizalomra. Tanítson bennünket arra, hogy ne a félelmeink vezessenek, hanem a hitünk, a reményünk. Segítsen abban, hogy gyermeki szívvel tudjuk ismételni, mennyei atyánk tudja, hogy mire van szükségünk. És amikor aggodalmaink, bizonytalanságaink vagy félelmeink között elfogy az erőnk, akkor mindig tekintsünk Máriára, a hívők édesanyjára, a mindannyiunknak az édesanyjára, és kérjük az ő hathatós közbenjárását, hogy mi is egyre inkább Istenre hagyatkozó, reménnyel teli emberekké váljunk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjába. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös. Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja. Az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgasd meg kéréseinket, aki érsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent István királyunkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki érsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, ne vagyok én.

0: Szeretett jó testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, Isten kegyelméből ismét összegyűltünk itt Kovásznán, hogy Jézus szentséges szívének hónapjában is odaadjuk szeplőtelen szívű édesanyánknak tiszteletünk, dicséretünk és szeretetünk. A mai Mária köszöntő arra figyelmeztet minket, hogy égi édesanyánk az ő szeplőtelen szívének szeretetével kíséri életünket. Miként az édesanyák is sokszor aggódva, fájdalmak tőrétől gyötörten, máskor örömmel, boldogan figyelik gyermekeik életét, hasonlóképpen cselekszik, és teszi ezt velünk, ami égi jó anyánk is. Ezt jöttünk ma megköszönni, és meghálálni neki. Ebből az alkalomból igen nagy szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat, a Mária Rádió kedves hallgatóit, a kedves jó híveket, valamint a szomszédos és távolabbi helységekből ide zarándokolt kedves testvéreket. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gelencei segédlelkész urat, Kerekes Péter atyát, aki tudom, hogy nagy örömmel jött közénk egy kicsit haza, most is Kovásznára. Szűz Mária köszöntésére, és arra, hogy velünk találkozzék, velünk imádkozzék, buzdítson, tanítson minket, és hogy bemutassa a legszentebb áldozatot. Kedves Atya, köszönjük szépen! Továbbá megköszönöm fiataljainknak a Kikapcsolsz Együttesnek mai zenei közreműködését. A Kovásznai Egyházközség két rózsafüzér társulat tagjainak mai szolgálatát, a soron következő rózsafüzér elimádkozását, valamint a Szüzanya szobrának körmeneten való körülhordozását. Úgy szintén köszönjük egy névtelen adakozó részéről virágdíszítésre nyújtott 200 lejes adományt, és úgy szintén a Kovásznai két rózsafüzér társulat részéről nyújtott 200 lejes adományt. Szeretném bejelenteni, hogy a jövő hónapi Mária köszöntőnket július 3. szombatján, azaz július 18-án tartjuk a megszokott program szerint, délután 5 órától szentségimádás, este 6 órától szentmise, a szentmisét követi a rózsafüzér elimádkozása, majd a körmenet. És mai áhítatunkat saját szándékaink mellett ajánljuk fel papjainkért, a felszentelendőkért, a szolgálattevő és nyugalmazott papokért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. És most kérjük és fogadjuk a Jóisten áldását.
1: Az Úr legyen veletek,
2: és a lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hálával.
1: Istenünk,
2: te álmos mögöd, arra választottad ki, hogy igazságnak a bőre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, atyai jelenő szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk.

és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Szűz Mária, Istennek szent anyja, mirettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak írva.

0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Szentlélektől fogantál.
1: Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának ben.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.

Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.

0: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szűrtél.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent anyja, az elérettünk mi, most is válunk óráján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent, hozzál érettünk bűnösségért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz, most is halálunk óráján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és halál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett, most és halál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, éppen kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a leginkább rászorulnak irgalmadra.

0: az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg mindenkinek.

0: örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Asszony.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a lelkeket.

és a keresztény reményeknek, főképpen pedig a biztosságnak gyakorlására. Bizalommal rádemeztem ennek, Jézus Anyja, és a mi hatalmas és hatalmasnak.

nevében. Uram, hallgass meg könyörgéseinket. Mindenható örök Isten, te helyesnek tartod, hogy szentjeit képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük példájának követésére buzdulunk. Kérünk, áld meg ezeket a kegytárgyakat, melyeket szent fiadnak, a boldogságos Szűz Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztus édesanyjának, vagy szentjeink tiszteletére és emlékezetére készítettek. Add kegyelmedet, hogy azok, akik e képek előtt, szobrok előtt, kegytárgyak előtt szent fiadat könyörögve kérik és tisztelik, az ő érdemeikért nyerjenek oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Szeretettel köszöntelek, szeretett jó testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatókkal együtt. A szűzanya mindig segít, leleményes, úgyhogy be tudtunk jönni a templom kertbe. Igen, a Szentmise, tehát a mi atyánk alatt vitték el a szénát a kertből, és én se gondoltam, mikor mentem áldoztatni, két szót váltottam a gazdával, hogy rá fogja nyomni a lakatot a kapura, de a szűzanya megsegített, és át tudtunk hatolni, be tudtunk jönni. Az ő segítségével kívánom, hogy szerencsésen hazaérkezzetek, főleg akiknek utazni kell, távolabbra is. Ő vezéreljen benneteket, segítsen életetek minden napján. Szerencsés hazaérkezést kívánok. És kívánom, hogy az éjszakai pihenés váljon lelketek, testetek javára. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg és őrizze meg benneteket minden rossztól, bűntől, bajtól, betegségtől a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Menjetek békével.
1: Istennek legyen hálom.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Mária áhítatot közvetítettünk Kovásznáról, amely az engesztelő imaórával kezdődött, ezt követte a Szent Mise, melynek főcelebránsa, tisztelendő Kerekes Péter gelencei segédlelkész volt, a kántori szolgálatot Kercsó Ferenc kántor látta el. A Szent Mise után rózsafűzér imádkozásával, majd körmelettel fejeződött be a Mária áhítat. Én most elköszönök Önöktől, ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az élet hatalma. Egy napon az élet vándorútra kelt a világon, csak ment, mendegélt, míg egy emberhez nem ért. Annyira megvolt annak duzzadva az egész teste, hogy mozdulni is alig tudott. Ki vagy te? Kérdezte az ember. Én vagyok az élet. Ha te vagy az élet, akkor talán meg tudsz engem gyógyítani, mondta a beteg. Meggyógyítalak, felelte az élet, de tudom, hogy hamarosan elfelejtesz engem és a betegségedet is. Hogy felejthetném el? Kiáltotta a férfi. Rendben, 7 év múlva újra eljövök, akkor majd meglátjuk, válaszolta az élet. Megszórta a beteget az útporával. A férfi rögtön meggyógyult. Az élet tovább ment és találkozott egy leprással. Ki vagy te? Kérdezte a férfi. Én vagyok az élet. Az élet? Akkor igazán meggyógyíthatnál. Megtehetem, felelte az élet, de tudom, hogy hamarosan elfelejtesz engem és a betegségedet is. Hogyan felejthetném el? Sopánkodott a férfi. Rendben, 7 év múlva újra eljövök, akkor majd meglátjuk, válaszolta az élet. Megszórta a beteget az útporával, és a férfi már is meggyógyult. Megint útra kelt az élet. Pár nap múlva elérkezett egy vakhoz. Ki vagy te? Kérdezte a vak. Az élet. Ó, te vagy az élet, kiáltott fel örömmel. Ó, te vagy az élet, kiáltott fel örömmel a vak. Kérlek, add vissza szemem világát. Megteszem, de tudom, hogy hamarosan elfelejtesz engem és a betegségedet is. Biztos, hogy nem foglak elfelejteni, ígérte meg a vak. Jól van, 7 év múlva újra eljövök, és akkor majd meglátjuk, mondta az élet. Megszórta a vakot az útporával, és az már is újra látott. Amikor eltelt a 7 év, ismét útra kelt az élet. Átváltozott vakká, és először ahhoz az emberhez ment, akinek visszaadta a látását. Kérlek, hadd éjszakázzam nálad, kérte az élet. Mi jut eszedbe? Rivalt rá az ember. Hord el magad, már csak az hiányzik, hogy minden nyomorék itt telepedjen le. Látod, mondta az élet, 7 évvel ezelőtt vak voltál. Akkor meggyógyítottalak, és megígérted, hogy sem a vakságodat, sem engem nem felejtesz el. Ekkor az élet felvett egy kevés port az útról, és a hálátlan emberre szórta. Attól kezdve az újra vak lett. Az élet ment tovább. Elérkezett ahhoz az emberhez, akit 7 évvel ezelőtt kigyógyított a leprából. Az élet leprássá változott, és szállást kért. Tűnj innen, kiáltott rá az ember, még megfertőzöl engem is. Látod, mondta az élet, 7 évvel ezelőtt kigyógyítottalak a leprából. Akkor megígérted, hogy nem felejtesz el sem engem, sem a betegségedet. Majd vett egy kevés port az útról, és az emberre szórta, aki abban a pillanatban újra leprás lett. Végül az élet olyan emberré változott, akinek mindene meg volt duzzadva annyira, hogy mozdulni is alig tudott. Így kereste fel azt, akit 7 évvel ezelőtt először meggyógyított. Éjszakázhatnék nálad? Kérdezte tőle. Szívesen látlak, gyere csak be, hívta beljebb az ember. Ülj le, te szegény, csinálok neked valami ennivalót. Nagyon is jól tudom, hogyan érzed magad. Valamikor az én tagjaim is így meg voltak dagadva. De pontosan 7 évvel ezelőtt, amikor erre járt az élet, meggyógyított. Azt mondta akkor, hogy 7 év múlva újra eljön. Várj itt, amíg erre jön, talán neked is tud segíteni. Én vagyok az élet, te vagy az egyetlen, aki sem engem, sem a betegségét nem felejtette el. Ezért egészséges maradsz mindörökre. Amikor elbúcsúzott a jó embertől, azt mondta még neki. Az élet mindig változik. A boldogságból sokszor boldogtalanság lesz. A szükség gazdagsággá alakul, és a szeretet átcsaphat gyűlöletbe. Ezt senkinek sem szabad elfelejtenie. Az életet senkinek sem szabad elfelejteni.

Egy afrikai népmesével indítottam a mai műsoromat, mely nagyon megérintett az élet hatalmáról, arról, hogy az életet valóban egyikünknek sem szabad elfelejtenie. De ugyanakkor azzal az elmúlással is szembe kell néznünk, amely itt van, kopogtat az ajtónkon. Az élet véges, és ezt nagyon nehéz elfogadnunk. Igyekszünk a mában élni, azzal foglalkozni, ami aktuális, ugyanakkor tabusítani azt, amit nem, ami nem. Ilyenek vagyunk, mi emberek. Félünk szembenézni a szembenézhetetlennel, vagyis az elmúlás gondolatával. Az elmúlás az életünk alappillére, nincs hétköznap nélküle. El kell fogadnunk. Ha hiszünk a feltámadásban és abban, hogy egyszer találkozni fogunk, a halál más perspektívába helyeződhet át. Paul Celan Gyászban lenni című könyvében a következőt írta. Igyekszünk nem gondolni a halálra. A felmérések szerint 20-40 éves korig ritkán az emberek 10-15%-a gondol a halálra, többnyire betegségek, balesetek, mások halála esetén. A 40-60 évesek 40%-a foglalkozik vele gyakrabban, 60 év fölött 50%-ban mérlegelik az esélyeiket és az életutat. 70-en túl, a 80. év körül 90%-ban állandóan jelenlevő probléma a halál közeledése. Aki ekkor sem gondol rá, az túlságosan fél, vagy nem mondja ki a valóságot. Ahogy haldokló hozzátartozónk megosztja velünk, hogy úgy érzi, hamarosan a fénybe megy, megjedünk, otthagyjuk, vagy egyszerűen csak ennyit mondunk. Ugyan, hol van az még? Ne is beszéljünk róla, neked élned kell. Ezzel pedig nem segítünk. Az élet végéhez közeledő embert az nyugtatná meg, ha megoszthatná az elmúlással kapcsolatos gondolatait, félelmeit, vagy épp a temetéshez fűződő elképzeléseit. Oldja a szorongást, biztonságérzetet ad a tudat, hogy akkor is, ha már nem leszünk, az történik a testünkkel és a tulajdonunkkal, amit mi szeretnénk. Vallja Látó Judit gyászkísérő. Meghatározó emlék számomra, amikor gyermekként nagymamám ravatala mellett álltam. Abban az időben falun szokás volt, hogy a halottat az otthonában búcsúztatták el. Több napon át imádkoztunk mellette. Nem volt tabu a halál, beszéltünk róla, emlékeket elevenítettünk fel az eltávozóval kapcsolatosan. Valahogy, mintha a temetés ugyanolyan ünnepé vált volna, mint a születésnap. Gondoljunk bele, amikor megszületünk, sírva jövünk a világra. Nyilván ez egy örömünnep, hisz előttünk áll egy egész élet. Majd eljön a nap, amikor magunk mögött kell hagynunk a földi létet. Ez is lehetne örömünnep, hisz az életet nem céltalanul éltük le. Ott voltunk mások mellett, segítőkezet nyújtottunk, vigasztaltunk, tanultunk, dolgoztunk, öleltünk, imádkoztunk. Mi ez, ha nem ok arra, hogy az életünk utolsó pillanataiban is hálát adjunk a leélt évekért? A halálhoz, a temetéshez, az elmúláshoz könnyeket, vigasztalanságot, magányt társítunk. Ne beszéljünk róla, hagyjatok békén, úgysem tudod, mit érzek, nincs értelme az életemnek nélküle. Talán mindannyian hallottuk, vagy épp mi magunk jelentettük ki ezeket a mondatokat. Ilyenkor beszűkül az ember, más nem tud nyújtani, ennyi telik ott és akkor tőle. De ha kimondhatja, és halló fülekre, szívekre is talál, elindul az elfogadás a megbékélés útján. Nyilván hiányzik az, akit elveszítettünk, de valahol fel tudjuk idézni magunkban mindazokat a szép emlékeket, melyek hozzáfűződnek. Merjünk beszélni az elmúlásról, az odaátról, az érzéseinkről. Évekkel ezelőtt, amikor kimentem a házsongárdi temetőbe világítani, egy középkorú hölgyre figyeltem fel. A férje sírja mellett ülve beszélgetett vele. Nem sírt, nem kiabált, nem volt szomorú. Az örömeit osztotta meg, az együtt töltött szép éveket elevenítette fel. Vagyis ünnepé varázsolta a halált. Megérintett.
Jó lenne, ha mindannyian így tekintenénk erre a sokak számára. Nagyon nehéz témára, és nem magunkba roskadozva, zokogva hibáztatnánk Istent, hogy miért vette el tőlünk azt, akit mellénk rendelt. Az ünnep attól válik ünneppé, hogy azzá tesszük. Én abban hiszek, hogy akik már nincsenek mellettünk, nem akarnak bennünket szomorúnak, magányosnak látni. Polc Alen pszichológusi-tanatológusi munkásságának fontos üzenete, hogy ne féljünk a halállal szembenézni. Merjünk nyíltan beszélni róla, hogy csökkentsük félelmünket és tegyük értelmessé az életünket. Ünnepeljük együtt úgy az életet, mint az elmúlást.

Kedves Mária Rádiót hallgatók! Beszélnünk kell az elmúlásról. Mert a halál még mindig tabu téma. Szeretjük elhessegetni a gondolatát is. Holott megnyugvást hozna az idősek számára, ha megoszthatnák a szeretteikkel, akár a félelmeiket, akár a búcsúztatójukkal kapcsolatos elképzeléseiket. Mi emberek tabusítjuk a halált egészen egyszerűen azért, mert félünk tőle. Időskorban akkor is felmerül az elmúlás gondolata, hogyha az illető teljesen egészséges. Az idős korosztály természetes igénye, hogy a fiatalabb szeretteivel beszélhessen arról, mi történjen, amikor ő már nem lesz. Milyen legyen a temetés, hogyan megy majd tovább az élet nélküle. Sajnos a hozzátartozók hajlamosak kitérni a beszélgetés elől, elbagatelizálják a témát. Pedig, ahogy a műsor elején is mondtam, aki az élete végéhez közeledik, azt megnyugtatná, ha megoszthatná az elmúlásra kapcsolatos gondolatait, félelmeit. Mindenekelőtt talán ott kellene kezdeni, hogy nézzünk szembe a saját félelmeinkkel, amihez találunk megfelelő képzett szakembereket, akik a veszteségfeldolgozás területére specializálódtak. Egy szakember mesélte, hogy volt egy kliense, akit megrémisztett, hogy az édesanyja már azt a ruhát is kikészítette, amiben szerette volna, hogy eltemessék, mellett egy kísérőlevéllel, ami a temetésével kapcsolatos utasításokat tartalmazott. A kliens azt szerette volna tudni, hogy hogyan reagáljon erre a helyzetre. A szakember azt tanácsolta, hogy nem megijedni kell, hanem teret engedni halála kapcsolatos kommunikációnak. Beszélgessünk nyíltan az elmúlásról. Az életünk olyan szakaszába lépünk, amikor akár a szüleink vagy a nagyszüleink által mi is érintettekké válunk. A legnagyobb segítség az, ha hagyjuk beszélni azt, akinek fontos, hogy beszélhessen a halálról, hogy elmondhassa, mit, hogyan szeretne elrendezni, mielőtt meghal. Ígérjük meg, hogy mindent el fogunk követni, hogy minden úgy történjen, ahogy szeretni. Igazából mindkét fél számára megnyugtató lehet ez a fajta támogatás. Az idős hozzátartozó úgy távozik az élők sorából, ahogy szeretett volna, a hozzátartozó számára pedig némi vigaszt nyújt, hogy megtette, amit kért tőle a szeretett családtag. A mai rohanó világunkban sajnos már nincs meg a családoknak az a megtartó ereje, ami régen volt. Akkoriban otthonra vatalozták fel az elhunytat. Pontosan azért, mert ott együtt lehetett a család, támogathatták egymást. Nem maradtak magukra a gyászolók, ezzel is segítve a veszteség feldolgozásának a folyamatát. A mostani világunkban minden gyorsan pótolható, elkészíthető, nincs időnk a fájdalomra, a gyengeségre. A részvétnyilvánítások zöme online történik, többnyire a család az, aki részt vesz a búcsúztatón. A temetésen megszorítják egymás kezét, megölelik egymást, majd elköszönnek a gyászolótól. Holott utána is igazán fontos lenne, hogy valaki meghallgassa, beszélhessen a fájdalmáról. Az elmúlás kérdésével, illetve a halálnak a gondolatával talán az a kérdés is felvetődhet bennünk, hogy mennyire avassuk be a gyermekeket. A kedves hallgatók biztosan tudják, de ahogy meséltem én is, az van előttem, hogy annó nem tabusították a halált a gyermekek előtt. Nem érezték, hogy meg kellene kímélniük az elmúlás gondolatától. Én azt hiszem, hogy inkább mérlegelni kellene a gyermek személyiségét, érettségét, és aszerint beszélgetni vele arról, hogy mi történik, ha meghal valaki. Nem lehet egyféle jó megoldás, hiszen máshogy közelíti meg a halál témáját a vallásos és az ateista család is. Lényeges viszont, hogy ne hazudjunk a gyermeknek. Tudnia kell, hogy a halál nem visszafordítható. Nem egy szakember azt javasolja, vegyen részt a kisgyermek is a hozzátartozója temetésén. De nyilvánvalóan ezt nem kell kötelezővé tenni. Ha már nagyobb a gyermek, mondjuk el, mi történik majd a temetésen, és döntse elő, szeretne-e részt venni rajta. Ha a kisgyermek nincs ott a szertartáson, akkor is gyújthatunk otthon gyertyát.
Emlékeket gyűjthetünk össze egy dobozba, levelet írhatunk, majd együtt kivihetjük a szeretett személy sírjához. Akárhogy is döntünk, nagyon fontos, hogy legyen valamiféle rituálé, búcsúztató, hiszen ez része a gyászfeldolgozásnak. Enélkül megakadhat maga a folyamat.

Napjaink szorongató helyzetében vajon milyen biztos pontot találhatunk az életünkben? Mi az, ami ezekben az elszigetelt időkben, ebben a globális világban mindannyiunkban közös? Bizonytalan életünkben a halál az, melynek végessége igazából mindenkit összeköt. Nehezen akarunk erre rálátni, talán sok esetben menekülünk a témától, és nem akarunk szembenézni azzal, hogy a halál egyszer bekopogtat a mi ajtónkon is. Amíg élünk, remélünk és félünk a haláltól. Ahogyan megtapasztaljuk, hogy a rokonaink, barátaink, valamint mi magunk is ott vagyunk, vagy lehetünk akár az árnyékában, most mondhatni a háború, vagy akár a koronavírusnak a nyomdokaiban, a megbetegedésnek a gondolatával megspékelve, akkor azt hiszem, hogy az elmúlásnak a gondolata valamilyen szinten közelebb kerül hozzánk, mint valaha. Mert hogy ezek az események kiszámíthatatlanok, és sajnos bármikor bekövetkezhetnek. A vallásos rítusokban megtalálható a halottak és a haldoklók felé megnyilatkozó megkülönböztetett bánásmód. És bár modern világunk nem ad sok kapaszkodót arra nézve, hogy milyenkor a teendő, mégis a köztudatban valahol benne maradt a kívánság, hogy minden ember méltósággal szeretne meghalni, átlépni a túlsó partra. Mit jelent ez? Az emberi méltóság maga is megfogalmazhatatlan fogalom. Mégis legtöbben érezzük azt, hogy miben rejlik. Egy fókuszcsoportos kutatás szerint mindenki megérdemli a méltóságos halált, bár e kifejezés pontos körülhatárolása nehézségbe ütközik. A fókuszcsoport tagjai legjellemzőbben a minél kevesebb szenvedést és fájdalmat említik, mint a méltóság tartozékát, kiemelve, hogy a haldoklót körülvevő emberek panaszkodása, szorongása bizonyos esetben csak ront a szenvedő helyzetén. Ebben az esetben a szánakozás elősegítheti azt, hogy a beteg vagy haldokló titkolja a kívülállók előtt a valós állapotát, nehogy még több nehézséget vagy fájdalmat okozzon nekik. Sok esetben abban a tudatban, hogy elég, ha neki vannak fájdalmai, ne legyen azoknak is, akik önfeláldozóan gondoskodnak róla. A szociális védőháló szerepe elhanyagolhatatlan. A szeretetteli emberi kapcsolatok, a haldoklóval eltöltött minőségi idő kiemelten fontos a megkérdezettek szerint ebben az időszakban. A legközelebb az emberi méltóság definíciójához az az alapelv áll, miszerint az utolsó pillanatig embernek tekintjük a másikat. Ezt szeretnék leginkább megőrizni. A kérdés csupán az, hogy létezik-e egyáltalán jó halál? A vizsgálat alanyai szerint az egy létező jelenség, és legtöbben a gyors, mások a felkészült halált tartják jónak. Az első esetben a legkevesebb szenvedés áll a középpontban, míg a második esetben a belenyugvás és békére találás motivuma jelentős. Ha most önöket, kedves Mária Rádió hallgatókat kérdezném meg, hogy mi van a fejükben, gondolataikban, szívükben arról, hogy hogyan szeretnének meghalni, vagy egyáltalán létezik-e olyasmi, hogy jó halál. Valószínűleg a legtöbben azt mondanák, hogy nyugalomban szeretnének szembenézni, ha már egyszer elkerülhetetlen. Azonban korunkra ezeknek a halállal kapcsolatos érzelmeknek a megélése nehezen feldolgozhatóvá vált. Háttérbe szorultak a korábbi társadalmi közösségi kötelezettség szintjén elvárt, rokoni környezetben megélt gyászszertartások. A helyi közösségekre jellemző hagyományok elhalványultak. A halál tabusítása egyre távolítja a halál tényét a személyektől, ahelyett, hogy segíteni nekik vele megküzdeni, nem csak eludázni a problémát. Az egészségügy és a halálfeldolgozás a halálba kísérés eltávolodásának megoldására született igazából a hospice alapítvány.
A szervezet társadalmi intézményesített szinten az egészségügy oldaláról reagál a kialakult szokásvákumra. A visszafordíthatatlan betegségekben szenvedőknek szakszerű ellátást nyújt, mintegy kísérve őket az életalkonyán, amennyiben helyzetük határozottan kilátástalan. A haldoklók szervezeti szinten megkapják a lehető leggondosabb támogatást ebben az élethelyzetben. Az ő méltóságuk tiszteletben tartása igazából az egyik legfontosabb hospice alapelv, amellett, hogy a hangsúly a palliatív terápiára helyeződik át. A palliatív ellátásban a cél a szenvedés mérséklése, érdekében a fájdalom csillapítása mellett a fizikai és pszichoszociális életminőségnek a javítása. Ez a megközelítés lehetőséget nyújt arra, hogy az utolsó periódusát az életnek a lehető legkomfortosabban, saját igényei szerint, otthoni környezetben, hasonló helyen, de szakszerű ellátás között töltse el az ember. Hát mi itt ettől még nagyon messze állunk. Csupán egy zárójelt tennék ide. Egy nagy álmom, és azt hiszem, hogy ha sok pénzem lenne, vagy ember, akivel lehetne társulni, és volna anyagi fedezet, akkor én egy hospice házat hoznék létre, ebbe fektetném bele minden pénzemet, időmet, energiámat, meg szolgálatomat, mert kísérőként látva azt, hogy az emberek hogyan mennek el a túlsó partra, mennyit szenvednek, küszködnek, és legtöbben egyedül halnak meg, nagy szükség volna erre. Hát, ha majd egyszer lesz annyi pénzem, vagy akár egy jó pályázatot meg tudok írni arra vonatkozólag, hogy létrehozhassunk itt is egy magyar hospice házat, és keresztény keretek között valóban ott tudjunk lenni az utolsó percekben azok mellett, akik már készülnek a túlsó partra. Az egyik nagy vágyam és álmom az, hogy az emberek, mi magunk úgy tudjunk távozni innen, hogy békében, megbocsátással a szívünkben, és egy szerető kéz ölelés mellett menjünk át a túlsó partra, és hogy ebben a folyamatban végig ott legyen a Jóisten. Mit tudunk a hospice-ról? Igazából tudjuk, hogy kinek a nevéhez fűződik, hiszen Paul Celan nevét nagyon sokszor hallották így a műsoraim keretén belül is, mert én nagy tisztelője vagyok neki. Nagyon szeretem az írásait, és úgy gondolom, hogy ha valaki, akkor ő nagyon értette és tudta a halál mögött meghúzódó folyamatot. Tehát Paul Celan, a tanatológia egyik első pszichológusa emelte ki, hogy a rítusok segítik mind a haldoklót, az elköltözőt, mind a hozzátartozókat, mint egy keretet adva a megterhelő krízis eseménynek. A lehető legoptimálisabb esetben ez mindkét felet spirituális szellemi élményhez juttathatja. A korábbi ősi hagyományok szerint a haldoklás utolsó fázisában a testet békén kell hagyni, a korábbi szembenézés, a halál elfogadása, az életáttekintés, az együttlét, a megbocsátás és elbúcsúzás szakaszai után a haldokló egymaga néz szembe az elkerülhetetlennel, a halál, ami a legmagányosabb esemény az ember életében. A halál beállta után világszerte elterjedt szokás, hogy az egész rokonság és egy szűkebb közösség összegyűl, hogy segítsék a vesztességet átélt családtagjaikat, ezekben a nehéz időkben is támogatást nyújtsanak. Így a fájdalom élménye megoszlik, és szolidaritást vállalva terhek csökkennek. Bizonyára mindannyiunkban felmerül egy kérdés. Mi a család, a szűk család szerep ebben a helyzetben? Mennyire járnak a búcsúzók és az eltávozó érdekei kéz a kézben, valamint ki mit tehet ezek észrevételiért? Nem hiszem, hogy erre a kérdésre valaha is született egy nagyon részletbe menő válasz, ugyanakkor úgy látom, hogy amennyiben a hozzátartozók segítik és segíthetik a haldoklást, az emberi méltóság megadásának eltérő módja az egészségügyi ellátás mellett persze egy másik dimenzióba, egy mélyebb önreflexióba emelő, maradandó élmény lehet a tovább élőknek. A saját végességünkre való rádöbbenő is segíthet abban, hogy valós önismeretet szerezzünk, hogy közelebb kerüljünk a családunkhoz, és jobban megértsük mások viselkedését, érzéseit. A halál perspektívájából az élet átértékelésre kerülhet, de a változtatás sokszor kockázatos és félelmetes. Rajtunk múlik, hogy mikor vagyunk ott, ha valakinek szüksége van ránk. A jelenlétünkre, akár az otthonában,
a beteg ágya mellett. A halál méltósága tehát két szempontból is figyelemre méltó tényező, magának a haldoklónak, a szubjektív megélése által. Ő hogyan megy keresztül ezeken a folyamaton, valamint a gyászolók, az itt maradottak élményei által, hogy ők hogyan élik meg a gyász folyamatot és a meghalt hiányát, elvesztésének sebét, milyen módon dolgozzák fel. A méltóságteljes halál megadja mindkét félnek a társadalom jelképes és valós kontextusában azt a befejezést, amely a továbbélők hosszú távú fejlődését, nagyobb fokú tudatosságát és megbékélését segíti elő. Az élet egy szomorúbb, de gazdagabb megtapasztalását teszi lehetővé.

Az élet megy tovább? De hogyan megy tovább anélkül, aki az életet jelentette számunkra? Az első nap a gyász lelki folyamatairól és jelentőségéről, a krónikus gyászról, valamint a haldoklók testi és lelki szenvedéseinek enyhítéséről szól. Egy normál gyászidőszakban 5 szakaszt különböztetünk meg, amelyek a legtöbbször követik egymást, de vannak visszaesések és átugrások is. Egyszerre akár 2 szakasz is jelen lehet a gyászoló életében. A hirtelen bekövetkező fájdalomra az első reakció a sokk, amely néhány órára, de 1-2 napra is kiterjedhet. Ezt követi a tagadás, elutasítás és alkudozás időszaka, amely 1-2 hétig, de akár 1-2 hónapig is eltarthat. Jellemzője, hogy nem tudjuk tudomásul venni a történteket, mert ez velem nem történhet meg. Ezután következik a harag és a düh érzéseinek szakasza, amely mind az eltávozóra, mind önmagunkra is irányulhat. Ezeket az érzéseket nem szabad elfojtani, szabadjára kell engedni, ellenkező esetben a gyász és a fájdalom krónikussá válhat. A negyedik, a depressziós szakasz, amikor a gyászoló számára egyértelművé válik a helyzet megváltoztathatatlansága. Mégis élni kell tovább, erőt kell meríteni egy egészen új életre. Segítség lehet, hogy ebben az időszakban spirituális élményekben lehet részünk. Mindenfajta elvesztés, szenvedés, halál, elválás határhelyzet, amelyben az embert a megszokottól eltérő dolgok foglalkoztatják. Egy sor kérdés merül fel, amelyre keressük a választ, és amely teljesen új utakra vezethet bennünket. Egy új, az eddiginél bensőségesebb Isten kapcsolatot élhetünk át, vagy érzékenységünk és különös látásmódunk művészeti alkotásokban csapódik le. Ha a depresszió szakaszban elakadunk, akkor kifejlődhet a krónikus gyász. A krónikus gyász kialakulását segíti, ha valamelyik szakaszt nem tudtuk megélni, elfojtottuk érzéseinket, vagy ha maga a gyász még más alapproblémával társul. A gyász feldolgozása során 5. szakasz az elengedés. Itt már nincs bűntudat, harag. Tudom, hogy kötelességem tovább élni, és meg is tudom ezt tenni. A legfontosabb tanulság, hogy minden veszteségnek van hozadéka is. A legtöbb esetben belső, spirituális fejlődés kíséri a gyászt és a szenvedést. Egy pszichológus ismerősöm mesélte egyszer, hogy a terápiákon gyakran hallja azt, hogy mennyi harag, sérelem, fájdalom, titok, mennyi árulás, nem tisztázott félreértés, soha ki nem mondott szó, elhallgatott bocsánat és megbocsátás nehezíti az életet. Válás vagy szakítás után is sokan kerülnek padlóra, gyakori, hogy az egyik kivirul, a másik benragad, a kapcsolatvesztés utáni gyász állapotában. Igazából a gyerekkort is kemény dió elgyászolnia annak, akinek nehéz korai évei jutottak. Minden nagy veszteség után, legyen az bármi, hirtelen tátongó, kongó űr marad. A veszteségeket gyakran követi indulat, tagadás, düh, alkudozás, hosszú út vezet a veszteség elfogadásáig, még hosszabb az elengedésig, ha egyáltalán ez megtörténik. A legfontosabb emberek a részünké válnak. Tulajdonságaikat, gesztusaikat, mondataikat, értékrendjüket önmagukba zárjuk, így ők is a mieink lehetnek, velünk maradhatnak. Így aztán addig élnek ők bennünk tovább, amíg mi, sőt tovább, hiszen minket is magába zár és beépít majd valaki, aki szeret, akár már életünkben is. A legfájóbb, amikor az egykor emlékező, velünk jövő, hozzánk tartozóból egyszer csak emlék lesz. Az élet él és élni akar, a halál pedig hirtelen azt mondja, hogy csitt. És vége, csapó sincs, csak némasnitt. Hadd olvasok fel egy részletet valakinek a megosztásából, a név most nem lényeges. Ma kint voltam a temetőben, vittem virágot, dédszüleim, nagyanyámék, Kati barátnőm, sok kisgyerek szívgyógyásza, de ott pihen a mindig valamint tervező Tamás, az örök barátunk, aki Sztotyinkának hívta a nagyfiamat, meg hát az unokák imádott Ibuja, a két nyakunkba lépő nagyfiú is gyertyát gyújt, és lesimítja a márványon levő fényképről a port, és az esti harmatot. Ibuval egy sírban a nagy példakép, a szoborba is álmodott papa, akinek sajátos, rekettes hangján mondott szép, okos szavait, oly sokan nem feledjük.
A temetőben nyugszik apánk, az örök rendező is Alíz, az apai nagyanyám, aki olyan apró volt és mindig hozzá illő, piros lábaskákban főzött, és mégis mindig volt, mivel megetetnie a hozzáérkezőt. Mindenkit szeretett, csodás humora mögé rejtett minden fájdalmat. Sosincs vége a búcsuknak. Gyertyák égnek, gyönyörűek. A kicsi kezek izgatottan gyújtják a gyufát, felvillanak a gyertyafények, és az emlékek ugráló filmecskéi valahol a mélyben, ahol az ember mindig őszinte. A virágok, a kavicsok, a gyertyák mind néma tanúi az emlékezésnek. Amikor meleg kis kéz simul a kezemhez, vagy a vállamat valaki átfogja, megérint a szeretet, az élet, csökken minden, ami fáj. Zsebkendőket adunk egymásnak, mert könnyek vannak. Itt vagyunk egymásnak, jelen vagyunk, élünk, szeretünk. Segítjük és megtartjuk egymást, ha bármelyikünkön nagyot lök az élet. Ott és akkor, velük és nekik mindig elhiszem, hogy az élet szép. A halál pedig csak akkor bírható és fogadható el, ha az életben szeretet és összetartozás van. Persze akkor is nehezen. Kedves Mária Rádió hallgatók, a halál eljön, hiszen ez az ő dolga, ettől halál, ő, hogy csapkod össze-vissza. Az pedig az eszünkkel nagyon nehéz elfogadni, hogy mennyire felesleges félni, mert hogy a halál előbb-utóbb valamilyen formában biztosan elkerülhetetlenül eljön. Hiába futamodunk meg tőle, hiába menekülünk. Egy dolgot vehetünk a kezünkbe, hogy addig is hogyan élünk, mire szánjuk az időt, mert az a mi dolgunk, az a mi döntésünk, a saját felelősségünk. Ezt nem is gondoljuk végig, gyakran csak akkor, ha baj van, sokszor pontosan egy haláleset kell hozzá. A gyertya lángja is azt mutatja és tanítja, hogy csak addig gyönyörű, míg el nem alszik. A gyász, a veszteség pillanata kibírhatatlannak megélt fájdalom. A gyógyulás lassú folyamat, idő, támogatás, szeretet, türelem, elfogadás és elengedés kell hozzá. És sokszor segítség. Általában a temetés intézése, a gyakorlati teendők végtelen sora mind olyan rituálék, amik az itt maradók túlélését segítik, hiszen rengeteg a hirtelen jött, sürkös dolog, amelyet a halottért meg kell tenni. Az összezuhanás, a kijózanodás fájdalma gyakran a temetés utáni csendben, a mindennapokban erősödik fel. Elfogadni, felfogni, hogy az élet nélküle megy tovább. Hatalmas és fájdalmas feladat. Újabb részlet. Évekkel ezelőtt egy reggel a klinikai munkám során egy kislánynak kellett hirtelen elmondanom, hogy az édesanyja most már a csillagokból figyeli és szereti őt. Hosszasan nézett rám, aztán megölelt. Sokáig, végtelennek tűnő percekig.

nem mindegy, hogyan élünk, és az sem mindegy, hogy hogyan megyünk el. Áldott, szép estét kívánok Önöknek, búcsúzom a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádó hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsvárról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mamonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakban sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók. Melyiketek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliumait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket sem sokkal inkább kicsinyhítőek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Nem tudom, hogy hogyan szóljak önökhöz, hozzátok, titek, hozzátok, hogyan szólíthatnálak meg, mert én azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt az evangéliumi részt elolvasom, elég könnyen önvádaskodásba, vagy önmagam leértékelésébe, vagy hátna méltatlankodva önmagam miatt, hogy hát nem vagyok elég jó Krisztus követő, hát eléggé, hogy is mondjam, befolyásol engem a ruházat, meg az aggodalmaskodás, hogy mit teszek, vagy hogyan fizetjük ki a számlákat, meg hát amúgy is ilyen válságok vannak, stb. És akkor hát ott van bennem a feszültség, meg ez az ama, a számlák, ki kell fizetni, aztán, hogyha az evangélium, hogy hát uram, hát na, aggodalmaskodok. Na, nem tudom, érthető voltam-e. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt az evangéliumi részt elolvasom, érdemes volna leülnöm, akár az oltári szentség előtt a templom csendjébe. Akár ebben a gyönyörű szép időben valahol egy fa alatt, vagy bárhol. És akkor egyszerűen csak elgondolkodom magam fölött. Miközben azt mondom magamnak, hogy hát Károly, vagy Piroska, vagy Sárika, vagy Jancsika, vagy akárki, biztos vagyok benne, hogy te szereted Krisztus és követő, hát követségé vagy, követni szeretnéd őt.
Mégis itt van ez az aggodalmaskodás. Mit kezdjek ezzel? Értsem meg magamat, hogy miért aggódok? És érdemes volna egy emléktúrára indulni. Honnan hozom ezt az aggodalmaskodást? Miközben megértem saját reakciómat, ezt az aggodalmaskodást, amikor jönnek a számlák, és az árak emelkednek. Honnan jön? És hogyha legalább két generáció fölfedezésére indulok, például a nagyszüleim, háború, nélkülözés. Kedves hallgató, valaki emlékszik-e, mert én a levéltárba kutattam, és föltaláltam azokat a cédulákat tinta ceruzával írva, hogy jöttek az oroszok, és mi mindent elvittek a gazdasági udvarból, az utolsó falatot is. És ott van sejtszinten tárolva bennem, vagy önbe. Vagy az, 48, vagy 47, vagy satöbbi ezek az időszakok. Kollektivizálás. Amikor családokon keresztül megtakarított, megvigyázott földet, szekeret, ökröt, bármit, csak úgy be kellett szolgáltatni. Hogy a nagyszülők legalább egyszer-kétszer megérték, hogy életen keresztül összekoporgatott dolgokat egyszer csak elvették. Vagy ott volt a 70-es évek a szüleim. Az árvíz például, az apám, ahogy mentette a megáradt nyárát, ahogy sodort el az építő anyagokat. Vagy ahogy meg kellett küzdeni minden egyes falatért. Nem akarok jobban belemenni. Csak azt szerettem volna elmondani, hogy érdemes egy bizonyos időt szánni arra, hogy megértsem az idegrendszerem miért működik így, miközben Krisztus követésében szeretnék lépni, járni, tenni, cselekedni, élni. Ez ott van bennünk. Örököltük ezt a dolgot. Ha megértem a nagyszüleim és szüleim küzdelmét, akkor megértem önmagam reakcióját is. És jobban meg fogom érteni a mai evangéliumot. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról, elég a mának a maga baja. Záró gondolat és összefoglalás. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ezt az evangéliumi részt, ezt a jézusi tanítást mélyebben megértsem, önmagam elfogadjam, az olyan reakciómat is, például az aggodalmaskodó vonásaimat, reakciómat, ahhoz fontos volna egy önismeret, egy önfelfedezés, legalább 2-3 generáció történetek a megismerése, hogy kézben tartsam, és az életem és a felmenőim életét Krisztus gondviselő kezébe, vagy Isten gondviselő tenyerébe tudjam tenni.

0: irgalmas Isten mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen benne. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

0: Testeó. Szent II. János pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A test teológiájában most már eléggé előre jutottunk, és hát az előző részek azok mind tulajdonképpen inkább az elméleti részről szóltak, bár azért voltak gyakorlati megjegyzések is, de most eljött az ideje annak, hogy az egész test teológiát, mindazt, amit azok, akik követték ezt a műsort, amit hallottak eddig, azt teljesen gyakorlatiasan nézzük meg, hogy néz ki ez az életben. És ezért a mai és a következő alkalom címe Osztatlan szív a hálószobában. Egy kicsit előre jelzem, mivel hogy már volt olyan, hogy hallgató felháborodott azon, hogy használtuk azt a szót, hogy szex, a Mária Rádió műsorában. Előre jelzem, hogy hát a gyakorlati dolgokról nem lehet anélkül beszélni, hogy ki nem mondjunk dolgokat. Ezért ki fogok mondani néhány dolgot. Próbálom finoman, mert nem célom, hogy olyan dolgokat mondjak, ami zavar bárkit is, de van, amit nem lehet elkerülni. És ugye számunkra az a nagyon fontos, hogy az életünk minden területe tükrözze Istennek a jóságát, és annak feleljen meg. És ide tartozik a szexualitás is. Úgyhogy teljesen természetes, hogy erről beszéljünk, és jó dolog, hogy erről beszéljünk. És ebben van egy nagyon-nagyon jó példaképünk, II. János Pál pápa, aki pápaként nem riadt vissza attól, hogy beszéljen nyíltan a szexualitást érintő kérdések. Tehát mindaz, amit el fogok mondani, valamilyen módon a pápa is elmondta, mivel hogy a test teológiájáról van szó, és mi semmi olyat nem mondunk, ami nincs benne valahogyan a test teológiájában. Most, aki hallgatta az előző műsorokat ebben a sorozatban, lehet, hogy egy kicsit úgy érzi, hogy hát akkora kihívás elé vagyunk téve, hát ki tudja a szexualitást úgy megélni, hogy az teljesen tiszta legyen, és Istennek tetsző. Valóban nagy a kihívás, és valóban nagyon magas a mérce, de jó az, hogyha ezt érzed, hogy nagyon magas a mérce, és nem tudod te magad megvalósítani, mert nem is várja el senki tőled, hogy te magad valósítsd meg ezt. Csak Isten kegyelméből lehet megvalósítani. De amúgy életünk minden területén a mérce, amit Jézus állít, például, hogyha olvassuk a hegyi beszédet, olyan magas az a mérce, hogy ember saját erejéből nem tudja azt elérni. Például az ellenség szeretete, vagy a gondolatok tisztasága, vagy a szavaink tisztasága. Ezt mi nem tudjuk magunktól elérni. Tulajdonképpen Isten arra is akar rávezetni, hogy az ő szentségének megfelelni nem tud a bűnös ember, csak az ő kegyelméből. És éppen ezért, amikor halljuk ezeket a tanításokat, és a mérce ilyen magas, akkor a legjobb magatartás elkezdeni imádkozni, és kérni Istent, Uram, én ezt akarom, nem zárkozom el előle, de te tudod, hogy én gyenge vagyok, és nem vagyok képes mindent tökéletesen megélni, ezért kérlek, hogy te, Uram, adj nekem erőt, te adj nekem bölcsességet, és te vezess engem. A te szent lelked éljen bennem. A testem a Szentlélek temploma, és akarom, hogy ez a test teljesen tiszta legyen. Akarjuk, hogy a házasságunk teljesen tiszta legyen. Jézus arra váltott meg, hogy Isten dicsősége megnyilvánuljon a mi életünkben. Nem te leszel képes rá, hanem Isten kegyelme hozza létre a szent életed benned. Amit meg kell értsünk, pont e magas mérce láttán, hogy az egyháznak a szexuálmorálja, tehát az egyház tanítása, ami ugye tükrözi Isten akaratát az életünkben, nem ellenünk van, hanem értünk van. Vagyis Azért ilyen magas a mérce, mert ennyire értékesek vagyunk. Azért ilyen magas a mérce, mert ennyire komoly a dolog. És éppen ezért a Katolikus Egyház katekizmusa az 1691. pontban ott kezdődik a morális része a katekizmusnak, és ezzel kezdi, ismert föl, ó keresztény méltóságodat. Itt arról van szó, hogy az emberi élet, az ember hatalmas méltósággal bír, azért, mert Isten hasonlatosságára vagyunk megteremtve, és ezért nagyon magas a mérce. Az alapelv, hogy most térjünk rá a testteológiájára, az alapelv, amit a II. János Pál pápa állít, az, amit a múltkori műsorban meg volt említve, hogy van négy dolog, ami benne kell legyen minden cselekedetünkben, ami a testünkkel kapcsolatos. Van négy dolog, és az a lényeg, azt kell keressük, hogy az, amit akarok tenni, az visszatükrözi-e Isten szabad, korlátlan, hűséges és termékeny szeretetét. Tehát ez az, ami irányadó. Tehát sokszor kérdezik tőlem fiatalok, vagy akár felnőttek is, hogy de meddig szabad elmenni? És a válasz az az, hogy addig, amíg az a cselekedet visszatükrözi Isten szeretetét, ami szabad, korlátlan, hűséges és termékeny. Tehát a szexuális életemben ez benne kell legyen. Szabad kell legyen, vagyis nem kényszerből. Ez azt jelenti, hogy mind a két fél teljesen szabadon kell akarja azt, ami történik. Korlátlan, vagy végtelen, vagyis nem tartok vissza semmit. Harmadszor hűséges, és ez a végsőkig hűséges, a halálig, és a termékenység is benne kell legyen. Ha ez a négy alapelv jellemzi a cselekedetemet, akkor Isten előtt kedves. Ez talán kihívás lesz számodra különböző okokból, mert mást magyaráztak be neked. Vagy a benned levő vágyak más felé irányítanak. De fontos, hogy ne keményítsd meg a szívedet, ahogyan Jézus azt a farizeusok szemére vetette, azt mondta, a válást Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg. És mi nekünk nem tenne jót, hogyha azt mondanánk, hogy hát a szívünk keménysége miatt most akkor az egyháznak a tanítását hígítsuk fel. Ez még belefér, még az is belefér, és ezt sajnos nagyon gyakran halljuk, hogy fiatalok őszintén oda mennek a paphoz, és tanácsot kérnek, és sajnos előfordult már, hogy valamelyik pap nem tudom milyen okból, tudatlanságból, vagy emberfélelemből olyan dolgot, amit az egyház egyértelműen bűnös dolognak nevez, azt mondta, hogy hát belefér. Olyanról is hallottam, amikor gyónásban a lány azt mondta el a papnak, hogy a barátja szeretne lefeküdni vele, és ő nem tudja, mit tegyen, és azt a választ kapta, hát hogyha szeretitek egymást, hát tegyétek meg. Sajnos van ilyen példa, van olyan is, amikor a pap nagyon tisztán, és hál' Istennek, nagyon tisztán mondja ki. Gyakran hallottam olyanról, hogy rossz tanácsot kaptak fiatalok, például a mesterséges megtermékenyítés terén. És nem rég volt egy rendezvényen, beszéltünk a feleségemmel a természetes fogamzás szabályozásról, és egy kicsit körbejártuk így a morális tanítását az egyháznak a szexualitással kapcsolatban, és teljesen őszintén az egyik jegyes, az egyik fiú felállt, és megkérdezte, hogy de hogyha én már összeköltöztem a barátnőmmel, a jegyesemmel, akkor én bűnben élek. És ez azért volt szomorú számomra, hogy ez a házaspár annyira őszintén, tehát a fiú annyira őszintén kérdezte, nem kötekedően, teljesen nyitottan az igazságra, A szomorú az, hogy hogy történt az, hogy nem kapta meg, senki nem mondta el neki az igazságot, hogy a szexualitás a házasságba tartozik. Nem a jegyesség idejére, nem a még előtte levő időszakra, nem akkor kell, nem akkor lehet már szexuális életet élni, amikor nagyon szeretjük egymást, hanem amikor megházasodtunk. Ennek a párnak még nem mondták el, nekem hihetetlennek tűnt, mégis ez történt. És akkor nézzük csak meg, hogy néhány példát hoznék. A mai alkalommal néhány példában fogjuk elmondani, hogy mi felel meg az egyház tanításának, és mi nem. Tehát példákkal. Tehát még egyszer, van az a négy alapelv, szabad, korlátlan, hűséges és termékeny. És akkor vannak ilyen kérdések, az egyik leggyakoribb a nem házas embereknél, hogy például az önkielégítés, az miért probléma? És hogyha nézzük ezt a négy alapelvet, akkor láthatjuk, hogy mi a probléma. Szabad-e? Hát az önkielégítést mindenki szabadon végzi, aki végzi. Igen, ezt lehet mondani, hogy igen. Korlátlan? Hát nincsen ezzel kapcsolatban semmi. Hűséges-e? Ez már problémás, mert kihez hűséges az, aki önkielégítést végez? Általában gondol valamire, valakire, általában nem ugyanarra a személyre, és csak gondol rá, és nagyon gyakran pornó megtekintése után történik. Úgyhogy a hűség kérdése az nagyon-nagyon problémás, de visszatérve a teljességre, a korlátlanságra, ez az alapelv arra vonatkozik, hogy teljesen átadom magam, és itt tulajdonképpen probléma van, mert kinek adom át magam. Tehát saját magam felé irányul az a szeretet. Mert ez is egyfajta szeretet, önszeretet, és az önszeretet fontos, de nem ezen a területen, nem ott, ahol olyan teszek, amiben teljesen át kellene adnom magam. Úgyhogy mégiscsak probléma ez is. És negyedszer a termékenység, hát a önkielégítés semmilyen módon nem felel meg a termékenység alapelvének. Tehát ilyen szempontból probléma. A házasság előtti szex, tehát amikor még nincs meg a házasság, és akkor nagyon szeretik egymást, és összefeküsznek. Lássuk. Szabad? Hát reméljük, hogy szabad. Bár sokszor van az, hogy a lány nem szabadon, hanem azért, mert fél, hogy elveszíti a barátját, azért fekszik le valakivel. Már fordult elő fordítva is. Másodszor korlátlan, hát nem korlátlan, illetve nem teljes az önátadás, mert hogy ilyenkor ugye babát nem akarunk vállalni, nem vagyunk házasok, és akkor nem korlátlan. Tehát akkor minden átadom magam teljesen neked, de a termékenységemet nem. Harmadtól hűséges-e? Hát azért gondolom, hogy nem lehet azt állítani, mert a kérdés az, hogy miért nem házasodik össze a házaspár. És akkor azt mondják, hogy még nem állunk ott, nem válunk készen, vagy még nem, anyagilag nem vagyunk megalapozva. Ez azt jelenti, hogy még nem tudjuk azt a felelősséget felvállalni, ami a házassággal jár. És mindaddig, amíg a házasságkötés nem történt meg, a kapcsolat felbontható. És ezért problémás a hűség is. Tehát a teljessége is probléma van, meg a hűséggel is, és a termékenység is általában ilyenkor, amint már említettem, egy pár nem akar babát, teljesen elzárkozik a baba áldás elől, és ezért ez az alapelv nem érvényesül. Egy másik példa, homoszexuális cselekedetek, homoszexualitás. Szabad-e? Általában szabadon mennek bele egy ilyen kapcsolatba emberek. Korlátlan? Hát elképzelhető, hogy egy homoszexuális pár teljes önátadásban él egymással, szeretik egymást, és mindenben teljesen átadják magukat. Ez elképzelhető, bár nem gyakran, tapasztalat szerint nem gyakran történik. Hűséges-e? A homoszexuális pároknál ritkább a hűség, mint a heteroszexuálisoknál, de hallottunk már olyanról, hogy teljesen hűségben egy pár mellett maradtak meg. Lehetséges, hogy hűséges, viszont a termékenység teljesen ki van zárva. Nincsen semmilyen módja arra, hogy ők termékenyek legyenek, hogy egy gyermeket nemzenek. Tehát elejétől végig minden egyes szexuális együttlétük és a teljes kapcsolatuk is terméketlen marad. Menjünk egy komolyabb, egy nehezebb témára, a mesterséges megtermékenyítés. Ugye ez a terméketlenség manapság egy nagy-nagy probléma, elég sok házaspárt érint, és van egy természetes vágy a gyermek után, és érthető. Tehát az ilyen pároknak a szenvedése érthető, és fontos, hogy együtt érezzünk velük. Van, személyesen is ismerek ilyen házaspárokat, van olyan házaspár is, akikkel együtt imádkoztunk a termékenységért. És akkor felmerül természetesen a kérdés, hogy ez a házaspár akkor a mesterséges megtermékenyítés felé forduljon. Mi lehet a probléma? Van-e probléma a mesterséges megtermékenyítéssel? Hát van néhány probléma. Szabadon történik? Hát szabadon ők döntik el. Ez gyakran hatalmas összegű pénz, tehát kényszerből senki nem csinálna. Korlátlan? Vagyis úgy, hogy a teljes az önátadás? Hát ez nem, mert nincs önátadás, mert hogy nem történik szexuális aktus. És második János Pál pápa azt mondja, hogy ez nem méltó egy emberi élet elindulásához, hogy laborban történjen az ő megtermékenyítése. Nem beszélve arról, hogy itt már más problémák is jönnek be, mivel hogy több petelsejtet kell megtermékenyítsenek, ehhez hormonálisan kell stimulálni a nő petefészkét, ami hatalmas megterhelést jelent az egészségére nézve. Azért ez nem mellékes. Utána több petesejtet kell kinyerni, és azokat megtermékenyítik. A laborban döntik el, hogy melyik spermiummal, amelyik a legvitálisabbnak tűnik, és azt mondják, hogy hát mert a természetben is így történik, ma már tudjuk, hogy nem a legvitálisabb, nem a legvirgoncabb spermiumok termékenyítik meg végül a petesejtet, mert el sem jutnak azok, sokkal hamarabb kifulladnak. Az, hogy hogyan történik természetes körülmények között a megtermékenyülés, azt még messze-messze nem értjük és nem tudjuk. Még nem is az első, amelyik odaír a petesejthez, nem az első fogja megtermékenyíteni, mert valahogy szelektálja a petesejt, hogy melyiket engedje be, és ezt mi nem tudjuk leutánozni. Továbbra ugye több petesejtet termékenyítenek meg, és utána el kell dönteni, hogy hányat ültetnek be, általában hármat, négyet, nem egyet, mivel hogy elég nagy az aránya az elhalásnak, és ezzel mi már tettünk valamit, amit ugyan nem mi öljük meg azt a petesejtet, a megtermékenyített petesejtet, de hozzájárulunk, olyat teszünk, ahol biztos, hogy jó pár petesejt meg fog halni, és ezek megtermékenyített petesejtek, a katolikus egyház tanítása szerint onnantól kezdve már emberi életekről beszélünk, tehát olyat teszünk, ahol nyilvánvalóan a halálukhoz vezet jó párnak. Utána megnézik, hogy hány marad meg, és akkor megkérdik a szülőket, hogy hányat akarnak megtartani abból. Előfordulhat, hogy 3-4 van megmaradva, és akkor kérdés, hogy meg akarják-e tartani. És a nyomás elég nagy, ugye, hogy elég nehéz egy 3-as, 4-es ikres várandóság. Illetve amit nem ültetnek be, mindig vannak olyan megtermékenyített petesejtek, amit nem ültetnek be, azokat lefagyasztják és tartják, úgy tudom, hogy 10 évig tartják, és akkor a házaspár még később eldöntheti, hogy beültettessék, vagy beültettessenek belőlük. Ami nem lett beültetve, kérdés, mi történik velük. Van, ahol például a kozmetikai iparban használják fel, vagy van, ahol egyszerűen hagyják elhalni. Ez a lefagyasztott lét kérdés, elég sok kérdést vet fel. El kell képzelni a helyzetet, tehát ugye mondjuk egy házaspárnak van 2 vagy 3 gyermeke, azok egyszerre lettek megtermékenyítve, mégis 3-4 év különbség van köztük. Pszichológiailag még nincs teljesen kikutatva, hogy mit tesz ez a gyermekkel, aki így született, valamit csak tesz. Vannak ilyen megfigyelések, hogy talán az ilyen gyermekek, akik a lefagyasztott petesejtekből lettek, sokkal jobban szoktak fázni, tehát hajlamosabbak a fázásra. Most ez persze nem olyan nagy dolog, de érdekes dolgok, hogy nem teljesen semleges dolgok ezek. És amint mondtam, a 4 alapelvet, ha vesszük, akkor a teljesség, az önátadás teljessége az nem adott a mesterséges megtermékenyítésnél, plusz a többi probléma, morális probléma, amit hoz, ami azon a szinten van, hogy mint az abortusz, mert már létező emberi életeket kell kioltani, vagy olyat tenni, ami miatt majdnem biztos, hogy meghalnak. Tehát nagyon-nagyon problémás, és ezt a kellő érzékenységgel próbálom mondani, mert természetesen, hogy együtt érzünk azokkal a házaspárokkal, akik vágynak a gyermekre, viszont azt is el kell mondani az ilyen házaspároknak, hogy a gyermek nem jog. Tehát nincs jogunk a gyermekhez, hanem egy ajándék Istentől, sőt, a gyermeket Isten csak ránk bízza egy időre, és előbb-utóbb úgyis el kell engednünk. És attól, hogy egy jó vágy van bennünk a gyerek után, ez még nem jelenti azt, hogy minden lehetőséget ki kell használni. Attól, hogy a tudomány lehetőséget nyújt bizonyos dolgokra, nem jelenti azt, hogy mindegyik jó és morális szempontból elfogadható. Ezért nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogyha valakik erre adnák a fejüket. A katolikus egyház tanítása szerint nem járható út. És ezért, ha abszolút nincs, tehát az imádság még mindig marad, van személyes tapasztalatom is, hogy olyan házaspárok, akik azt hitték, hogy teljesen terméketlenek az ima hatására, most már a 4. gyermekük született az idén. Van ilyen is, persze garantálni senkinek nem tudom, és nem

alkalmát. És ez is kérdés, tehát ez is egy szexuális cselekedet, még akkor is, hogyha orvosi céllal végezzük, és második János Pál pápa nagyon egyértelműen azt mondta, hogy hát ezt sem tehetjük, mert hogy a maga a sperma az egy szent dolog Isten szemében, és ezért nem tehetjük, hogy csak úgy, tehát az önkielégítés semmilyen formájában nem járható. Most persze itt az említett cselekedetek között vannak különbségek. Egy dolog az önkielégítés, más dolog a házasságtörés, és megint más dolog az abortusz, vagy az emberi élet kioltása, nem ugyanolyan értékelés alá vethetők. Mégis a kérdés az, hogy mennyire fontos nekünk az, ami Istennek fontos. És ez tud-e irányítani minket? Ez egy elég fontos kérdés. A mai világ inkább azt magyarázza be nekünk, hogy tedd azt, amire kedved van, vagy ami neked fontos, és a te véleményed számít, de ez nem a teljes igazság. Ez csak részigazság. Úgyhogy vigyáznunk kell. Amúgy pedig a Szentírás, tehát még a katolikus egyház tanítása előtt, sőt a teljes kereszténységre vonatkozó dolog, hogy a Szentírás maga minden olyan szexuális cselekedetet, ami a házasságon kívül történik, paráznaságnak nevez. Tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Most persze, most kedves hallgatókra ráborítottam egy jó rakás információt, és általában arról szól, hogy mit nem szabad. Tudom, hogy ez nagyon nagy teher tud lenni, és tudom, hogy sokan nem szívesen hallják ezt. Mégis azt kell elmondjam, hogy én nem beszélhetek másról, mint arról, amit a katolikus egyház tanít. Ez az egyik. Nem beszélhetek másról, mint amit a Szentírás tanít, és amit Isten akar. Természetesen már sokszor volt lehetőségem vitázni is ezekben a témákban. Nem szívesen vitázok, de szívesen beszélgetek el. Mégis a vitákban mindig az a kérdés, hogy milyen érvekkel jövünk. És a testteológiájának nagyon jó érvei vannak. Második János Pál pápánk éppen azzal foglalkozott, ő filozófus volt, és nagyon-nagyon komolyan alátámasztotta érvekkel mindezt a tanítást, amiről beszéltem a mai napon. Én újból azt kérem, és azt kívánom a hallgatók számára, hogy ne keményítsék meg szívüket, legyenek nyitottak, ha még kérdések vannak, keressenek meg, akár engem, akár más hozzáértő személyeket, keressék az igazságot, mert végső soron az számít, hogy hosszú távon mit tesz jót a házasságunknak, és mi kedves Isten előtt, mert az ő dicsőségére élünk. Nem a saját kívánságaink szerint, bár Isten komolyan veszi a kívánságainkat, de nem a kívánságaink a legmagasabb mérce. Sok erőt kívánok, és kegyelmet ehhez.

testteó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot, meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik duskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül Te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat, mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
1: Rövid olvasmány. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
2: Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán,
0: hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Fénysugár a lelkednek, Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Máré falváról, illetve Szilágy Somlyóról közvetítjük. Köszönöm mindkét plébános atyának, munkatársaiknak, a híveknek, különösen azoknak, akik a technikát kezelik, a szolgálatot, mindenkinek Isten fizesse, hallgatók nevében is nagyon szépen köszönjük. A hét eddigi részében is a megszokott időpontokban voltak a Szentmiség, ezután is úgy lesznek. A mai napon este 6 órától Szilágy Somlyóról lesz a Szentmise, holnap reggel 8 órától szintén Szilágy Somlyóról, majd este 6 órától Máré falváról. Szombaton reggel 7 órától Máré falváról lesz a Szentmise, majd este 6 órától Kovásznáról a Mária áhítat keretében. Vasárnap pedig 3 Szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban, 10 órától Szilágy Somlyóról, előtte 9:25-től a rózsafűzért is imádkozzák, ott a Szilágy Somlyói templomban. Máré falván a Szentmise 11 órától kezdődik, és este 6 órától a Csíksomlyói kegytemplomból is közvetítjük a Szentmisét. Jövő hét folyamán megszokottnál több Szentmisénk lesz a hétköznapokon, főleg a hét első 4 napján. Tehát jövő héten a két templom, ahonnan közvetítünk főleg, az egyik Krasznabéltek, a másik pedig Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia templom. Az egyikből, Krasznabéltekről reggel 8 órától lesznek a Szentmisék hétfőtől péntekig, a másik helyszínről pedig mindig este 6 órától lesznek a Szentmisék, de vegyük akkor egy kicsit részletesebben. Hétfőn 10 órától lesz egy plusz Szentmisénk, hát plusz abból a szempontból, hogy a két plébánia templomhoz képest, Komáromból, ez a négy magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében mindegyik rádiónak van egy szentmiséje havonta, amit a másik három is átvesz és közvetít. Kedden délelőtt 11 órától Csesztahovából közvetítünk szentmisét. Egy zarándok vonatról van szó, akik innen mennek Erdélyből, meg talán Magyarországról is, nem tudom. Tehát egy magyar zarándok csoport lesz Csesztahovában, tehát kedden 11 órától. Tehát Lengyelországból közvetítjük a Szentmisét. Utána szerdán délben 1 órától ugyancsak Csesztahovából közvetítjük a Szentmisét. Majd este 6 órától lesz a Keresztelő Szent János plébánia templom búcsús szentmiséje Marosvásárhelyről. A meghívott vendégszónok Kálmán Peregrin Ferences atya, mégpedig valahonnan Magyarországról. Csütörtökön, jövő héten csütörtökön, délben 12 órától Krakóból lesz a szentmise, ugyanaz a magyar zarándok csoportnak a szentmiséje, és akkor ezzel itt véget érnek az extra szentmiség. Tehát igen, csütörtök este 6-tól ismét Marosvásárhely, péntek reggel 8 Krasznabéltek, péntek este 6 Marosvásárhely. Szombaton délelőtt 11 órától búcsús szentmisét közvetítünk Krasznabéltekről. Ez a templom Szent László király tiszteletére van szentelve, tehát Szent László búcsú lesz. I. és Csaba, a Szatmári Egyházmegye általános helynöke lesz a búcsús szónok. Ugyanaznap este 6 órától megint csak Marosvásárhelyről lesz a szentmise. Jövő héten vasárnap 10 órától Krasznabéltekről közvetítjük a szentmisét, előtte fél 10-től a rózsafűzért is imádkozzák majd ott a templomban, majd közvetlenül utána 11 órától Kisbácsból közvetítjük a búcsús szentmisét Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Böszörményi Géza piarista atya lesz a búcsús szónok, és még azon a vasárnap estén 6 órától Marosvásárhelyről is lesz egy szentmise közvetítve. Június 29-től július 5-éig tartó héten
Kisbács lesz az egyik helyszín és Aknasugatag a másik. Tehát itt Kisbácson ugye már az a jövő vasárnap meg lesz a búcsú, de az utána következő hét is onnan lesz. És Aknasugatag a másik helyszínünk, onnan még soha nem volt Mária Rádiós közvetítés, tudtommal, és nagyon örülök, hogy ez alkalommal összejött. Ott egy primíciánk lesz, de ne szaladjak előre. Az eseményekkel június 29-én Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 11 órától Gyulafehérvárról a papszentelési szentmisét közvetítjük. Két diakónust szentel pappá az érsekatya. Erre mindjárt visszatérek, mert a primíciájukat is fogjuk majd közvetíteni. Szombaton, azon a héten szombaton, július 4-én pedig Szatmárnémetiből, a Székesegyházból is közvetítjük a papszentelési szentmisét délelőtt 11 órai kezdettel. És akkor az első primíciás szentmisénk a három közül Szatmáron egy papot szentelnek, neki lesz Aknasugatagon a primíciája július 5-én vasárnap délután 6 órai kezdettel. Akkor július 6-ától 12-ig tartó héten az egyik helyszínünk Lövéte lesz, a másik pedig Érkörtvélyes. Lövétén lesz egy újabb primícia, de még előtte, tehát 11-én szombaton délben 12 órától Csobotfalván lesz primíciánk, vasárnap július 12-én pedig délben 1 órai kezdettel, tehát Lövétéről a másik primícia. Ez utóbbi testvérünk Lázár Hunor, aki számunkra azért fontos, mert ő volt a felelőse a gyulafehérvári stúdiónknak, tehát aktív Mária Rádiós testvérről beszélünk. Igen, és akkor július 13-ától kezdődő hét, hát akkor már beáll gyakorlatilag a szabadságolások ideje a paptestvéreknél is. És hát igen, ilyenkor egy kicsit nehezebb megszervezni a dolgokat, mert a legtöbb pap szabadságon van, aki nincs, az meg helyettesíti a szomszédot, aki szabadságon van, de alakulgatnak a dolgok, tehát Tibor atyát fogtuk be, ugye július 13-ától akkor, tehát a reggeli szentmisék innen lesznek Nagyváradról, Tibor atya tartja majd őket, és délután pedig a Nagyváradi Egyházmegye minisztráns táborának a szentmiséi lesznek délutánonként. Ez érdekes dolog. Onnan még nem volt soha közvetítés a Mária Rádióban, az egy szlovák nyelvű közösségnek a temploma, de a közösséghez magához azt hiszem nem sok köze lesz a minisztráns tábornak, de bővebben majd lehet, hogy ott értesülünk a dolgokról. Következő héten, július 20-ától 26-ig terjedő héten Sárközújlak lesz az egyik helyszín, a másik pedig Kadicsfalva és Betlenfalva, ez két templom, egy plébánia, az egyiknek lesz 26-án Kadicsfalvának a búcsús szentmiséje. Július 27-től augusztus 2-ig tartó hét közvetítése szervezés alatt, annak a hétnek a végén, tehát augusztus 1-től már kezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, és természetesen akkor beindulnak a közvetítések, nem csak a szentmiséket, hanem sok minden mást is, ahogy előző években is szoktuk közvetíteni, katekéziseket, tanúságtételeket, imádságokat, szentségimádások, rózsafőzérek, igen, a szentmisék este 8 órától lesznek itteni a mi időnk szerint, tehát augusztus 1-től egészen 6-áig, ha jól tudom, igen. Tehát az még átterjed a másik hétre is, igen, ez egy kicsit ott bonyolítja a dolgokat, vagy talán egyszerűsíti, kiderül. És augusztus 10-től 16-áig terjedő héten Nagy Boldogasszony hetében lesz egy olyan helyszínünk, ahonnan még nem volt közvetítés, ez a helyszín pedig Felsőbánya, ez Nagybánya mellett van, egy hatalmas székesegyház méretű templomról van szó, aminek a felújítását nemrég fejezték be, nemrég lett újra szentelve a templom, és nagyon örülök, hogy ennek a közösségnek ugye a búcsúja hetében tudjuk őket meglátogatni és lélekben bekapcsolódni az ő szentmiséjükbe és a
búcsújukba is. És hát körülbelül itt tartok most a szentmise közvetítések megszervezésével kapcsolatban. Az elmúlt vasárnap tenkén jártam itt Bihar megyében, Jézus szíve tiszteletére szentelt templomról van szó, az a megtiszteltetésért, hogy meghívtak, hogy én beszéljek a búcsún, a szentmise homiliáját tartottam, és hát ha már ott voltam, akkor természetesen említést tettem a Mária Rádióról, vittem néhány naptárt is, ami még meg volt maradva, néhány naptárunk, ugye tudom, hogy már június van, de azokkal is próbáltam egy kicsit reklámozni, ott a rádiót mutattam, az applikációt a kedves híveknek. Vannak, természetesen van néhány hallgatónk, ott nem olyan sok, de van. Még olyan is volt, aki azt mondta, hogy ő az autójában a rádión tudja fogni a Mária Rádiót. Voltak férfiak is, akik mondták, hogy persze, amikor autóban vannak, akkor hallgatják. Más valaki még mondta, hogy otthon is van egy nagyon jó rádiója, amivel veszi a Mária Rádiót. Én azt gondoltam, hogy ott tenként nem igazán lehet már fogni a Mária Rádiót, ezek szerint mégis valami nagyon jó készülékkel ez lehetséges. Igen, és többen voltak más helyekről is, ugye zarándokok voltak Váradról, Tenkegörbedről, Szalontáról, talán más helyekről is. Velük is beszélgettem, köztük is voltak természetesen Mária Rádió hallgatók, úgyhogy örülök, hogy ott is össze tudtam kötni a kellemest a hasznossal, ott nem igen lehetséges a közvetítés. Hát még beszélgetünk róla, hogy hát ha valami csoda folytán összejön, de egy kicsi szorvány közösségről van szó, úgyhogy nem egyszerű a dolog, de örülök, hogy eljutottam oda, és a rádióval kapcsolatban is volt egy kis akció, mondjam így. Ezen a vasárnapon, ami most következik, Szilágysomlyóra megyek, és a mobil stúdiót fogom leszerelni a közvetítés végén, de természetesen ezt összekötöm azzal is, hogy beszélek a Mária Rádióról, illetve a rádió hallgatókkal, hiszen Somlyón vannak hallgatóink, ugye, és viszek természetesen mindenféle Mária Rádiós tárgyat is magammal, úgyhogy akit érdekelnek, akkor lesznek mindenféle tárgyak, különös tekintettel ajánlom a 20 éves születésnapunk tiszteletére megjelent újabb tárgyakat, tehát itt a 20 év együtt felirattal vannak gyertyáink a két méretben, csészék, hűtőmágnesek és kulcstartok, és a többi szokásos Mária Rádiós tárgy is. Most nyáron különösen úgy láttam, hogy a kulacsok nagyon népszerűek, hát persze ilyenkor az ember a melegbe akárhova megy, akkor jó, ha visz magával egy kis folyadékot, nagyon jó, könnyű, pehelykönnyű, ha az ember elejti, semmi baja nem lesz, nem törékeny, és nagyon jól zár a kupak, ilyen csavarozható, nem ömlik ki belőle a folyadék, nem termosz, csak egyszerűen kulacs, de jó, hasznos ilyen alkalmak, akár kirándulni, vagy bárhova megy az ember, úgyhogy Szilágysomlyón vasárnap ez is hozzáférhető lesz. Természetesen minden stúdiónkban vannak kulacsok, és a többi Mária Rádiós tárgy is kapható minden stúdiónkban. Nagyon köszönöm azoknak, akik imádkoznak értünk a háttérben, akár csak így bejelentés nélkül, ezt nem csak szervezett módon, de tudom, hogy van egy csoport, akik imádkoznak értünk a háttérben szervezett módon, és jelzik is, hogy számíthatunk rájuk, nekik nagyon szépen köszönöm, és más csoportok jelentkezését is várjuk, hogyha van olyan csoport, aki egy hétig, vagy akár hosszabb ideig tudna imádkozni értünk a háttérben, azt nagy örömmel fogadnánk. A nyáron se feledkezzünk el, se a Mária Rádióról, se az imádságról, és a Mária Rádióért való imádságról sem. Igen, tehát körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Valószínű, hogy a következő időszakban már lesznek szabadságolások itt nálunk is. A jövő hét második felében már én is ki fogok venni egy néhány szabadnapot, tehát a jövő hét végén
nem akciózok sehol Mária Rádiós ügyben, hanem egy kicsit szabadságra megyek, de visszatérek, és azt tervezem, hogy az aknasugatagi primíciára elmegyek, azért is, hogy leszereljem a végén a mobil stúdiót, de azért is, mert aknasugatagról nem volt még soha közvetítés, és hát ha ott találok hallgatókat, vagy tudok valamit akciózni. A másik helyszínnek is nagyon örülök, Felsőbányának, ahonnan szintén nem volt még közvetítés, két Máramaros megyei közösség, és örülök, hogy velük is kapcsolatba kerülhetünk. A Mária Rádió közössége, nagy családja, Felsőbányára egy ideje már beszélgetek a plébános atyával, már a felújítás közben mondta, hogy majd, tehát ebben az évben már tavalytól beszélgetünk, de azóta postán küldök neki 10 Mária Rádiós újságot, mondta, hogy vannak hallgatók ott, de bízom benne, hogy a közvetítés kapcsán majd fogok is találkozni az ottani hallgatókkal, és a többieknek is fogom tudni ajánlani a Mária Rádió hallgatását. Tehát nyárban vigyük magunkkal a Mária Rádiót, a legegyszerűbb, ugye az okostelefonon az ember akár a tengerre, vagy bárhova, éppen csak térerő legyen, ha van internet, akkor akár egy szentmisébe be tudunk kapcsolódni, vagy imádságba, vagy hallgatni tudjuk a műsorokat, bárhol is legyünk az országban, vagy külföldön, úgyhogy ajánlom szeretettel, hogy hallgassuk a Mária Rádiót ebben a nyári időszakban is. És akkor visszatérve most a szentmise közvetítésekre a hét további részében, tehát ma este 6-tól, holnap reggel 8-tól és este 6-tól, szombaton reggel 7-től lesz a szentmise, és este 6-tól, vasárnap pedig 3 szentmisénk lesz, 10 órától Szilágysomlyóról, azon ott leszek én is, 11 órától Máréfalván, 12 órai kezdettel majd egy ökumenikus istentiszteletet is közvetítünk Gyergyó Szent Miklósról, ami a feltöltő fesztivál keretében lesz, majd este 6 órától Csíksomlyóról, a két templomból is közvetítjük a szentmisét, jövő héten pedig reggel 8-tól és este 6-tól lesznek a megszokott szentmisénk, ezen felül még lesz hétfőn 10 órától Komáromból egy szentmise, kedden 11 órától Csesztahovából, szerdán délben 1 órai kezdettel szintén Csesztahovából, csütörtökön 12-től pedig Krakkóból. Ez utóbbi 3 szentmise egy magyar nyelvű zarándok csoport szentmiséi lesznek. Úgy tudom, hogy a gyulafehérvári érsekatya is jelen lesz, és valamelyik szentmisét ő fogja, majd ő lesz a fő celebránsa, és akkor lesznek búcsuk is a jövő hét folyamán, a jövő hét végén, vagy a jövő héten 3 búcsos szentmisénk lesz szerdán este 6 órától. Marosvásárhelyről Keresztelő Szent János születése búcsú Kálmán Peregrin Ferences atya lesz a szónok Magyarországról. Szombaton 11 órától Szent László tiszteletére lesz a búcsú Krasznabérteken. I.S. Csaba Szatmári általános helynök lesz a búcsos szónok, majd Kisbácson is lesz a búcsos szentmise jövő vasárnap. 11 órai kezdettel Böszörményi Géza piarista atya lesz a búcsos szónok. Igen, jövő vasárnap 3 szentmisénk lesz 10-től, 11-től és este 6-tól. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

keressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos eres kezeket, az elszürkült sápat szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Majd ha az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd öregek. S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intlek titeket, szeressétek az öregeket.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, hallgassák meg Sík Sándor Ments meg Uram című versét Sinkovics Imre előadásában.
2: A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg Uram a szürkeségtől. Édes az ifjak méntás koszorúja, fehér öregek aranyos borúja, virága van tavasznak, télnek, ne engedj, Uram, koravénnek. Csak attól ments meg, keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra. Tartsd rajtam szent nyugtalan ujjad, ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak. Ne hagyj, Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba vannál, s nem vágyni többre kis máj magamnál. Ha jönni talál olyan óra, hogy megzökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni, ha elapadna könnyem a más bűnén, a minden mozgást érezni, ha szűnném, az a nap, Uram, hadd legyen a végső. Szabadíts meg a szürkeségtől.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ferenc Emese és Tibor atya beszélgetései az élet megannyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kolozsvár, illetve a Nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét és Tibor atyát hallják. Mai témánk, illetve sorozatunk kezdete az identitást és önmegvalósítást taglalja, illetve erről fogunk beszélgetni. Reméljük, hogy ezt is ugyanúgy fogják szeretni élvezni, mint a többi sorozatunkat. Kedves Tibor atya, hogyan határozza meg a hit az ember identitását ebben a mai világban?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, kedves Emese és minden már rádió hallgatót. Hogyan határozza meg a hit az ember identitását a mai világban? Hát az egyik legmélyebb forrása lehet a hit a mai világban az embernek, amelyet ugye tudjuk, hogy bizonytalanságok, változások, értékrendek sokfélesége jellemez ma. A hit ugye az ember legfontosabb kérdésére ad választ, hogy ki vagyok, honnan jövök, mi az életem célja, hová tartok. Tehát a hit az tulajdonképpen alapot ad az önazonosságomnak, mert a hitem, az identitásom, a keresztény ember számára az identitás az abból fakad, hogy én Isten gyermeke vagyok. És ez egy biztos alap. És ez megmarad mindenkor. Amikor valaki tudja, hogy Isten szereti és elfogadja, kevésbé válik kiszolgáltatottá mások véleményének. Tehát tulajdonképpen a hit egy nagy alap az én lényemnek, a belső világomnak, az önazonosságomnak. Ugyanakkor értéket ad, életmodellt kínál, lehetőséget. Tehát a hit segít eligazodni, mert a hit az egy iránytű. Meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az igazán fontos és mi a másodlagos. Tehát tulajdonképpen a hitből fakadó értékek azok, amelyek átalakítják az embernek a döntéseit és a kapcsolatait. Ugyanakkor közösséget teremt, reményt ad a bizonytalanságban, hogy sokan tapasztalják ma a szorongást a jövő miatt. Tehát a hit nem szünteti meg a nehézségeket, de távlatot ad. A hívő ember tudja, hogy élete Isten kezében van, és a szenvedésnek sem az utolsó szó jut, és ez a remény az identitás fontos része. Egy idős ember egyszer megmutatta unokájának a személyi igazolványát, és megkérdezte, mit mond ez rólam? A nevedet, a születési dátumodat, a lakhelyedet, válaszolta a fiú. Az öreg elmosolyodott, igen, de a legfontosabbat nem mondja el, hogy ki vagyok valójában. A hit arra emlékeztet, hogy az ember több, mint az adatai, szerepei vagy teljesítménye. Isten szemében egyedi és szeretett személy. Tehát a mai világban sok identitás forrás kínálkozik, a keresztény hit azonban mindegyiknél mélyebbre vezet. Azt tanítja, hogy legigazibb identitásunk Isten szeretetében gyökerezik.
0: Lehet-e valódi önismeret Isten nélkül?
1: A filozófusok, teológusok, akár pszichológusok is különböző válaszokat adtak rá. A keresztény hit szerint az ember bizonyos fokú önismeretre képes Isten nélkül is. De a teljes és mély önismeret végső soron Istenben válik lehetővé. A lelkiismeret, a tapasztalat, az önvizsgálat segítségével sokan megtudhatunk sokat önmagunkról. Felismerhetjük erősségeinket, gyengeségeinket, vágyainkat, félelmeiket. Sok nem hívő ember is komoly önismeretre jut és felelősségteljes elkölcsös életet él. Azonban a kérdés az, hogy ez elegendő-e a teljes önismerethez. A keresztény gondolkodás szerint az ember nem önmagától létezik. Ahogyan egy műalkotást a művész szándéka segít igazán megérteni, úgy az ember is a teremtő fényében értheti meg önmagát. De ezért mondja Szent Ágoston, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned, Istenünk. Tehát az ember sok mindent megtudhat önmagáról, de legmélyebb kérdésekre a hit szerint Isten ad választ, hogy miért létezem, mi az életem célja, mi a végső hivatásom. Második vatikáni zsinat tanítása szerint is Krisztus nem csak Istent nyilatkoztatja ki az embernek, hanem az embert is önmaga számára. Tehát amikor Jézusra tekintünk, meglátjuk, hogy milyen az igazi ember, mire vagyunk meghívva, milyen értéke van minden emberi életnek, és mennyire szeret bennünket az Isten. Így az önismeret tehát nem egy önmagunk elemzése, hanem tulajdonképpen találkozás Krisztussal. Az egyik történet szerint egy fiatal sas véletlenül tyúkok közé került, és úgy nőtt fel, mint egy tyúk. Kapirgált a földön, rövid ugrásokkal próbált repülni, és azt hitte, hogy ennyi az élete. Egyszer meglátott magasan szárnyalni egy sast. Milyen csodálatos madár, mondta. Az sas, válaszolták a tyúkok. Ne is álmodj róla, te soha nem lehetsz olyan. A sas egész életét tyúkként élte le, mert nem tudta kicsoda valójában. És sokszor mi is így vagyunk. Saját magunkról alkotott képünk szűk és töredékes. Isten azonban többet lát bennünk, mint amit mi látunk önmagunkból. Lehet önismeret Isten nélkül, de a keresztény hit szerint a teljes önismeret nem. Az ember ugyanis nem csupán biológiai vagy pszichológiai lény, hanem Isten képmása. Önmagunk legmélyebb igazságát akkor fedezzük fel, amikor teremtőnk tekintetében látjuk magunkat. És az önismeret végül nem csupán önmagunknak a keresése, hanem Isten keresése. És amikor megtaláljuk Istent, önmagunkat is mélyebben megtaláljuk.
0: Az identitásunk inkább adottság, vagy folyamatosan formálódó hivatás?
1: Senki sem maga választotta meg, hogy megszülessen, nem mi döntöttünk a családunkról, tehetségünkről, személyiségünk számos alapvetéséről, alaponásáról, pontosabban fogalmazva. Tehát a hit szerint ennél is mélyebb igazság, hogy Isten akarata volt az, hogy én éljek, és Isten akarta és szerette az életünket. Tehát a Szentírás tanúsága szerint is minden ember Isten képmására van teremtve, és ez egy olyan méltóság, amelyet senki nem érdemel ki, és senki nem vehet el. Ezért a keresztény ember belső identitása nem az, hogy mit tesz, hanem az, hogy kinek a gyermeke. És az identitás, ugye, mint hivatás, tudjuk, hogy senki sem érkezik készen a világba. Az ember egész életében formálódik. A keresésben kapott meghívás, a hit, a szeretet, a szentség útja mind olyan feladat, amelyet napról napra kell megvalósítani. Isten nem csak megteremt bennünket, hanem meg is hív valamire. Az identitás tehát nem csupán egy állapot, hanem egy út. Szent II. János Pál pápa gyakran hangsúlyozta, hogy az ember nem értheti meg önmagát önajándékozás nélkül. Azzá válunk, akivé lennünk kell, amikor válaszolunk Isten hívására. Jézus találkozott Simonnal, és új nevet adott neki, Péter, vagyis Szikla. Péter ugye azonban kezdetben távol állt ettől, gyakran bizonytalan volt, sőt, háromszor meg is tagadta a mestert, mégis Jézus nem csak azt látta benne, aki volt, hanem azt is, akivé válhatott. Tehát Péter identitása egyszerre volt adottság, és egyszerre volt hivatás. Tehát az, hogy Jézus kiválasztott bennünket, ez adottság, és ahhoz, hogy felnőjünk ehhez a küldetéshez, ez egy hivatás. Az egyik történet szerint egy kőfaragó hatalmas márványtömböt faragott, arra járó emberek megkérdezték, mit csinálsz ebből a kőből, angyalt? Tehát hol van az angyal? Benne van a kőben. Én csak eltávolítom azt, ami eltakarja. Tehát Isten is így tekint ránk. Már most látja bennünk azt az embert, akivé válhatunk. Az élet pedig annak a folyamata, hogy egyre inkább előtűnjön bennünk az ő képmása. tehát az egyik legfontosabb kijelentés az emberről, amit a Teremtés könyvében is olvashatunk. Hogy válaszoljak a negyedik kérdésre, mit jelent Isten képmására teremtett ember? Hogy Isten képmására teremtette, maga képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. És ez az egyik legfontosabb kijelentés. Nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre, hanem azt, hogy létezésünk legmélyén hordozzuk teremtőknek a lenyomatát. A teremtés történetben minden teremtmény Isten szavára jön létre, de az ember különleges helyet foglal el. Isten képmásának lenni azt jelenti, hogy minden embernek vele született és elidegeníthetetlen méltósága van. És ez a méltóság nem függ a kortól, az egészségi állapottól, a társadalmi helyzettől, a sikerektől vagy kudarcoktól. A leggyengébb ember is Isten képmása. Az egyház hagyománya szerint Isten képmása különösen az ember értelmében és szabad akaratában mutatkozik meg. Képesek vagyunk gondolkodni, igazságot keresni, szeretni, erkölcsi döntéseket hozni. Az állatok követik ösztöneiket. Az ember azonban képes szabadon választani a jó és rossz között. Isten nem magányos létező, hanem szeretett közösség. Ezért az ember is kapcsolatokra teremtetett. Tehát a képmás egyik legszebb jele, hogy tudunk szeretni. Szülőként, házastársként, barátként, testvérként, stb. Tehát amikor önzetlenül szeretünk, valamit megmutatunk Isten arcának a világból, a világnak. A bűn, ugye az, ahogy megjelent, az elhomályosította egy picit Isten képét, de nem törölte el. Ugye az Új Szövetség szerint Jézus Krisztus az Atya tökéletes képmása. Ő mutatja meg, milyen az ember Isten eredeti terve szerint. Szent II. János Pál gyakran idézte a II. Vatikáni zsinat tanítását, hogy Krisztus nyilatkoztatja ki teljesen az embert önmaga számára. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább kibontakozik bennünk Istennek a képmása. Ha minden ember Isten képmása, akkor tisztelnünk kell minden ember életét, nem alázhatjuk meg embertársainkat, a szegényben, a betegben, a szenvedőben is Krisztus arcát kell keresnünk, önmagunkat sem szabad értéktelennek tartanunk. Tehát Isten képmására teremtettnek lenni azt jelenti, hogy életünk nem véletlen. Amikor felismerjük magunkban és másokban Isten képmását, akkor kezdjük igazán megérteni, kik vagyunk, és miért vagyunk ezen a világon.
0: Hol van a határ az önmegvalósítás és az önközpontuság között?
1: Korunk egyik leggyakrabban használt szava ma az önmegvalósítás. Sokan úgy gondolják, hogy az élet célja önmagunk kibontakoztatása, álmaink megvalósítása, képességeink fejlesztése. A keresztény hit nem utasítja el ezt a törekvést, de fontos kérdést tesz fel, kiért valósítom meg önmagamat? A határ az önmegvalósítás és az önközpontoság között ott húzódik, ahol az én válik az élet végső középpontjává. Tudjuk, hogy Isten mindenkinek adott talentumokat, képességeket és egyedi hivatást is. Ezeket nem elásni kell, hanem kibontakoztatni. Egészséges önmegvalósítás, amikor fejlődöm a képességeimben. Felelősséget vállalok az életemért, keresem hivatásomat, a kapott ajándékokat mások javára is használom. Jézus sem arra hív, hogy elnyomjuk személyiségünket, hanem hogy bontakoztassuk ki azt Isten terve szerint. És az önközpontuság akkor kezdődik, amikor ugye minden körülöttem forog. Ilyenkor az ember a saját érdekeit teszi mindennek fölé, másokat eszközként használ, állandó elismerést keres, csak azt kérdezi nekem, mi jó ebből. És a világ ma azt sugallja állandóan, hogy valósítsd meg önmagadat bármi áron. A kereszténység viszont hozzáteszi, hogy úgy valósítsd meg önmagad, hogy közben szeress. Jézus egyik legkülönösebb mondata, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. aki pedig elveszíti értem, megtalálja azt. Ez nem az önmegsemmisítésre a hívás, inkább arra tanít, hogy az ember önmagát éppen a szeretetben nem elveszítjük önmagunkat, hanem megtaláljuk. Ugye egy hegedű művész egy történet alapján egész életében arra vágyott, hogy a világ legjobbja legyen. Éveken át gyakorolt versenyeket nyert, ünnepelték. Mégis egyre üresebbnek érezte magát. És egyszer egy idős tanár megkérdezte tőle, miért játszol? Hát, hogy engem csodáljanak, és a tanár így válaszolt, próbálj meg úgy játszani, hogy az emberek ne téged, hanem a zenét hallják meg. Attól kezdve ugyanazt a tehetséget használta, de más szívvel. És akkor találta meg az igazi örömöt. A különbség nem a tehetségben volt, hanem a középpontban. Feltehetünk egy néhány önvizsgálati kérdést is, hogy amikor célokat tűzök ki magam elé, akkor érdemes megkérdeznem, hogy csak magamért akarom ezt elérni? Segít-e ez jobban szeretni Istent és embertársaimat? Gazdagabbá teszi-e mások életét is? Ha nem kapnék érte elismerést, akkor is megtenném? A válaszok sokszor megmutatják, hogy melyik oldalon állok. Ugye az önközpontú ember azt kérdezi, hogyan szolgálhat minden engem? A Krisztust követő ember pedig, hogyan használhatom mindazt, amit kaptam Isten és embertársaim szolgálatára? Paradox módon éppen ekkor talál rá a legmélyebb önmegvalósításra, amikor élete nem önmaga körül forog, hanem a szeretet körül.
0: Mit tegyünk, ha személyes vágyaink és hitünk tanítása ütközik?
1: Sokszor az első kísértés az, hogy vagy a vágyainkat tagadjuk le, vagy a hit tanítását próbáljuk félretenni. Isten azonban az igazság Isten, ezt tudjuk, és ő nem fél az őszinteségünktől. És az imádságban bátran mondhatjuk, hogy Uram, én ezt szeretném, én erre vágyom, nem tudom, hogy ez összhangban van-e a te akaratoddal. Ha jól megnézzük a zsoltárokat, tele vannak ilyen őszinte imákkal. Tehát elsősorban vizsgáljuk meg a vágyainknak az eredetét, mert nem minden vágy egyforma. Vannak Istentől kapott vágyak, vannak természetes emberi vágyak, vannak érzelmekből fakadó vágyak, vannak önző, romboló indítatások. Tehát a kérdés nem az, hogy van-e vágyunk, hanem hogy hová vezet. Segíthet feltenni magunknak, hogy közelebb viszi ez Istenhez, növeli-e bennem a szeretetet, szabaddá tesz vagy rabulejt, hosszú távon épít vagy rombol. Tehát a hit nem mindig a könnyebb utat jelenti, mert Jézus maga is azt mondja, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és úgy kövessen. Tehát az önmegtagadás az nem egy önutálat. Inkább annak a felismerése, hogy nem minden vágy vezet az igazi boldogsághoz. Ugye a gyermek is szeretne csak édességet enni, de a szerető szülő tudja, hogy nem minden kívánság szolgálja a javát. Isten parancsai sem korlátozni akarnak bennünket, hanem elvezetni a valódi élethez. Talán a legszebb példa maga Jézus a szenvedés előestén így imádkozik, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Jézusnak volt emberi vágya. Elkerülni a szenvedést. Nem tagadta ezt le, kimondta. De végül bizalommal ráhagyatkozott Isten akaratára, és ez a keresztény engedelmeségnek a mintája. Néha olyan vágyakhoz ragaszkodunk, amelyekről azt hisszük, nélkülük nem lehetünk boldogok. Később azonban felismerjük, hogy Isten valami nagyobbat készített számunkra. Egy hegymászó egy kötélen kapaszkodott egy meredek sziklafalon, és egy ponton úgy érezte, hogy egy nagy hátizsák akadályozza a mozgását, és ragaszkodott hozzá, mert értékes dolgokat hordott benne, és a vezető azt mondta, ha nem engeded el, nem tudsz feljebb jutni. Amikor komoly belső konfliktussal küzdünk, nem kell egyedül maradnunk, segíthet a rendszeres imádság, a szentírás olvasás, a gyóntató vagy lelkivezető, egy érett keresztény közösség, tehát Isten gyakran más embereken keresztül világosít meg bennünket. Amikor a személyes vágyaink és a hit tanítása ütközik, nem az a kérdés, hogy vágyaink vannak-e, hanem az, hogy kiben bízunk jobban. Isten szolgálni annyi, mint uralkodni, mondja Szent Ágoston. Vagyis amikor Isten akaratát választjuk, nem elveszítjük szabadságunkat, hanem megtaláljuk annak a legteljesebb formáját.
0: Végezetül mi a szerep a szenvedésnek az identitás formálódásában?
1: A szenvedés az egyik legtitokzatosabb valóság. Minden ember találkozik vele annélkül, hogy keresné. És hitünk azt tanítja, hogy a szenvedés, illetve a hitünk nem azt tanítja, hogy a szenvedés jó, hanem azt tanítja, hogy a szenvedésből is képes az ember jót kihozni az identitásunk formálására. Sokszor felmerül a kérdés, ki vagyok akkor, ha elveszítem azt, amire eddig építettem az életemet. A szenvedés lehántja rólunk a felszínt, és szembesít bennünket a valódi önmagunkkal. A modern ember gyakran úgy érzi, hogy mindent kézben tarthat, egy váratlan betegség, kudarc, gyász azonban emlékeztet arra, hogy teremtmények vagyunk. És a szenvedés alázatra tanít, az alázat pedig nem önleértékelés, hanem az igazság elfogadása önmagamról. Sok ember éppen a nehézségek idején fedezi fel, hogy mennyire szüksége van másokra, mennyire szüksége van Istenre, milyen törékeny, ugyanakkor milyen értékes az élete. A szenvedés érleli a jellemet. Ott van Jób története, az Ószövetség legmélyebb, egyik legmélyebb könyve. Elveszítette vagyona, a gyermekeit, egészségét, és mégis kitart Istennek a keresésében. És a könyv végén nem minden kérdésére kap magyarázatot, de mélyebb kapcsolatba kerül Istennel, és azt mondja, én csak hírből hallottam rólad, most azonban saját szememmel láttalak. Tehát a szenvedés nem csak megváltoztatta az életét, hanem mélyítette Isten kapcsolatát és identitását. És nekünk, keresztényeknek a legnagyobb sajátosságunk, hogy Isten nem kívülről szemléli az emberi szenvedést. Jézus Krisztus maga is sírt, gyászolt, elutasítás szenvedett, test és lelki fájdalmat hordozott. Tehát a kereszt azt üzeni, hogy Isten a szenvedésben sincs távol tőlünk. A feltámadás pedig azt hirdeti, hogy a szenvedésnek nincs utolsó szava. Egy idős fazakas mester agyagedényt készített, tanítványa megkérdezte, miért teszed a készedényt a kemencébe, már most is szép. A mester így felelt, mert a tűz nélkül törékeny maradna. A kemence nem azért van, hogy elpusztítsa, hanem hogy megerősítse. És az emberi életben a szenvedés sokszor ilyen kemence. Nem Isten büntetése, hanem olyan tapasztalat, ami által mélyebbé, együttérzőbbé és érettebbé válhatunk. Tehát ha hittel hordozzuk, a szenvedés gyakran formál bennünket, és pedig úgy, hogy mélyíti az önismeretünket, növeli az együttérzésünket, megtisztítja a hamis önképünket, erősíti a reményt, és közelebb vezet Istenhez. Tehát amikor a szenvedés közepette is szeretni, bízni és remélni tudunk, identitásunk egyre inkább Jézus Krisztuséhoz válik hasonlóvá. És Szent II. János Pál pápa idézetével zárnám, a szenvedés jelen van a világban azért is, hogy felszabadítsa a szeretetet.
0: Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép estét és jó éjszakát kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Légy nagy lelkű az adományozásban, mint ahogy Isten is az.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem redte meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Reményt talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem.
1: Speranza del Vangelo.
0: Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzés merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrra való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyház megyével.
1: Aderire a Cristo, pietra angolare.
0: Krisztushoz a szeglet kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
1: La figura di Sant'Agostino
0: gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet sietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
1: Carissimi. Come Pietre vive.
0: Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezik a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelki pásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában, hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálval plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
1: Maria Santissima, Madre della Chiesa,
0: adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy Szent Cyril püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért, zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsa tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
2: In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
0: fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselnek.

0: és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
1: I cittadini sono sempre concittadini,
0: hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizstermesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználná munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a jogtudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
1: Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
0: Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szentatya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerda esti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: Száján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Asszony.

0: atyán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Ak Simeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: korájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: órájánál men.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: órájának men.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban. A bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet, templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem. Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Az Isten szeretet. Ezt mélységesen megtapasztaltam. Nagyon sokszor, egyszer azonban rendkívül mélyen. 1986-ban, amikor Németországban jártunk, és én rendkívül fáradt voltam. Annyira elfáradtam, hogy amikor a sógoromhoz értünk, kora hajnalban rosszul lettem, elkékült a szám és a körmöm, úgyhogy mentőért telefonáltak, és kórházba kerültem. Amikor lezajlottak a vizsgálatok, és csendben feküdtem az ágyamon, akkor még minden kórteremben volt feszület a falon. Jézus a feszületről nem látható és hallható módon megszólított engem, és megnyugtatott, hogy ne féljek. Azért szól most hozzám, hogy legyek nyugodt, hogy a szeretetét akarja kifejezni, és azt akarja, hogy én is még jobban szeressem őt.

gyermekek. Ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztust! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Takály Zoltán vagyok, az Isteni Érintése következő adását hallják. A mai témánk az Isten szíve szerint való férfiúról szeretnék önöknek beszélni. Egy olyan emberről, akiben az Úr beleszeretett a szívébe. Bár ez az ember nem volt tökéletes, egyszerű pásztorfiúból lett Izrael második királya, egy bűnbánó ember, aki a messiás előképe, és az ő élettörténetén keresztül meglátjuk Istennek a szívét Dávid fele. De ugyanakkor meglátjuk ezekben a történetekben Dávidnak a szívét Isten fele. Nagyon sok mindent elrejtett a mai nap az Úr ebbe a történetbe, úgyhogy menjünk és hadd bomoljon ez ki. Dávid király, Izrael második királya lesz, Isteni pásztor fiúból emeli palotába. De előtte volt Saul, Izrael első királya, és azt olvassuk, hogy engedetlen volt az Úrral. Áthágta többször is az Úr parancsát, nem engedelmeskedett teljesen Istennek. Amikor legyőzi az amálekitákat, Isten azt mondja neki, hogy ne hagyd senkit élve. Öld meg a királyt, az embereket, az állatokat. És ő nem öli meg a királyt és az állatokat, és a próféta szembesíti tettével. És azzal próbálja kimagyarázni, hogy azért hagyta meg a legszebb állatokat, hogy az Úrnak felajánlja. És erre mondja a próféta, kedvesebb az Úrnál az engedelmesség, mint az áldozat. És a második bűn, amikor a filiszteusokkal harcolnak és győznek, és mivel a próféta Sámuel késik, nem várja meg, és ő mutatja be az áldozatot. És Isten a prófétát hozzá küldi Sámuelt, aki megmondja neki, hogy az Úr elvette tőled a királyságot. Az országod nem lesz maradandó. És Sámuel, amikor elmondja ezeket Saulnak, ő is bánkódik. Majd az Úr meglátogatja, és azt mondja neki, meddig bánkód Saul miatt? Menj és kend föl azt, akit én mondok majd neked. És az Úr elküldi a prófétát Sámuelt Isaihoz, akinek 8 fia volt, és jön vele szembe Isainak az egyik fia Éliáb. A próféta Sámuel azt gondolja, hát biztos ő lesz a felkent, de az Úr szól hozzá. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hozzák elé egyik fiút a másik után, mind a 7 fiút, de az Úr szól a prófétához, hogy nem őt kell felkenni. És a próféta végül megkérdezi az édesapát, Isait, neked nincs még egy fiad? De van a Dávid, aki a mezőn van. A Biblia azt mondja Dávidról, hogy piros posgás, szép szemű, jó megjelenési volt, egyszerű pásztorfiú volt, és hivatják Dávidot. Az Úr szól a prófétának, hogy azonnal kend föl, és Sámuel próféta felkenni ezt a tinédzser pásztorfiút, és az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele volt. És azt olvassuk, hogy Saultól eltávozott az Úr lelke, és gonosz szellem kezdte gyötörni. Igen, az Úr látja a kicsit, látja az elnyomottat, az elfeledettet, amit lehet, hogy az édesapja testvérei nem vettek észre Dávidban, azt az Úr észreveszi. Ilyen az Úr. Szereti a kicsit, szereti a gyengét, mert azt mondja a Biblia is, hogy Isten a világ bolondjait választotta ki, a kicsiket, hogy megszégyenítse a bölcseket, a hatalmasokat. Isten, amikor kiválaszt a zsidó népet, a legkisebb népet választotta ki, nem volt egetverő kultúrájuk, félelmetes haderejük, hanem egy egyszerű pásztorkodó nép volt, és tetszett Istennek, hogy velük szövetségre lépjen, és kiválasztott népnek nevezze őket. És az a szomorú, hogy a zsidó nép elutasítja az Urat, pedig az Úr adott nekik törvényeket, 10 parancsolatot, csodákat tett, vezette őket, jelen volt az ő életükbe. És egy adott ponton azt mondják, nekünk is király kell, olyan akarok lenni, mint minden más nép, és adj Sámuel prófita nekünk királyt. És ez a szomorú, hogy elutasították a királyok királyát. Hallgass a nép szavára minden van, amit mondanak neked, mert nem téged vetettek meg, hanem engem, szólt az Úr. És amikor Izrael királyt akar, akkor végül Isten megadja Saulban nekik. De tudjuk, hogy Saul kudarcot vall, és akkor Isten kinevezi
ki választja felkenni ezt a pásztorfiút. Istennek nem a pénz, az intelligenciád, a hatalmad, a teológiád, vagy az önerőből megvalósult dolgok érdeklik, hanem hogy legyél hűséges a kicsiben. Ő a szíveket nézi, ő a hitet nézi, ő a tisztaságodat nézi. És azt olvassuk, hogy Dávid Saul udvarába került, fegyverhordozója lett, és azt olvassuk, hogy Saul nagyon-nagyon megszerette. Amikor a gonosz szellem kezdte Sault gyötörni, akkor Dávid szolgálata, lantjátéka, éneklése nyugtatta meg. Dávid még nagyon sok minden át kell menjen, míg beleáll abba az elhívásba, abba, amit az Úr adott neki, hogy király legyen. A Biblia azt mondja egyszer, hogy éppen akkor érkezett. Dávidot az édesapja elküldi, hogy testvéreinek vigyen uzsonnát, akik a fronton vannak, a zsidó hadseregben vannak, ott szolgálnak. És azon a napon pont akkor érkezett meg, amikor Góliát, ez a 3 méteres, a Biblia szerint kiváló harcos, erős vitéz, ismét elkezdte gyalázni Izraelt és a zsidók istenét. 40 napig gyalázta. És amikor megérkezik, Dávidnak megüti a fülét, megüti a szívét. Hát ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? Fájt neki, ami Istennek fáj. Fáj-e neked az, ami fáj az Úrnak? Fel tud-e bosszantani az, ami felbosszantja az Urat? Látja hatalmas Góliátot, tudja, hogy erős vitéz, de tudja, hogy nagyobb az Úr. Mert a hit látja a valóságot, de a hit felülírhatja azt. Ami akadálynak tűnt, Dávid előtt az lehetőségé válik. A próba nem azért van, a Góliátok nem azért vannak, Góliát nem azért volt, hogy legyőzze Dávidot, hanem hogy Dávid abban kitűnjön. Ha előtted van egy Góliát, akkor biztos benned ott szúnyad egy Dávid. Dávidnak Góliát egy akadály volt. Az előre haladásod egy lépcsőfoka, ez a Góliát. Ez a te identitásod kiformálója. Mi lehet a te életedben ez a Góliát? Egy rendezetlen dolog. Évek óta megtartó meg nem bocsájtás, hogy békülj ki a testvéreddel, rokonoddal, hogy bocsáss meg, hogy engedd el, hogy rendezd. Ez a Góliát tönkre akart tenni, félelembe akart tartani. De menj ellene, az Úrral menj ellene. Amikor előtted van egy Góliát, tudd, hogy benned ott szunnyid egy Dávid. Dávid bizonyított a mezőn, a titkos helyeken, amikor senki nem látta, hogy hűségesen elvégezte a munkát, ő az Úrban volt, és amikor te titkon az Úrral vagy, titkon böjtölsz, titkon imádkozol, titkon adakozol, a Biblia ezt azt mondja, hogy titkon tedd, akkor az Úr ezt látja, és ezután nyilvánosan meg fog jutalmazni, nyilvános elismerésben lesz részed. Testvéreid nem ismerik föl Dávid szívét, nem ismerik föl az elhívást, nem látják meg a kenetet. Miért jöttél ide? Tudjuk, hogy szeretsz hősködni, mindig valami rosszban töröd a fejed. Testvérei vádolják, még ilyenkor is belerúgnak, pedig ő tiszta szívvel jött. Oda megy Saulhoz, és kijelenti, hogy ő le akarja győzni Góliátot. Saul sem hisz benne, de hát nem mehetsz ellene, még fiatal vagy. Tipikus az a jelenet, amikor a láthatókra néznek. Saul a láthatókra nézett. A zsidók a láthatókra néztek akkor is, amikor az Úr azt mondta, hogy neked adom Kánaánt. És amikor a zsidók meglátják, a 12 kém meglátja Kánaánt, a 12-ből 10 azt mondja, semmiképp nem tudjuk bevenni. Mert óriások és óriások fiai lakják, és erős városaik vannak. És mi sáskáknak láttuk magunkat, ezért ők is úgy láttak bennünket. Ha te kicsinek látod magad, kicsinek fognak látni. Dávid hittel áll hozzá, ez a hit beszéde, a hit bizonysága. Dávid azt mondja, hogy meg fogom menteni, le fogom őt győzni, mert a hit beszéde ez. Tudja, ki az Úr az életében, tudja, mit tett az Úr az ő életében. És drága testvéreim, bízunk az Úrban. Bízunk a mi atyánkban, a mi teremtünkben, mert Isten azt akarja, hogy mi olyan tanítványaik legyünk, akik hiszünk benne, erős edőnyekké, teherbíróká, edzetteké akar formálni. A vihar mutatja meg, hogy hol állsz, a vihar mutatja meg, hogy milyen a házad, milyen alapra épült az a ház. A kút, a verem, a börtön, a Góliátok, a barlang nem azért van, hogy elpusztítson. Azért van, hogy azt legyőzd, hogy abból majd egy nyilvános bizonságtevésed legyen. Dávidot, Góliát vitte a palotába. Te karddal és lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának nevében megyek ellened. Dávid kijelenti, hogy nem az én erőmmel,
nem az én képességeimmel, talentumommal, tehetségemmel, hanem az Úr erejével megyek ellened. Az Úrra appellál. Igen, vannak olyan győzelmek, amiket csak az Úrral tudunk elérni. De vannak olyanok is, amihez te is kell lesz. Mert az Úr szeret velünk dolgozni. Velünk akar csatákat megnyerni. Ma nagyon sokan akarják Istennek az erejét engedelmesség nélkül. Ma akarnak győzelmeket aratni, de kereszt nélkül. Dáviddal azért volt az Úr, mert engedelmes. Mert pizzafutárként élelmet visz a testvéreinek, akik ott vannak a csata első sorában. És Istennek kedves ez a kicsi szolgálat. Soha ne becsüld alá a kis lépéseket. Hagyd abba, hogy megvesd a kis kezdeteket. Isten ma is szokatlan módon tud dolgozni. Felhasználhat egy kicsi jelentéktelenek tűnő semmilyen cselekedetet, amire te azt gondolod, hogy ez nem fontos. Isten azt mondja, ez fontos. Az, hogy ő engedelmesen elviszi az uzsonnát a testvéreinek, pont akkor, éppen akkor van ott, jó helyen, jókor, amikor ott kell legyen. Ne korlátozd, ne dobozold be Istent, a végtelent, a véges elmédbe, mert az Úr gondolatai nem a ti gondolataitok, az én utam nem a ti útjaitok. Isten fel tud használni még a legkisebb cselekedeteinket, és amit hűséggel elvégzünk a mi javunkra. Nem az a hit, hogy mindig érted Istent, hanem az, hogy akkor is őt keresed, amikor már nem érted. És elkezdődik Dávidnak a felemeltetése, a nyilvános megjutalmazása, hadsereg parancsnok lesz, és bekerül Saul udvarába. És Saul azt olvasok, nagyon megszerette eleinte. De amikor egy nap az udvari hölgyek elkezdik énekelni, megölt Saul 1000-et, Dávid meg 10000-et, Saul megharagudott. Saul irigy lett. Saul meg akarta ölni Dávidot, mert Dávid népszerűbb lett nála. És féltette a trónját. Dávid kiválósága, tisztasága, jelleme irigységet váltott ki Dávidban. Azt olvasok, rettegett tőle, mert vele volt az Úr. Félni kezdett Dávidtól, mert vele volt az Úr. Kedves hallgatom, ha támadás ért téged, az nem azért van, mert valami rosszat tettél, hanem azért, mert kitűntél valamiben. Mert mertél más lenni. Mert a te tisztaságod, a te hited, a te jellemed, Istennek a kenete, az irítálja mások démonjait. Amikor a kegyelem veled van, Istennek az ereje veled van, akkor veszélyes vagy rájuk. A kritikusok hangja csak erősítsék meg azt az utat, amit járnod kell. Csak azt lehet bántani, ami van. A semmit nem bántják. Onnan tudod, hogy jó úton vagy, hogy éri támadás. Hozd a világosság a gonoszt. Az ördög nagyon szeret lapítani, megbújni, befészkelni magát egy házba, egy szívbe, egy megszokott élethelyzetbe. Vidd ki a gonosz nyílt tére, leplezd le, állj ellene. Jelents ki hittel, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ne bújtassuk többé a gonoszt, az ördögöt. Hány ember él ma bűnben, megkötözöttségben, mert nem harcol a szabadságáért. Mert a méltósága fontosabb a szabadságáinál. Amit és amíg te titkon csinálsz és művelsz, addig ott van az ördög. Dáviddal azért volt az Úr, mert Dávid tiszta volt. Mert Dávidnak nem volt rejtegetni valója az Úr előtt. Mondd ki, te is, Jézus sebei által gyógyultam meg. Az ő vére tisztára mosott engem is. Ő eltörölte minden mi adósság levelünket, és a keresztre szegezte, mert akik Krisztusban vannak, azoknak már nincs semmi kárhoztatásuk. És mivel Saul irigy Dávidra, Dávidnak menekülnie kell. Saul kétszer próbálja megölni Dávidot, dárdáját dobja felé, és tudjuk, hogy Dávid menekül. 10 évig menekül, barlangokban, pusztában. Amikor Isten elhív téged, annak van egy ára. Ennek az árát ki kell fizetni. És annak van egy beteljesítési ideje, amíg beleállsz abba, ahol az Úr akar látni. Ami késedelemnek tűnt Dávid életébe, az a felkészülésének a része volt. Kedves hallgatóm, Dávid pusztában élt 10 éven át. Bújdosott, félt, sírt, menekült. De ez a puszta nem megölte őt, hanem formálta szívét és jellemét. Ezekben a nehéz helyzetekben írja meg a legszebb zsoltárait. Ő írta Dávid történetét. Isten írja te történetedet is. Ő a nagy rendező. A mező, a barlang, a sivatag nem azért van, hogy tönket tegyen, hanem hogy átformáljon. Átformáljon majd a palotára, ahol be kell majd menj. Dávid túllátott a próbán, és Istenre bízta a jövőjét. Adj hálát a pusztaságokért is.
Adj hálát a nehézségekért is. Mert a nehézségekben, a próbákban találkozol Istennel, találkozol a lelkeddel. Dávid nem a pusztában fog majd elbukni, hanem a palotában. Mi egyből palotákat akarunk, jólétet, hírnevet, pénz, sikert, élvezeteket, de az Úr azt mondja, így nem kapod meg, mert az tönkretenne. Vagy nem egyből kapod meg, mert nem bírnád el. Amíg Saul üldözte, Isten közben felkészítette. Amit ma csak egy folyamatnak látsz, az holnap csodának fogod megélni. Isten adott neki egy ígéretet. És ennek volt egy beteljesítési ideje. De hű az Úr, aki az ígéretet teszi. Azt olvasok, hogy Saul minden nap kereste. Mert ez a bűnnek a természete, ez az ördögnek a természete, hogy vágyódik rád, minden nap kísért, el akar kapni. Mint az ordító oroszlán, hogy kit hogyan nyeljen el. Vágyódása van rád. Ezért álljunk ellen a gonosznak. Úgy, ahogy Saul minden nap kereste, Saul meg minden nap kereste az Urat. És Isten nem adta Saul kezébe Dávidot. Dávid kétszer is megölhette volna. Nagyon vicces jelenet, amikor Saul egy biológiai szükségletét akarja elvégezni, és bemegy egy barlangba, védtelen, és pont ott van Dávid embereivel. És az emberi azt mondják Dávidnak, hogy nézd meg, az Úr idehozta, a kezedbe adta, öld meg, és király lehetsz. És Dávid azt mondja, nem, mentse meg engem az Úr, hogy kezet emeljek az Úr felkentje ellen. Az Úr tegyen igazságot köztünk. Az Úr álljon értem bosszút, de én nem emelek rá kezet. Legyen ő a bírónk. Azt olvassuk, hogy Dávidnak megesett rajta a szíve. Dávid nem áll bosszút magán. Dávid nem akar bűnbe esni. Dávid nem akarja sietetni Isten elhívását. Mert tudja, hogy az isteni a bosszúállás. Ha téged is megbántottak, ne védd magad. Ne akar bosszút állni. Engedd el. Isten az, aki harcol érted. Ő tud rólad. Ő lát téged. Ő meg fog jutalmazni téged. Látja az ügyedet, nem felejtette, számon tartja az igazságtalanságot. Mert a Biblia szerint minden igazságtalanság bűn. És amikor Saul meghallja ezeket a szavakat Dávidtól, sír. És ezt mondja, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Jóval fizessen téged az Úr. És Saul tudjuk, hogy élete végén még egy rossz döntéshoz, halott idézőhöz megy. Megidézi Sámuel prófétát azért, hogy lássa a filiszteusokkal való csata kimenetelét. Ez bűn volt. Az Úr megmondta, hogy okult dolgokat, halott idézőkhöz, boszorkányokhoz ilyen dolgokat ne csinálj. És Sault elég az ítélet. Gilboá hegyén én is jártam kétszer ott. Meghal fiaival együtt. Amikor Dávidnak hozzák a hírt, hogy meghalt az ellenség, az ellenfele, aki 10 éven át üldözte, megnyomorította. Dávid sírt és megszagadta ruháit. Szerette Sault. Szerette azokat a katonákat, a népét, akik életüket adták a hazájukért. Ilyen volt Dávid szíve. Az Úr egyre jobban emeli Dávidot. Dávid lesz az, aki beveszi Jeruzsálemet. Visszaszerzi majd az Úrnak a fridládáját, és amikor hazahozza, azt olvassuk, hogy szent táncot járt, teljes erővel táncolt az Úr előtt, ugrált az Úr előtt, mert sikerült visszaszerezni a fridládát, és amikor Saulnak a lánya Mikál meglátja, azt mondja gúnyosan, csúfosan, úgy táncolsz, mint egy közönséges. De Dávid bizonságot tesz. Ilyen volt Dávid, gyermeki szívű. Tudott örülni az Úr előtt boldogan, mert ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába. Istennél ilyen gyermek szívű, így kell örüljünk az Úrnak, mint ahogy ő tette. Sajnos Dávid életébe bejön a bűn, azt olvassuk. A Biblia azt mondja, amikor királyok háborúba szoktak menni, Dávid Jeruzsálemben maradt. Dávid ekkor már sikeres, hírneve van, feleségei van, a minden megvan neki. És a palotában rossz helyen van, rossz időben. Este felé a palota tetején sétált, és meglátja a fürdőző Becsabét. A Biblia szerint igen szép volt, és itt jön be a bűn. Eleinte csak érdeklődik, elküldött érte, majd kérdezősködik felőle, majd magáévá teszi. Ilyen a bűn is. Kicsit mutat, majd nagyot rabol. Gonosz is elbújik a világ élvezetei mögé, elrejti magát, szépnek, jónak mutatja, utána pedig mindent visszavesz, és teherbe ejti. És jön a baba, ez kellemetlen, Dávid megijed, hazahívja férjét, Úriást, és azt mondja neki, menj a feleségedhez, legyetek együtt. De Úriás azt mondja, hogy mennék, amíg
amíg a katonáim, az embereim harcolnak tejeted és a hazáját, én nem tehetem ezt, nem élvezkedhetek, és nem megy. Ekkor dönti el Dávid, hogy megölni Úriást, és kiadja a parancsot, hogy a csata leghevesebb pontjánál hagyják magák Úriást. És Úriás meghal a csatában, Dávidot, Izrael hazáját védve. Egy kis fegyelem hiánya, egy kis önjutalmazás, egy szemnek a kiekedése, látjuk, hova vezet. Dávidot, ez a félrelépése, ami egy nagyon súlyos dolog volt, a paráznosság bűne, a gyilkosság bűne, majdnem teljesen tönkretette, 25 évig hatott rá, és Isten elküldöző prófétáját, Naamánt, aki megfedi a királyt. Isten adott egy kis időt Dávidnak, majd később a prófita által meginti, te vagy ó király, amit tettél, az nem helyes volt az Úr előtt. És azt mondja neki, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád, feleségeidet szemed láttára elviszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél rosszat, én azonban egész Izrael előtt a napvilágnál cselekszem meg ezt veled. Védkeztem az Úr ellen, kiált fel Dávid, mire a prófita így szól. Az Úr elengedte vétkeidet, látta könnyeidet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál a te ellenségeidnek, az Úr ellenségének a gyalázkodása, meg kell halni a fiadnak. A bűn után jön a bűnnek a következménye. Fia meghal. Súlyos betegség után meghal. Hiába sír, hiába bőjtöl, földre is fekszik, kéri az Urat, mégis meghal. És utána Dávid, amikor megtudja, hogy a fia meghal, fölkel, evett, majd ismét leborul az Úrhoz, és oda megy és megvigasztalta a feleségét. Az Úr megkönnyörül rajtuk, ad egy új fiút, Salamont, akiből tudjuk azt, hogy tovább viszi az ő királyságát, és aki meg fogja építeni a templomot. De még a háza népére jönnek tragédiák. A fiai, Amnon fia megerőszakolja Hugát, Támárt, ezért majd Absalon megöli Amnont. És az egyik fia, Absalon pedig fellázad ellene. Csomó baj éri a családot. Kicsúfolják, kigúnyolják, tiszteletlenül bánnak gyermekei ővele, és végül pedig a fia Absalon el akarja venni apja trónját. És amikor Dávid serege legyőzi Absalon embereit, Dávid végül meghallja, hogy Absalont átszúrják, Dávid sír, és azt mondja, bárcsak én haltam volna meg. Dávid nem volt tökéletes ember, bűnöket követett el, de mindig megbánta azt, mindig az Úrhoz ment, kereste az Úrral való szintiszta kapcsolatot. Egyszerre volt egy egyszerű pásztor szívű ember, akiből nagy király lett, egyszerre volt egy bűnbánó ember, és a messiás előképe. Drágáim, Isten beleszeretett ennek az embernek a szívébe, beleszeretett, szerette, annak ellenére, hogy nem volt tökéletes. És Dávid példáján keresztül láthatjuk Istennek a szívét, hogy szerette Dávidot, felemelte pusztából, a mezőről palotába vitte, és amikor bűnt követel, Istennek is fáj, Isten is ott van a fájdalmában, a könnyei között, az örömében. Dávid példája legyen nekünk is intő, hogy keressük az Urat, és utáljuk a bűnt. És végezetül Dávid énekével, Dávid imádságával zárnám. Lenyúlt a magasból, és fölvett a nagy vizekből, kihúzott engem, megmentett engem minden ellenségem hatalmából, bár erősebbek voltak nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom, és tágas tére vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott meg engem, hiszen vigyáztam az Úr útjára, és Istenemet nem hagytam el hitetlenül. Mert te, Uram, a hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen, a tisztához tiszta vagy, de hamisnak ellenállsz. Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat küld nekem a sötétbe, és veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a kőfalon is átugom, mert Isten útja tökéletes, és az Úr beszéde színigaz. Pajzső mindazokhoz, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül, és van-e kőszikla Istenünkön kívül, mert Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fedhetetlent. Amen. Uram, köszönöm Dávid szívét,
Köszönöm Dávid életét. Köszönöm, Uram, hogy szerető szívvel vagy felénk, és köszönöm, hogy irgalmas vagy a bűnöshöz, bár megítéled a bűnt, de mindig visszafogadod a bűnöst. Áld meg unk az életünket, hogy tisztítsuk meg útjainkat, hogy keressünk téged, és mindig hazataláljunk. Köszönöm a végtelen kegyelmedet és irgalmadat, és hatalmas szeretetedet. Segíts, Uram, hogy mi is dávidi szívű férfiak is nők lehessünk, akik vágyódnak és keresnek téged. Áld meg mindannyiunk életét, egészséggel, békességgel, szeretettel és hittel. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Búcsúzik önöktől Takály Zoltán.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma este rádió közelben vannak és hallgatják műsorunkat, aminek a címe a Bibliai Nők Nyomában. Folytatjuk ezt a sorozatunkat következő női szereplővel, aki talán nem annyira ismert, nem gyakran halljuk az ő történetét, de nagyon érdekes, amit a Szentírás ír róla. Támár történetéről van szó, aki az ősatyák korában élt, egy nem könnyű történelmi helyzetben, olyan körülmények között, ahol nem volt könnyű nőként, özvegyként élni, és az ő történetével megismerkedve néhány olyan dolgot szűrhetünk le magunknak, ami talán nem csak az ő korában, hanem a mi mindennapjainkban is előfordulhat, vagy talán amivel mi is szembesülünk. Hogy jobban megismerhessük az ő történetét, ezért Timit meg fogom kérni, hogy olvassa fel nekünk a Bibliából.
1: Az ő története ugye a Teremtés könyvében, a 38. fejezetben található. Ebben az időben Júda elköltözött testvéreitől, és Sátrát egy Híra nevű adullámi embernél ütötte fel. Ott meglátta az egyik kánaánitának, Suának a lányát. Feleségül vette, és vele élt. Az fogant és fiút szült, akit Ernek nevezett. Másodszor is fogant, fiút szült, s Ománnak nevezte. Majd ismét szült egy fiút, és Selának nevezte. Keszében tartózkodott, amikor ezt szülte. Júda az első szülött, Er számára egy Támár nevű feleséget vett. Ő azonban, Júda első szülöttje, bűnös volt Isten szemében, ezért Isten elvette életét. Júda azt mondta Ománnak, élj bátyád feleségével, teljesítsd vele szembe a sógori kötelességet, és így gondoskodj utódról bátyád számára. Mivel Omán tudta, hogy az utód nem az övé lesz, azért valahányszor együtt volt bátyja feleségével, magját a földre ontotta, nehogy utódot támaszon bátyjának. Istennek nem tetszett, amit művelt, ezért ő is meghalt. Ezután Júda így szólt menyéhez Támárhoz. Térj vissza atyád házába özvegyként, amíg a fiam Sela fel nem nő. Arra gondolt ugyanis, hogy meghalhat az is, mint testvérei. Támár elköltözött és visszatért apja házába. Hosszabb idő elmúltával meghalt Súa leánya, Júda felesége. Júda a gyászidő letelte után elment barátjával, az adulláni Hirával, Timnába, a juhait nyírni. Mikor Támárnak megvitték a hírt, íme apósod Timnában jön a juhait nyírni, letette özvegyi ruháját, fátyolt vett magára, befötte arcát, és leült Enyáim bejáratához, amely a Timna felé vezető úton volt. Látta ugyanis, hogy Sela már felnőtt, mégse adták őt hozzá feleségül. Júda észrevette, és rossz nőnek tartotta, mivel az arca el volt fedve. Oda ment hozzá az út szélére, és megszólította. Gyere velem, veled akarok hálni. Nem tudta ugyanis, hogy a saját menye. Az így válaszolt. Mit adsz, ha velem hálhatsz? Küldek egy kecskebakkot a nyájból, felelte. Azt mondta. A zálogot adsz, amíg azt elküldöd. Milyen zálogot adjak? Kérdezte. Azt felelte. A pecsétgyűrűdet, a zsineggel és a botodat, amint a kezedben tartasz. Neki adta, hált vele, és az teherbe esett. Azután felállt és elment, letette a fátyolt, és újra felöltötte özvegyi ruháját. Júda adulámi barátjával elküldte a kecskebakkot, hogy visszakapja a zálogot az asszonytól, de az már nem volt ott. Megkérdezte a helység embereit. Hol van az a parázna nő, aki Enaimanban az úton szokott ülni? Azok ezt válaszolták. Itt nem volt parázna nő. Erre visszatért Júdához, és mondta, nem találtam meg, s a helység emberei azt állították, hogy ott nem volt parázna nő. Júda így felelt, akkor tartsa meg magának, csak ne legyünk gúnytárgyává. Elküldte a kecskebakkot, de nem találtad meg. Mint egy 3 hónappal később jelentették Júdának, a megyed félrelépett, és paráznasság miatt teherbe esett. Júda ezt mondta, vigyétek ki, meg kell égetni. De amikor ki akarták vinni, elküldött apósához, és ezt üzente. Attól a férfiútól estem teherbe, akié ezek a holmik. És folytatta. Nézd csak utána, kié ez a pecsétgyűrű, és a zsineg, és ez a bot. Amikor Júda meglátta a holmikat, így szólt. Igaza van, velem szemben. Miért nem adtad fiamnak, Salának feleségül? De többé már nem élt vele. Eljött a szülés ideje, és ikrek voltak méhében. Miközben szült, az egyik előre nyújtotta kezét, a bába vörös fonalat vett kezére kötötte, és így szólt. Ez jött ki elsőnek, de az újra visszahúzta a kezét, és testvére jött ki. Erre így szólt. Miért csinálsz magadnak nyílást? És Perecnek nevezték. Azután kijött a testvére, akinek kezén a vörös fonal volt. Őt Szeráknak nevezték el.
0: Támár története nagyon elgondolkoztató történet. Nem csak ha a maga korát nézzük, hanem hogyha a személyre is gondolunk, hogy milyen nehéz kiszolgáltatott helyzetbe került, és hogy mi vezetett ide, hogy mindent megtegyen és cselhez folyamodjon. Hogyha picit visszaidézzük a történetet, akkor látjuk, hogy Támár özvegy lett, és az apósa Júda nem teljesítette vele szembe azt, amit akkoriban a családi szokások és kötelességek megköveteltek. Ahogy telt az idő, ez egyre ilyen nyilvánvalóbb lett, és biztos, hogy nagyon le is sújtotta, hisz akkoriban, tehát az özvegyek mellett, hogyha nem állt valaki a családból, vagy nem állt egy férfi, egy férj, akkor nagyon nehéz helyzetben kerültek, nem csak megélhetés szempontjából, hanem jogai gyakorlásában is. Úgyhogy valószínű, hogy Támár aztán amit tett, az ilyen végső, hát nem csak elkeseredésében, hanem ezt tudta megtenni. A történet alapján látjuk, hogy az apósa is próbál ilyen alkalmakkor kicsit ilyen kibúvókat találni, de aztán, ahogy telik az idő, mégiscsak belátja azt, hogy igazságtalan volt Támárral szemben, és hogy az ő felelőssége is az, hogy ebbe a helyzetbe került. Nagyon sok minden van ebbe a történetben. Timi, neked mi az, ami esetleg így elsőre feltűnt?
1: Olvasva ezt a történetet, amit ugye már hallottam én többször is, nekem talán a legfurcsább az, hogy ugye van 3 testvér, az egyik feleségül vesz valakit, akkor az meghal, és akkor a testvére veszi feleségül annak az özvegyét. És valahogy nekem ez annyira idegen, és annyira távol áll tőlem, hogy akkor egy családtag feleségül vesz egy másik családtagot, mert mondhatjuk már így, mert ugye miután családtag lett ez a Támár, és nagyon sok benne az ellentmondás, tehát hogy Támár, hogy te is mondtad, lehet, hogy már végső elkeseredettségében jutott oda, hogy akkor a saját apósával feküdjön le, és tőle legyen gyermeke, ugye, mert az apósa megígérte neki a kisebbik fiút, és ezt ő nem kapta meg. Tehát valahogy nagyon sok ellentmondást látok ebben a történetben, és nem csak az após az, aki félrelépett, hanem ugye Támár is az, aki félrelépett, és nem bízott benne, vagy nem bízott az Úrban, hogy ő majd megmutatja az utat, hanem ő csalással akart magának gyermeket, vagy utódokat nemzeni, úgyhogy nekem elsőre, ami így ebbe a történetbe feltűnt, tehát ezek a félrelépések, ezek a hibák, amiket úgy ugye nap mint nap elkövethetünk, és szerintem mi emberek is elkövetünk nap mint nap hibákat, és lehet, hogy pont olyan dolgokat teszünk, amin talán nem gondolkozunk el elsőre megfelelőképpen, hanem tényleg amikor az ember ilyen végső elkeseredettségében van, olyat is tesz, amit ugye hát később megbán, hogy miért is folyamodott ehhez.
0: Nézzük meg, hogy Anselm Grün atya a könyvében mi az, amit ír erről a történetről. Néhány dolgot talán világosabbá tesz, vagy megmagyaráz. Ugye Tamár kánaánita volt, és özvegyként, tehát abban a korban az özvegye maradt asszonynak joga volt ahhoz, hogy férjének testvérétől gyermeket szüljön, és az ebből az új názból származó első fiú az elhunyt apa gyermekének számított. És látjuk, hogy ez ugye nem valósult meg, és a harmadik fiút, ahogy mondta te is, Timi, már Júda nem is úgymond mozgósította, hogy akkor vegye feleségül, akkor, amikor erre sor került volna, mert Júda félelmében ahelyett, hogy feleségül adta volna a harmadik fiához Tamárt, visszaküldte őt atya házában, tehát kitaszította, az azt jelenti, mert bár Júda megígérte neki, hogy amint harmadik fia eléri a felnőtt kort, hozzáadja feleségül, és ő nem tartotta be ezt az ígéretét. Azzal, hogy Júda hazaküldte Tamárt atya házában, megtagadta tőle az őt illető társadalmi státust. Egy apja házában élő özvegynőnek alig volt lehetősége arra, hogy teljes joggal vegyen részt a társadalmi és családi életben. Tehát ez volt a háttere Tamárnak. Nehéz helyzetében ez a becsapott nő cselhez folyamodott. És akkor volt az, hogy utcanőnek öltözött, és leült a városkapuban. És azzal is tisztában volt, hogy ha ez kiderül, akkor egy ilyen lépés után, vagy félrelépés után az akkori törvények szerint az ilyen asszonyt meg kell égetni. Úgyhogy nagyon ilyen kemény helyzetben volt, kemény volt a helyzete. De az ő nevének a jelentése, hogy az Ószövetségben nagyon fontos, sokszor halljuk, hogy az illető személynek a nevének mi az, amit jelent, és hogy az valahogy jobban kapcsolódik az életéhez, vagy kifejez valamit. Ugye a mi neveinknek is van jelentése, de talán kevesebbet gondolunk erre, de az Ószövetségben gyakran ez így újra és újra előjön. A Tamár névnek a jelentése datolja pálma, és ez a fa az ókori Izraelben az életősképe volt. És Júda megtagadta Tamártól az életadást azáltal, hogy vissza akarta küldeni atya házában. Júda nyilván attól félt, hogy a harmadik fia is meghal majd Tamár mellett, és ezt nem akarta engedni. Tehát ez a háttértörténet. És ahogy így olvassuk, azért ebben a nehéz helyzetben mégis Tamárt egy ilyen elég határozott, meg öntudatos nőnek látjuk ebbe a történetben. Mindazzal, amit tesz, aminek a kockázatát végül is vállalja, és ami még rosszabbul is elsülhetett volna. Több minden jut eszembe erről a történetről, hogy sok emberi dolog van benne, és van benne ígéret, meg az ígéretnek a nem betartása, és vannak benne saját érdekek, mozgósítása. Van, amikor ugye az van, hogy akkor majd én kézbe veszem, és elintézem. Vannak benne belátások is. Tehát egy ilyen nagyon sok ilyen érzelemnek így a kuszassága is van ebben a történetben. És a könyv alapján a Anselm Grün atya azt mondja, hogy Tamár egy nagyon öntudatos nő, akinek ő azt az ilyen megjegyzést fűzi még a nevéhez, hogy a vadnő. Néhány olyan dolgot emel ki, olyan tulajdonságot, amire azt mondja, hogy a vadnő az mer kockáztatni, és szabad, és hogy meri vállalni ezeket a rázós helyzeteket is. Azért szabad, mert nem függ az emberi ítélkezéstől, meg az emberek ítéleteitől. Timi, te mit emelnél ki? Vagy te milyennek látod most a maga környezetében Tamárt? Persze nem a mai világban, mert ott itt kicsit azért másak az erkölcsi mérce, meg a szabályok, vagy akár törvények. Úgyhogy inkább így az ő magatartását, vagy úgymond ilyen túlélését a maga korában, most nem annyira ezt az erkölcsi megítélést.
1: Ugye tudjuk azt jól, hogy a Bibliában sokszor olvasunk ilyen helyzetekről, amikor egy nő, hogyha félrelép, akkor büntetés jár érte. Ugye már Jézus korában is tudjuk azt, hogy a házasságtörés az halálbüntetéssel járt. És ugye itt is kiemelted te is, hogy a házasságtörés azt ott törvény szekte, vagy a paráznaságot, vagy azt, hogyha valaki teljesen mással feküdt le és paráználkodott, ugye ott is halállal járt. De mégis, ahogyan te is említetted, ugye Támár, ő szeretett volna utódot adni talán az apósának, vagy utódot adni a világnak, hogy akkor valaki majd kövesse őt. És ugye az első ő testvérrel nem jött össze a dolog, hiszen rosszat cselekedett, és ugye Isten megbüntette ezért. Ugye a második szintén nem akarta ezt, hogy Júdának legyen utódja, mert nem akarta a másiknak a feleségével lenni, tehát hogy ugye nagyon kusza és nagyon bonyolult ez a történet, mégis én nagyon tisztelem Támárnak talán a kitartását, hogy ő mégsem adta fel, hanem hogy te is mondtad, hogy lehet, hogy igen, nagyon rossz eszközökhöz folyamodott, és nagyon rossz megoldást találta a dologra, de mégis harcolt azért, hogy ő neki utódja legyen abban a családban, ahova ő beházasodott. És lehet, hogy csak ezzel a csellel, ezzel a félrelépéssel tudta ezt megvalósítani, de valahogy azt is érzem, hogy ezzel azt is meg akartam mutatni Júdának, hogy ő nem tartotta be a szavát. Ugye megígérte neki a legkisebbik fiát, mégsem adta hozzá a fiát, hanem valahogy visszaküldte az atya házához, és valahogy ezt el akarta felejteni, vagy ki akarta törölni azt, hogy valahogy is ő ugye a családhoz tartozott. És én ezt is látom benne, hogy ő meg akarta védeni a jogait, az, hogy ő igenis benne van abban a családban, és igenis neki ugyanúgy jár a tisztelet, mint a család többi tagjának. És abban a korban én úgy gondolom, hogy ez egy elfogadott dolog volt, és ugye amikor kiderült, hogy a saját apósától lett a gyereke, ezért ugye már nem kapta meg azt a büntetést, ami járt volna neki, hiszen ugye a családban maradt ez. Tehát, hogyha így belegondolunk egy picit a történésekben, meg abban, amit ő tett, én azt is mondanám, hogy abban a korban ez egy elfogadott dolog volt. Ahogy te is mondtad, hogy a mai világban ugye már mások a törvények, már ez így nem igazán számít, vagy teljesen másképpen büntetik, de mégis ott abban a korban másképp tekintették ezt. Valahogy abban a korban másképp tekintettek a nőkre, tehát hogy a nőknek ugye, a nők elnyomottak voltak, tehát nem volt olyan sok megszólalási joguk, mégis egy férfinek a szava a sokkal többet ért ugye mindennél, és akkor Támárnak is így menekült meg az élete, hogy ugye a saját apósa mentette meg őt, és hát a gyermekeit, vagy az unokáit.
0: Igen, nagyon fontos így, amiket így kiemeltél, Timi, így ebből a történetből, vagy abból a korból, a történelmi háttérből. Tehát ami érdekessége még ennek a történetnek, és hogy miért is fontos, ennyire fontos ez a Támár, és az ő története az Ószövetségben. Máté evangéliumában találunk erre utalást, mert Jézus családfáját, amikor levezeti, és ott ugye neveket hoz, akkor Támárnak a neve is benne van ebben a családfában, másik két női nével együtt, Ráhábbal és Rúttal, akik szintén itt megjelennek ebben a családfában, és hogy mind a négy nő idegen, tehát nem izraelita, tehát más világból érkeztek. Valahogy arra utal ez, hogy Jézus tehát nem csak azokat mondhatja az ő elődeinek, akik esetleg izraeliták, akik nem tudom, milyen példás életűek, vagy viselkedésűek, vagy akiknek valami nagy múltjuk van, nagy nevek a történelemben, hanem olyan embereket is, akik valójában így sokak talán nem olyan nagyon jelentőséget nem tulajdonítanak nekik, és hogy ezért is így érdekes, hogy végül is ő, tehát így kerül be, hogy az ő úgymond gyerekeiből, vagy ugye egy gyerekének ugye az utóda, aztán Dávid király, és ugye aztán az ő utóda pedig majd Jézus. Tehát ilyen érdekesen íródnak a dolgok, vagy érdekesen alakulnak, és azt mondhatjuk, hogy Isten tényleg ezeken a történeteken keresztül is tud megmutatni valamit, vagy felül tud emelkedni, és az ilyen kuszaságokon, meg hibákon keresztül is tud tovább vezetni, akkor is, hogyha esetleg lehet, hogy nekünk emberileg így nem állnak össze a dolgok, vagy nem olyan egyszerű esetleg átlátni ezeket a helyzeteket. Akkor a mai műsorunkban ennyi fért bele Támáról, és azt hiszem, hogy akkor még így az ő női alakjáról a következő műsorba folytatnánk. Egy-két olyan szempont szerint, amiből esetleg mi is tudunk tanulni, vagy elgondolkozni rajta, vagy nőként magunkkal vinni. Timi, én megköszönöm neked, hogy a mai műsorban egy kicsit erről beszélgethettünk, vagy ezt a történetet boncolgathattuk, és következő alkalommal is akkor Grün atyát fogjuk majd segítségül hívni, hogy akkor az ő megvilágításában egy-két olyan szempontot emelnénk ki Támáról, ami esetleg a mi számunkra is továbbvívő és elgondolkoztató. Én szép estét kívánok mindenkinek, búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Tímea
0: és Tyukodi Beáta.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ha fölismerted, mi a kötelességed, akkor azt is fölismerted, mi számodra Isten akarata. Mondta Szent Gálikata.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni az elektromos áram okozta sérülésekről.

Sajnos a mai világunkban ezek a sérülések egyre gyakoriabbak. Lehet, hogy áramütés hatására csak enyhe csiklandozást érzünk, a súlyos áramütés viszont azonnali halált is okozhat. Az áram kilépési helyén gyakori az égésű sérülés, amely akár mély és súlyos is lehet. Az áramütés megzavarhatja a szívműködést, vagy a légzést is, a gyerekek e tekintetben különösen veszélyeztetettek. Okozhat szívritmus zavart, fibrillációt, sőt a szív akár le is állhat. Ha a sérült még érintkezik az áramforrással, a segítségére sietők is veszélyben lehetnek. Áramütést a leggyakrabban hibás elektromos háztartási berendezések okoznak. Hasonló sérüléseket idézhet elő a villámcsapás is. Ha valaki áramütés miatt az eszméletét veszti, vagy égési sérülést szenved, mindenképpen kórházba kell vinni. Az elektromos égések súlyosabbak lehetnek, mint amilyennek látszanak, és a szívritmust is célszerű egy ideig figyelemmel kísérni. Mit tehetünk ebben a vészhelyzetben? Ha olyas valakit kívánunk menteni, akit a háztartási elektromos áram rázott meg, tartsuk magunkat a következőkhöz. Legfontosabb, ne nyúljunk a sérülthöz, amíg meg nem szakítottuk az áramkört, kapcsoljuk ki a készüléket, vagy csapjuk le a biztosítékot, és húzzuk ki a készüléket az áramforrásból. Ha nincs mód az áram kikapcsolására, akkor álljunk szigetelő anyagra, mint például gumiszőnyegre, vastag törülközőkre, és próbáljuk egy nem vezető eszköz, például fából készült seprűnyél, sétabot vagy székláb segítségével megszakítani az áramkört, például úgy, hogy kilökjük a készüléket a sérült kezéből. Eközben figyeljünk nagyon oda, hogy ne érjünk nedves vagy fémből készült tárgyakhoz. Nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a sérült légzését, pulzusát, és szükség esetén, ha megvan hozzá a képzettségünk, kezdjük meg az újraélesztést. Fektessük a szemét stabil oldalfekvésbe, és nem utolsó sorban azonnal hívjunk mentőt. Hogyan tudjuk megelőzni az áramütést? Többféle óvintézkedést is tehetünk az áramütés veszélyének csökkentésére. Például javítsuk meg a készülékek sérült vezetékét. Lehetőleg ne használjunk elektromos készüléket a fürdőszobában, ne nyúljunk nedves kézzel elektromos készülékhez. Az elektromos vezetékekkel kapcsolatos munkákat mindig bízzuk szakemberre. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az elhízás. A fejlett országokban bőséggel áll rendelkezésre a táplálék, amelynek jelentős része jóval több kalóriát tartalmaz, mint amennyinek a feldolgozására az emberi szervezet képes. Így aztán könnyű többet enni a szükségesnél, és az elhízás egyre gyakoribbá válik. Az elhízás egy életveszélyes állapot. Az elhízott személyek az átlagosnál jobban ki vannak téve a szív- és érrendszeri betegségeknek
és bizonyos rákos daganatok kialakulásának is. Műtéti kockázatuk is magasabb. Annak meghatározásának, hogy ki számít elhízottnak, a testsúly, valamint a magasság viszonyát megadó úgynevezett testtömegindexet használják. Általában a 20-25 közötti testtömegindex érték tekinthető egészségesnek, míg a 30 feletti értékek esetében már elhízásról beszélhetünk. A washingtoni World Watch Institute statisztikái szerint az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 23%-a elhízott, és 55%-a túlsúlyos. Az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya pedig 20% körül mozog. Ott él a világon a legtöbb kövér ember, de sajnos Európában is nagyon sok kövér ember van, és sajnos mi sem maradunk le ebben a statisztikában. A gyerekek és tinédzserek között is egyre több az elhízott. A probléma súlyosságára jellemző, hogy ma már elhízott tinédzserek körében is előfordul a kettes típusú cukorbetegség, amely olyankor alakul ki, ha a zsír és az izomsejtek elvesztik az inzulinnal szembeni érzékenységüket. Korábban a betegségnek ez a formája csak felnőtteknél volt megfigyelhető. A legtöbben csak azért állnak rá a fürdőszobai mérlegre, hogy lássák, nem híztak-e. Csak hogy a testsúly önmagában még nem minden. Az egészség szempontjából a testszövetek aránya is fontos. Lehetséges például, hogy két azonos testmagasságú, mondjuk 76 kg súlyú férfi közül az egyik pufóknak tűnik, és a test zsírszázaléka is magas, míg a másik kimondottan karcsú benyomást kelt. Ennek az az oka, hogy az izomszövet jóval súlyosabb, mint a zsírszövet. Egy 1992-es Longborough-i egyetemen végzett kutatás szerint határozott összefüggés mutatható ki a betegségek kockázata és a testzsír százalékos aránya között. A nőknél a 18-25%-nyi testzsír tűnik a legkevésbé kockázatosnak, míg a férfiaknál a 13-18%-nyi. A testzsír eloszlása is fontos adat, amit részben örökletes tényezők, részben hormonális hatások határoznak meg. A férfiaknál nagyobb a hajlam arra, hogy a zsír, a hason és a zsigerek, illetve a lapockák között rakódjon le. Ennek nyomán alakul ki a túlsúlyos férfiakra jellemző alma testalkat. Ez a fajta zsírelosztás jelentősen megnöveli a cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A nőknél a magasabb ösztrogén szint miatt a zsír inkább a csípőn, a combon, a mellen, illetve a felkaron lakódik le, így alakul ki a jellegzetes, úgynevezett körte testalkat. Ezek a zsírraktárak nehezen mobilizálhatók, és egészségügyi kockázatuk is kisebb.
A változás kora után azonban lecsökken a nők ösztrogén szintje, és a zsír már könnyebben rakódik le a hasra, így a nőknél is megnő a szívbetegség és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Feltehetjük a kérdést, hogy miért híznak el az emberek. A többi testi jellemzőkhöz hasonlóan a testalkatunkat is a szüleinktől örököljük. Az elhízás genetikai determináltságának mértéke azonban még nem teljesen ismert. Az biztos, hogy a nagyon elhízott embereknek is csak 25%-a okolhatja állapotáért a génjei. Nagyon fontos itt megemlíteni az anyagcsere ütemét is. Az anyagcsere üteme az a sebesség, amellyel a szervezetünk az energiát hasznosít. Ha hosszú időn át feltételezték, hogy a sovány emberek anyagcseréje gyors, míg a kövéreké lassú, ezért náluk a többletkalóriák könnyebben rakódnak le zsírformájában, de a mai kutatások szerint ez a feltételezés nem helytálló. Ahogy idősebbek leszünk, az anyagcserénk természetes módon lelassul. 25 éves kor körül a leggyorsabb és attól kezdve fokozatos lassulás észlelhető, 30 éves kor után már napi 50 kalóriával kevesebbet kell fogyasztanunk ahhoz, hogy a súlyunkat tartsuk. Az anyagcsere lassulását részben az okozza, hogy a korral az izomtömeg is csökken. A klimax után hormonpótló kezelésben részesülő nők is meghíznak. A fejlett világban a mozgáshiány az elhízás egyik legfontosabb oka. A táplálkozási szokások is sokat változtak. A rohanó életmód által támasztott igényekre reagálva az élelmiszergyártók egyre több feldolgozott élelmiszert és rágcsálnivalót dobnak a piacra. Sokkal könnyebb ezeket megvenni és bekapni gyorsan, mint nekiállni az egészséges ételek elkészítésének. Az eféle készételek azonban gyakran valóságos kalóriabombák, míg a tápértékük ugyancsak csekély. A természethez közeli állapotú, finomítatlan ételek laktatóak, táplálóak, és ezekből nem könnyű mérték nélkül fogyasztani. Az elhízott személynek meg kell értenie súlygyarapodása okait. Az örökletes tényezőket, a mozgáshiányt, a helytelen táplálkozási szokásokat, vagy azt, hogy a gondjait evéssel véli megoldani. Ma már léteznek úgynevezett elhízás elleni gyógyszerek is. Jó néhány fogyókúrás gyógyszert fejlesztettek már ki, amelyek vagy az étvágyat csökkentik, vagy módosítják a szervezetben a tápanyag felszívódását. De ezekre nagyon oda kell figyelni, hiszen nem kívánatos mellékhatásai lehetnek. Egyeseket, mint például a fenfluramin alapú étvágycsökkentőket már kivonták a forgalomból, mivel kiderült, hogy szívbillentyű ártalmakat okozhat. Ezért az a legjobb, ha szakképzett dietetikushoz fordulunk, aki feltárja az elhízás okait, és átfogó változtatásokat javasol az életmódban és a táplálkozásban is. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

Amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az az endoszkópia. Ez egy orvosi, vizsgálati és kezelési eljárás, amelynek során hajlékony, száloptikás vizsgálóeszközön, az úgynevezett endoszkópon keresztül a vizsgálatot végző orvos betekinthet a belső üreges szervekbe. Az endoszkópia ma már nem csak vizsgálati módszer, hanem számos műtéti beavatkozást is lehetővé tesz, amely után jóval rövidebb a lábadozási idő. Mire is használják az endoszkópiát? Például diagnózis felállítására a gyomorfekély nagyon könnyen kimutatható a gyomor nyálkahártyájának a vizsgálatával, ezzel az endoszkóppal. Használják még szövetminta vételére, például a vastagbélből, vagy akár műtétek végzésére is használják az endoszkóphoz kapcsolt kis méretű eszközökkel, például epehólyag eltávolítására. Miből áll egy ilyen vizsgálat? Az endoszkópot a szájon, a végbélnyíláson, vagy a hímvesszőn át, illetve a hasfalon ejtett kis bemetszésen keresztül vezetik be a szervezetbe. Mivel az endoszkópia általában kellemetlen, a beteget rendszerint elaltatják. Az újfajta elektronikus endoszkópokkal az orvosok a test szinte bármelyik részét megvizsgálhatják, köztük az emésztőrendszert, a tüdőt, a húgyhólyagot, a hasüreget, vagy akár az izületeket is. Egyes endoszkópokhoz kamerát is csatlakoztatnak, így a kapott kép nagy képernyőkre is kivetíthető. Az endoszkópos műtéti, úgynevezett minimál invazív technikák kifejlesztése az utóbbi évek legnagyobb jelentőségű orvosi eredményei közé tartozik. Az így végzett műtét kisebb heget hagy, és általában sokkal gyorsabb gyógyulást tesz lehetővé, mint a hagyományos beavatkozások. Sokféle operáció végezhető endoszkópiával, egyebek közt például sérvműtétek, kisebb szívműtétek, térdműtétek, valamint egy sor nőgyógyászati beavatkozás. Igen jó példa az epekövesség esetén az epehólyag eltávolítására szolgáló operáció laparoszkópia segítségével. A műtét során a köldök alatt ejtett kis bemetszésen át a végén kamerával ellátott vékony csövet, az úgynevezett laparoszkópot vezetnek be a hasüregbe. A sebész képernyőn látja az epehólyagot, a műtétet pedig három másik 5-10 mm hosszú a has jobb felső részén ejtett vágáson keresztül végzi el. Az epehólyagot a vágások egyikén keresztül távolítják el. Szeretném itt megemlíteni azt a tényt is, hogy a minimál invazív sebészet módszerei nagyon sokat fejlődtek, de nem minden műtét végezhető el így. Sok olyan bonyolult operáció van, amelyek ezzel a módszerrel sokkal tovább tartanának, és
ez gyakran nem célszerű, illetve nem szolgálja a beteg érdekeit. Egy sor egyéb egyedi ok is van, amelyek bizonyos esetekben ellenjavaltá tehetik az endoszkópos műtéteket. Nem mindig lehet például endoszkóposan eltávolítani az epehólyagot sem. Körülbelül ennyit szerettem volna mai műsoromban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Máriádő minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, immár egy új időszakban, nagy bőti időszakban. Abban az időszakban, amely felszólít bennünket arra, hogy készüljünk nem a legszebb, a legnagyobb ünnepünkre, Húsvét Szent ünnepére. Legszebbnek a karácsonyt szoktuk tartani, és tényleg az is. A maga téli varázsában, a maga díszítésében, az ajándékozó szeretetben. A húsvét pedig a legnagyobb ünnepünk, hiszen ez adja meg a mi vallásosságunknak az értelmét és a csúcspontját. Értelmét, mert amint az apostol fogalmaz, ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, értelmetlen volna a hitünk, és sajnálatra méltóbbak lennénk bárki másnál. Miért? Mert azt jelenti, hogy egy folyamatos önállításban élnénk, hogy érne valamit a mi vallásosságunk, holott Krisztusnak a tanítása, és mindazok, amiket tett jó cselekedetként az emberek körében, még ha rendkívüliek is voltak, tehát nem emberi képességből fakadóak, nem is valami varázslatnak a következménye, hanem Isten segítségével. Ha az Úr Jézus a szenvedése és halála után nem támadt volna fel a halálból, nem kaptuk volna meg mindannak a bizonylatát, hogy igen, egyrészt mindez igaz, másrészt pedig mi ránk is ez vár. Mi azért vagyunk vallásosak, mert a feltámadást várjuk magunk részére is, és szeretteink részére. Ha nem hinnénk a feltámadásban, akkor a földi életünk bármilyen fajta imádási formát ölt, legyen az akár a keresztény, akár a más vallásoknak az imádása, és szándékosan nem nevezek meg egyet sem, teljesen értelmetlen volna. Többször gondolkoztam el azon, hogy én, mint Európában született és európai gondolkodású és a kereszténységnek a tagjaként, nekem természetes ez a fajta vallásosság, és természetes a hitről beszélni, természetes a feltámadásban reménykedni. De vajon hogyan állnak azok, akik távol-keleten születtek, és például olyan fajta vallásos elméleteket követnek, amelyek nem ígérnek sok mindent a föld élet után? Pontosabban a buddhizmus a maga teljességében persze tartalmaz életre szóló tanácsokat, ez e világi életre, viszont maga a reinkarnáció elmélete révén azt sugallja, azt tanítja, hogy hát van alkalom több életen keresztül újra születni, és mint egy levezekelni az e világi életemnek a hibáit, bűneit, és majd amikor mindettől megszabadulok, akkor úgy feloldódok a semmibe, a nihilben. Egyrészt azért, mert tudom, hogy a feltámadás ténye és reménysége sok erőt és célt ad életemnek, egyrészt ebből a szempontból, másrészt pedig józan fejjel gondolkodva azt mondom, nem tudnék követni egy olyan vallást, ami nem ígér nekem semmi jót a továbbiakban. Mert az egész életünk egy sikerekre való törekvés. Természetesen nem mindig látványos, nem mindig feltűnő módon, és nem mindig másikon átgázolva, ahogy történik a nagyvilágban nagyon sokszor, hanem a kis sikereket is elfogadva, annak örvendve, megköszönöm a mindenható Istennek, lépünk előre és újra előre az Isten országa felé. Ez a keresztény ember sikervágyának a története, illetve a háttere. Viszont amikor még ettől a világtól is mintegy megtagadnánk mindent, mint például keleti vallások követőinek némeike, tehát kvázi szerzetes, illetve remetei életformát választanak, és párhuzamot hoztam a keresztény világban található hasonló emberekre, viszont a
e világ jön megtagadás után nem következik semmi, ami a földéletet követi, hát valószínűleg én ott abban a világban ateista lennék, vagyis nem hinnék semmibe, legalábbis nem abban, amit ott hirdetnek. Ugyanígy furcsa lehet az a fajta mennyország kép, amit a közelebb jöve a muzulmán testvéreink, az iszlám vallásnak a követői hirdetnek, és az a fajta jövőkép, ami abban benne van, szintén nem túl kecsegtető. Mi megmosolyogjuk, amikor halljuk a janicsárok és egyáltalán a oszmán birodalom dicső korában a hadsereg tagjait azzal küldték a halálba. Nem baj, hogyha feláldozza az életét az ügyért, mert majd odaállt mindazokat, akiket ő megölt, azok mind szolgái lesznek. Hát valószínűleg ez se túl kecsegtető, mert az még nem azt jelenti, hogy boldog vagyok. Nem azt jelenti, hogy az a vágy, ami minden emberben megtalálható, boldogság utáni vágy, teljesülne ilyen formában, hogy na, lesznek rabszolgáim a túlvilágon. De vannak ezen vallások követői is, természetesen tiszteljük és becsüljük őket, sőt keresztény szeretettel el is fogadjuk, még akkor is, hogyha radikalizálódnak és fanatikussá válnak. Egy valamit biztos, egy keresztény se köteles elfogadni, hogy az ő radikalizálódásuk, illetve a fanatizmusuk révén joguk lenne bárkinek az életét elvenni, háborúval fenyegetni, háborúba kényszeríteni, és így tovább. A keresztény ember 5. parancsban tudja, védenie kell az életét. Igyekszik nem támadni, igyekszik nem ő okozni bármit, de ha megtámadják, akkor védekezik. Nem akartam külön semmi utalást tenni mostani háborús helyzetre, amiről mindannyian tudjuk, egy újabb háborús helyzet van a világban. Nem. Viszont arra akartam rámutatni, hogy az összes vallásos ígéretek, és azért nevezem így és nyomatékosítva, mert mindaz, amit nem tapasztalunk meg itt a Földön, nincs kézzelfogható, tapintható része az ígéretnek itt a Földön, addig csak egy reménybeli, jövőbeli remény tárgya. Tehát mindaz, amiben reménykedek, mindaz, amit ígér maga a vallás, a keresztény valláson, keresztény vallásban találhatjuk meg. És természetesen, mint katolikus és mint lelkipásztor, mi mást mondhatnék, mint azt, hogy a katolikus vallásban találjuk meg a legtöbb eszközt arra, hogy ezt az örök boldogságot el is érjük. Miért fogalmaztam így? Mert mindegyik keresztény vallás igyekszik a maga módján a keresztény gondolkodást kialakítani a Biblia, a Szentírásnak a sorai alapján. Van, akinek többé-kevésbé sikerül, annak biztos nem sikerül, aki bármit kihagy az Isten ígéből, ezt maga az Úr Jézus mondta. Viszont mindenki igyekszik ilyen vagy olyan formában az ígéret tárat, mint egy feltárni a követők előtt, viszont egyetlen egy vallásos közösségben sem található meg annyi kegyelmi forrás és lehetőség, mint amit a római katolikus, illetve maga a katolicizmus nyújthat. Ennyit az önvédelmi, úgymond apologetikai hozzáállásról, viszont mindannyian tudjuk, hogy szükség van néha hitünknek az igazáról és annak eszközeiről elgondolkodni, mert csak így erősödhetünk meg benne. Amennyiben csak szokásból lennénk azok, akik, tehát katolikusok, mert azzá kereszteltek, nem volna túl sok érdemem ezen a téren, és végképp nem volna sok erőm
hogyha hitemet támadják, nem volna sok erőm, hogy ezt megvédjem, illetve üdvösen feltárja mások elé értékeinket is. A műsorunk keretében eddig foglalkoztunk a lelki élet és hit mélyítésének a kérdésével az imádság eszközein keresztül. És megtekintettük, hogy a Szentírásban mit olvashatunk, miről tanúskodik, hogyan mélyítették el az Istennel való kapcsolatukat az emberek Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt, mire tanított maga az Úr Jézus, miért kapta kedvet az apostolok a másfajta imádságmódra, mint amit addig ismertek. És a legutóbbi alkalommal pedig azon kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy az imádságunk elmélyüljön. És szó volt a csendről, a csend keresése, megteremtése, illetve értékelése. Mai nap, mivel már nagybőjt időszakban vagyunk, és ez az időszak külön felszólít bennünket az egyház tanítása révén, több csendet teremtsünk magunk körül, hogy igyekezzünk a nagybőjtben kerülni a hangos mulatozások szervezését, vagy azon részvételt. Fontos, hogy egy kicsit még érintsük ezt a csend kérdését, illetve gondolkodjunk el mindezen a nagybőjt szempontjából. Amint a legutóbbi adásban is szó volt róla, a csend elengedhetetlen az ima életünk teljességéhez. Úgy, ahogy egy sportoló, amiután megteszi a távfutását, vagy egyáltalán szaladgál a pályán, bármilyen labdasportban, vagy egyszerűen dobogóugrást végez, vagy bármit, ami kimozdítja őt a nyugalmi állapotból, tehát a test végez egy bizonyos fajta megerőltetést, nem tud leállni azonnal. Hanem fontos az, hogy a futó még egy pár lépést fusson, amikor befejezte a távot, a labdajátékos még sétáljon egy kicsit a pálya mellett, amikor leszárítják. Tehát látjuk azt, hogy nem lehet azonnal leállni. Miért? Mert nagyon nagy veszélybe kerülhet a test, amikor hirtelen adrenalindús mozgásból le kell, hogy álljon, nagyon könnyen megtörténhető, károsulnak szervek, sőt le is állhatnak. Pont ezért minden egyes sportoló már az első órákon tudomásul veszi egy jó edzőtől azt, hogy minden egyes fizika erőfeszítés után kell egy kis levezető, egy fizikai levezető. Na most vetítsük át ezt az egészet az ima életre. Amikor mi a nagy zajból hirtelen leállnánk, hogy imádkozzunk, mert most itt az ideje, képesek volnánk? Nem. Nem olyan valószínűleg nem, biztos nem. Azért, mert a test még tele van adrenalinnel. A test még mozgásba szeretne lenni. Az agyunk még nem tud lecsillapodni, nem tud oda koncentrálni egy dologra, még szaladgál 100 000 felé. És sokszor, amikor érezzük, hogy az ima életünket megzavarja a figyelmetlenség, ami nem föltenő szándékos, hanem egyszerűen csak nem tudjuk szabályozni a mi gondolatainkat, ez ennek a következménye. Túl hirtelen állunk le, és teljesítményt várunk a lélektől, olyasmit, amit egyszerűen nem képes megtenni. Ez olyan, mint amire szokták mondani filozófiai szempontból, hogy fából nem lehet vaskarikát készíteni. Úgy, ahogy ez képtelenség, tehát el lehet mondani egy mondatba ezt a kifejezést, hogy fából vaskarika, de viszont fizikai és képtelenség és logikai képtelenség is. Ugyanígy az ima életünkre vonatkozóan lehet hasonló módon kijelenteni képtelenség azonnal egy feltűzelt fizikai állapot után elcsendesedni és imádkozni szinte másik pillanattól kezdődően. Ezért fontos, hogy első és legszükségesebb lépésünk az legyen, egy kicsit leállunk lassanként a mindennapi életünkből,
próbálunk csendet teremteni magunk körül és magunkban, és egy idő után elkezdünk imádkozni. Ez kéne legyen tulajdonképpen egy igazi folyamat annak, hogy én Istennel kezdek el beszélgetni. Ez időigényes. Nem mondhatjuk azt, hogy 2 percen belül én leálltam a munkámból, elvégeztem az imát, és 2 perc múlva folytathatom is, annyival inkább, hogy az ima nem percekbe és nem kilószámra mérhető, hanem Istennek szentelek időt. Tehát úgy ez elcsendesedés, az Istenre való figyelés, maga az Istennel való beszélgetés, ami nem más, mint az ima, ezek mind időt vesznek igénybe. Ezért fontos, hogy mindannyian a napi programunkat úgy alakítsuk ki, hogy legyen időnk Istenre, legyen időnk lelkünkre. S Nagybőjt azért szólít fel minket a csendesebb időszakra, holott már a szervezetünk örvend és élvezi azt, hogy na lassan jön a tavasz, mindig Nagybőjt időszak tavaszra esik, tél vége, a tavasz elejére. Már indulnánk neki mindannak, amit télen nem tehettünk meg, többet tegyünk kint a természetbe, örvendjünk, szaladgáljunk, végezzük a kinti munkánkat, akár csak a pihenésre, szabadságra elmenjünk egy pár napra bárhova, mert az idő kicsábít bennünket a házból. Tehát mindezek ellenére Nagybőjt időszak azt mondja, állj! Állj meg egy kicsit, te keresztény ember! Állj meg, és többet foglalkozzál a lelkeddel. Tedd félre a hangos mulatozást, ami kizökkentene a lelkednek szentelt csendből. Lépjél ki az eddigi megszokott komfortzónádból, és próbálj egy egészen más valamit, ami nem más, mint az Istennek szentelt élet megélése. Hogyha nincs gyakorlatunk ebben, és nem próbáltuk ezt soha megtenni, vagy ritkán, akkor valahogy nincs sok kedvünk arra, hogy nekifogjunk. Mert nehézségekkel jár. Elsősorban lemondásokkal. Utána pedig olyan csendes pillanatokkal, amiket talán nem élek át máskor, mert az egész életem egy sürgés-forgás, megszoktam a zsongást, a magam körül történő zsongást és az én állandó futásomat, és nehéz választani egy olyasmit, ami engem csendre, nyugalomra, lelki pihenésre ad felszólítást és előírást. De annak ellenére, hogy nem tetszik azonnal a mi testünknek, a mi agyunknak, a mi életelképzelésünknek, érdemes nekifogni. Elkezdődött már a Nagybőjt, a legideálisabb, hogyha bárki már nagy hanvazó szerdán ennek az időszaknak neki is fogott, tehát nem csak telnek múlnak a napok, és ő még neki se fogott, hanem már hanvazó szerdától éli az ő lelkinek szentelt időszakot. Ez itt a legideálisabb, viszont mindannyian lehetünk olyanok, mint a késve érkezett munkások, akik, ha vállaljuk végül az Úr szolgálatába való állást, ugyanúgy megkapjuk a magunk jutalmát. Emlékszünk az Úr Jézus példabeszédére, aki a gazdát árítja a központba, és a gazda munkásokat igényel az ő szőlőjébe. Ennek érdekében kimegy a nap különböző időszakában a piac tére, hogy az ott olálkodó, a semmit tevő, a senki által fel nem fogadott embereket ő felfogadja, az ő szőlőjébe küldje, és a napnak a végén pedig megadja azt, ami neki jár. És a példa gyönyörűen bemutatja azt, hogy Isten megadja mindenkinek, amit megígért. Minden egyes munkásával, felfogadott munkásával abban egyezett meg, hogy megkapja a napi dénárt. Persze méltatlankodtak, mert első látásra igazságtalanságnak tűnt a nap hevét végig dolgozó
emberek részéről, hogy ugyanannyit kaptak ők is, mint az, aki egy órát dolgozott, mert a 11. órában volt felfogadva. Igen ám, de a gazda nagyon ügyesen és méltányosan rámutat az igazságra. Nem, de ennyiben ebbe egyeztünk meg. Amitben megegyeztünk, itt van, fogd és menj. És amikor mi méltatlankodnánk azon, hogy másnak miért így vagy úgy, látszólag nagyobb sikere van, látszólag jobban megy a dolga, mint nekem, és így tovább. Tehát tudnánk rengeteg helyzetet hozni az életből, ami a mi elégedetlenségünket táplálja vagy tükrözi. De az Úr megkérdezi tőlünk, nem, de ebbe egyeztünk meg? Nem, de az üdvösséget ígértem neked? Íme, fogd, mindannak érdekében, amit tettél, és amit vállaltál, és ahogy igyekeztél nemesíteni életedet, íme az ajándékod az üdvösség. És Isten képes annak is üdvösséget nyújtani, aki utolsó pillanatokban döbben rá, vagy tér rá a helyes útra, mert Isten azért teremtett mindannyiunkat, hogy üdvözöljünk. Senkit se akar elkárhoztatni, aki elkárhozik, az nem Istennek aratából teszi, hanem a sátán csábítása révén az embernek a sajátos egyéni döntése következménye. Mi kárhoztatjuk el önmagunkat és senki más. Úgy, ahogy az Isten előtt nem mondhatjuk azt, azért jutottam ide, mert szomszédom, barátom, szülőm, vagy bárki ezt és ezt mondta nekem, és én ezt tettem, és azért vagyok itt. Nem. Minden alkalommal a felelősség a miénk, bármit teszünk, életünk során mindig újra és újra át kell értékeljük a mi döntéseinket és életmódunkat. Tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy miért tartunk ott, ahol. Ugyanúgy, aki elkárhozik, azt sem mondhatja ugyanezeket a kifogásokat, hogy hát azért jutottam ide, mert ott már hiába mentegetőzik az ember a túlvilágon, ott már csak az ítéletet kell, hogy elfogadja, üdvösség vagy kárhozat. Ezért fontos, hogy amíg élünk, és egyikünk sem tudja, hogy meddig, tudatosan vállaljuk fel az életünk minden pillanatát, és igyekezzük a legjobb döntéseket meghozni. Mert ezek tudják a mi üdvösségünket előmozdítani. És visszatérve újra és újra a mi eredeti témánkra, maga a csend, amit megteremtünk ebben az időszakban, ez csak is a mi javunkat szolgálja. Mert segít abban, hogy egyrészt jobban átgondoljuk eddig életünket, segít abban, hogy tisztában nem forró fejjel, nem a munka és a napnak a hevében hirtelen döntés következményeként szülessenek döntések, hanem mi már a lecsendesebb, lecsendesítettebb életformánkban, a nagyobb csendben, ami minket körülvesz, tudjunk higgadtan dönteni talán létfontosságú helyzetekről is, és tudjuk a mi testünket is beállítani edzéssel a lelki élet érdekében. Mert az Úr Jézusnak az egyik szép tanítását, pontosabban elnézést nem is az Úr Jézus tanításaként, hanem ószövetségi gondolatként hangzik el a próféta szájából, Isten mondja az embereknek, tanuljatok meg már jók lenni. Tanuljatok meg már szeretetben élni. Itt már én most tovább szövöm a szinonímákat. Tanuljunk meg lelkünk érdekében valamit tenni, mert nem önmagától értető, nem ösztönös. Ezeket tanulni kell. Úgy, ahogy a rossz is, amit elkövetünk, az mint egy láncolatként, mint egy tovább gyűrűzés formájában, mint nő és nő, és mondjuk úgy a kisebb rosszból tanul a nagyobb rossz is, és fejlődik óriás nagy gonoszsággá. Ugyanúgy, mint egy edzést és folyamatos odafigyelést igényel a jónak a megszokása, a jónak a természetessé tétele életünkbe. Meg kell tanuljunk jóknak lenni. Mivel sajnos nem magától értetődő. És miért nem?
Isten minket olyannak teremtett, hogy igen, jók voltunk. Viszont az első bűn, amit az emberiség elkövetett az Isten ellen, amit eredeti bűnnek nevezünk, feltárja elénk, két súlyos következményekkel járt mindannyiunk számára, mint egy testi-lelki örökségként átörököljük nemzedékről nemzedékre. Az egyik értelmünk elhomályosulása, a másik az akaratunk meggyengülése. Értelmünk elhomályosult, és ma nem látjuk tisztán a célt. Szemüveges vagyok, és tudom azt, hogy ha nem figyelek, még mindig látok, de nem veszem észre, hogy rosszabbul, mert összemocskolódott a szemüveg. És akkor időközönként le kell vegyem az orromról, meg kell töröljem, visszateszem, és akkor viccesen szoktam mondani a körülöttem állókhoz, ó, látlak benneteket. Mintha addig nem, addig is, csak persze másként, mert egy mocskos szemüvegen keresztül másképp lát az ember. Na, ez egy olyan példa, ami hasonlat lehet a lelki életre is. Megszokjuk azt, hogy rosszul látunk, nem veszük észre, hogy nagyon mocskos a szemüveg, amin keresztül látjuk a világot. Azt gondoljuk, ez a természetes, pedig nem, és a lelkünk látását elhomályosította az eredeti

és lassan csak álom marad minden, talán egy életre keresztül, egy életen keresztül. Ezért kell a nagybőjtöt kihasználjuk folyamatosan, az imádsággal, a csenddel, a magunkba szállással, a bűnbánattal, hogy újabb lehetőségünk legyen egyrészt méltó módon ünnepelni a húsvétot, másrészt pedig, hogy az életünk előbbre jusson a jó területén, az üdvösség felé. Kedves Már Rádió hallgatók, egy újabb műsornak a végéhez értünk. Kívánok mindenkinek egy áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását. Hallgassuk továbbra is a Már Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk